0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Régi dalok, régi szép, dalok emlékek. Szép emlékek. Exjús lágerek az SMR-ben.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
2: 107,1 MHz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
3: Retro slágerek társaságában.

0: valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenkié.

0: lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Minden, ami ahhoz kell, hogy jól kezdődjön a nap.
4: Hírek, aktualitások, információk, ráadásként régiós slágerek.
3: 107,1. Napindító.
5: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit május 5-én kedden. Üdvözli önöket a mai ügyeletes csapat is, Dédit Szuzanna fő és felelős szerkesztő is, a mai napindító szerkesztője, Sóti Tamás és Szabó Cibolya Tibor zenei szerkesztő is, ma Tamást mutathatom be, mint adásvezető technikust is, a műsorvezető pedig nem más, mint Kaszoli Violetta. Egyébként ma egy váratlan eseményre kaptam fel a fejemet, most ahogy beértem munkára. A bezdáni lakosokat is váratlanul érte a dolog. Az éjszaka ugyanis földrengés volt Szerbiában, mégpedig Nyugat-Bácskában. A köztársasági szeizmológiai szolgálat automatikus jelentése szerint az epicentrum pedig pontosan Bezdánnál volt. A térségben először 4,1-es erősségű, majd nem sokkal ezután a Richter skála szerinti 2,5-ös erősségű földrengést jegyeztek. Az ott élő munkatársunk beszámolója szerint mennydörgésre emlékeztető moraj mellett a családi házában megmozdultak az ágyak, arra riadtak fel. Egyelőre ennyit tudunk a rengésről és az esetről, de a nap folytatásában, amennyiben lesznek friss híreink, azt biztosan, hogy elmondjuk majd, illetve megosztjuk önökkel. És természetesen most 7 óráig jönnek a közérdekű információk, itt a 107,1 MHz-en.

Időjárással folytatjuk műsorunkat. Szabadkán is környékén 4 fokot mérnek jelenleg. A meteorológusok időjárással

hőmérséklet 25 és 29 Celsius fok között alakul, ezért az orvosok szerint itt az ideje, hogy elkezdjünk védekezni az UV-sugárzástól is a délutáni órákban. A következő napokban május 6-a és 12-e között továbbra is meleg időre van kilátás. Szerdán a nappali csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, majd a hét további részében is 22 és 27 Celsius fokokat mérhetünk. A hét folyamán változékony lesz az idő ennek ellenére. A napsütéses időszakokat felhősödés váltja, és helyenként rövid ideig tartó eső vagy zivatar is kialakulhat, különösen pénteken és szombaton. Szóval maximum a hétvégén számíthatnak a szerencsések némi esőre. Kedden is marad a nyárias meleg, így a melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fájfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés és mellkasi panaszok is. Újabb allergének virágzása indul el most ebben az időszakban, illetve éri el a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés is. Az eperfa félék pollen koncentrációja jellemzően magas, nagyon magas, a tölgyi és a nyíré a közepes magas tartományban alakul. Ami pedig a közlekedést illeti, ma száraz utakkal találkozhatnak a közlekedők. A jó időre való tekintettel viszont ne feledkezzünk meg kétkerekű társainkról sem az utakon, egyre több ugyanis a motros. Tartsuk a megfelelő követési távolságot és figyeljünk egymásra. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Pontos idő 6 óra 11 perc, és köszöntjük a Györgyiket, ugyanis ma ünneplik névnapjukat. A Györgyik, a György férfinév női párja, jelentése földműves gazdálkodó. Más magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése, jelentése Dália, Gyöngyike. Egyébként ma ünnepelnek a violák is. A viola latin eredetű virágnév, sok nyelvben vált női névvé, Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. Rajtuk kívül pedig ma köszönhetjük még egyébként az Iréneket, Juditokat, Ernákat és Piuszokat. Mindannyiunknak boldog névnapot kívánunk, és nekik szól a következő zeneszámunk.

A következő percekben pedig nézzük meg, hogy mi történt a közeli és a kicsit távolabbi múltban ezen a napon. Több fontos történelmi esemény és történelmi személyről is megemlékezünk most. Pontosan 117 évvel ezelőtt megszületett Radnóti Miklós költőtanára, modern magyar líra kiemelkedő képviselője. Kicsit a távolabbi múltban, 761 évvel ezelőtt pedig megszületett Dante, olasz költő, filozófiai, politikai és nyelvészeti író. Ő írta ugye, ha jól emlékeznek, az isteni színjátékot is. 321 évvel ezelőtt meghalt első Lipót magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel egyébként Magyarország a török hódoltság alól. És érdekesség, hogy 279 évvel ezelőtt pedig megszületett második Lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király is. 212 évvel ezelőtt Sárszentlőrincen megszületett Balassa János orvos, a korszerű magyar sebészet megteremtője. 208 évvel ezelőtt megszületett Karl Marx, német gondolkodó, közgazdász, újságíró. Egyébként kevesen tudták róla, hogy újságíró is volt. És 205 évvel ezelőtt Szent Ilona szigetén száműzetésben meghalt Bonaparte Napóleon francia tábornok, hadvezér, francia császár. Rengeteg történelmi esemény kötődik még egyébként május 5-éhez, és több szülinapot is, ismert személyek szülinapját is ünnepeljük ezen a napon. Amennyiben kíváncsiak rá is, érdeklik önöket a részletek, megtalálják az ezenanapon.hu című oldalon.

0: Kedves Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
1: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en!
1: Biztosan már tájékoztatták az előző napokban a kedves hallgatókat, de azért én elmondanám még egyszer, hogy módosul a tömegközlekedés rendje Szabadkán. Ideiglenesen módosul a tömegközlekedés Szabadka területén május 4-e, tehát tegnap kezdődött, és egészen június 15-éig tart majd. A változások a 3-as és a 13-as autóbuszvonalakat érintik a Majsai út egy szakaszán zajló útépítési munkálatok miatt. Az 51. hadosztály utca és a 382. új utca közötti részen. A forgalmi rend mindkét irányban megváltozik a Maghetes végállomás felé és az onnan közlekedő járatok esetében is. Az autóbuszok a megszokott útvonal helyett a Határőr utcáig közlekednek, ahol megfordulnak, majd a Jermotovi utcán és a Jován Mikity utcán keresztül a 8-as járat útvonalának egy részét használva jutnak vissza az eredeti nyomvonalra. A kerülő útvonal miatt több megálló ideglenesen kiesik, az Oficirski Stanovi, a Krivina 1 és a Krivina 2 elnevezésű megállók egyik irányban sem lesznek elérhetők. Ugyanakkor az utasok a közös szakaszon igénybe vehetik a 8-as vonal meglévő megállóit. A közlekedés fenntartása érdekében ideiglenes megállót is kialakítanak az 51. hadosztály utca és a Majsai úti körforgalomnál. A közlekedési vállalat arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a módosított menetrendről és az útvonalakról is, valamint számoljanak hosszabb menetidővel a felújítás ideje alatt.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Még egyszer az elérhetőség 060 14 10 223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotrokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 0652 999 393-as telefonszámon lehet. Még egyszer az elérhetőségek. 061 1 999 393 0652 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 14:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
0: Reklámot hallottak.

A pontos idő 6 óra 37 perc, és közszolgálati infóval folytatjuk a napindítót. A szabadkai vízművek és csatornázási KKV értesíti a központ egy helyi közösség fogyasztóit, hogy a vízvezeték hálózaton végzett munkálatok miatt ma reggel 8 és 15 óra között a vízszolgáltatás szünetelni fog a Gyúró Gyákovics utcában, a Rájhül Ferenc parktól a Maxim Gorki utcáig tartó szakaszon, valamint a Korzón, a Gyúró Gyákovics utcától a Dr. Zorán Gyindzsics térig tartó szakaszon. Szükség esetén a vízellátás szüneteltetésével érintett rész a környező utcákra is kiterjeszthető. A hálózaton végzett munkálatok után átmenetileg zavaros lehet a vezetékes víz.

Folytatódik a tavaszi nagy takarítás Szabadka község területén. Ma is, holnap, azaz ugye kedden és szerdán, palicshelyi közösségben folytatódik az akció. A nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki. A Magyar László téren, a Márko Oreskovics utca és a Pionír fasor találkozásánál, a Bár utca és a Kanizsai út kereszteződésében, a Bohiny és a Trogir utca találkozásánál, a Ludasi utca és a Horgosi út sarkán, az 50-es és az 51-es új utca kereszteződésében és a Vikken telepen a buszfordulóban. A hulladékgyűjtőket a megadott napon minden reggel 8 óráig kihelyezik a megadott helyszínre, a megtelt szemetesek elszállítását pedig 12 és 14, illetve 17 és 19 óra között végzik, tehát ma is, holnap, palicshelyi közösség.

0: Kezdje velünk a napot, friss információk, hírek és azok háttere.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora, minden hétköznap reggel.
2: A pontos idő 6 óra 48 perc, és elnézésüket kérem, majdnem elfelejtettem elmondani az egészségügyi rendelőknek a munkaidejét a mai napra vonatkozóan. Tehát mindegyik a megszokott rendszerint működik, kivéve ugye, mint mindig párat, ez pedig a Hajdújárási Egészségház, amelyet kedden 10.30 és 13 óra között lehet látogatni. A Királyhalmi Egészségház ma 13.30 és 16 óra között dolgozik, a Ludasi Egészségház 9 és 10 óra között fogadja a betegeket. Az Újzsedniki Egészségház 13 és 20 óra között fogadja a pácienseket, a Nagyfényi Egészségház pedig 7 és 14 óra között dolgozik. A Pestcsara rendelő kedden 7 és 20 óra között dolgozik, a Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője pedig 13 és 20 óra között fogadja a betegeket. A Kisbajmoki Egészségház 7 és 20 óra között, a Tavankúti rendelő pedig 7 és 14 óra között várja a pácienseket. A rendelők munkaidejéről a www.domzdravja.org.rs oldalon érdeklődhetnek, illetve nézhetik meg bővebben a munkaidőt. Nekünk ennyi fért ebbe az óránkba, hamarosan, pontosan 7 órakor rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk a napindítót.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek 7 órakor. Szerbia számára az energetika alapvető feltétele a gazdasági fejlődésnek, fogalmazott Gyuro Macut. A szerb miniszterelnök az Európai Politikai Közösség 8. csúcs találkozójának megnyitója előtt beszélt az örményországi Jerevánban. A kormányfő kiemelte, hogy a vertikális gázfolyosó az egyik legjelentősebb új energetikai projekt Dél-Kelet és Közép-Európában, amely kulcs szerepet játszik a piac stabilizálásában. Mint mondta, a stratégiai útvonal számos országot köt össze a térségben, és célja a földgáz szállítása délről észak felé. Macut rámutatott, hogy Szerbia, mint nagymértékben földgázimporttól függő ország előtt komoly kihívások állnak. Az Európai Bizottság nem hozott döntést a Szerbiának szánt pénzügyi támogatások befagyasztásáról, és semmilyen hasonló intézkedésről nincs szó, közölte Markus Lammert, bizottsági szóvivő. Hozzátette, hogy az Európai Bizottság folyamatosan értékeli, teljesülnek-e a releváns feltételek az Európai Unió pénzügyi eszközei keretében nyújtott támogatásokhoz. Elmondta továbbá, hogy a bizottság aggályokat fogalmazott meg a szerbiai igazságügyi törvények közelmúltbeli elfogadása miatt, és elvárja, hogy sürgősen alkalmazzák a Velencei Bizottság által megfogalmazottakat. A szóvivő hozzátette, figyelemmel kísérik a fejleményeket, ugyanakkor a továbbiakban is támogatják Szerbiát az uniós útján. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-ára 9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Tűzszünetet hirdettünk május 5-éről 6-ára virradó éjszakára 0 órától, közölte Zelenszky a Telegram oldalán hétfőn. A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására, írta. Az ukrán vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél. Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette, hogy Ukrajna a megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni. És az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 11 fok van. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, déli irányból fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 Celsius fok között alakul. A hét folyamán viszont változékony idő lesz. A napsütéses időszakokat felhősödés váltja, és helyenként rövid ideig tartó eső vagy zivatar is kialakulhat, különösen pénteken és szombaton.
4: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.

0: ablakot nyitunk a világra.
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en.
3: Napindító.
2: Ahogyan arról már az előző órában beszámoltunk, földrengés volt Szerbiában, Nyugat-Bácskában, mégpedig az éjszaka folyamán. 4,1-es erősségű földrengést jegyeztek, amit egy 2,5-ös utórengés követett. Hogy mit tapasztaltak az ott élők, arról nyugat-bácskai tudósítunk Lenner Tímea számol be. Jó reggelt, köszöntelek a műsorban.
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is.
2: Tehát egy 4,1-es erősségű földrengés a szakmai besorolás szerint gyengének, illetve mérsékeltnek számít, általában érezhető is, főleg az épületekben. Te mit tapasztaltál az éjszaka folyamán?
4: Hát én ugye Doroszlón élek, úgyhogy én az ablakok megremegését tapasztaltam, tehát arra ébredtem 2:30 környékén, hogy megremeg az ablak, de Bezdánban viszont hát egészen erősen érzékelték, megremegett ugye az ágy, ahogy ezt elmondták, illetve hát egészen ijesztő volt Kupuszinán is, erről számoltak be a bácskertesiek is, hogy ott szintén egy nem is rengésre, inkább morajlásra ébredtek szintén ugye 2:30-kor, és hát elég megrázó volt számukra. Úgyhogy ezt tudjuk elmondani, hogy én gyengén, Doroszlón gyengén igazából, tehát ébredtünk rá, de nem volt túl sokkoló.
2: A szeizmológiai szolgálat szerint pont ugye Bezdánban volt az epicentrum is.
4: Igen, úgyhogy indokolt, igen, akkor ezek az érzetek, így van.
2: Mire gondoltak a helyiek, vagy volt-e, aki megijedt esetleg?
4: Erre gondoltak, hogy földrengés lehet. Én igazából azt gondoltam, hogy talán rosszat álmodtam, és fölriadtam, tehát inkább egy ilyen hirtelen érzet volt nálunk ott Doroszlón. Az állatok is ugye rögtön fölfigyeltek, nekem cicám van, ő is rögtön lesett, hogy mi történik. Erre gondoltak igazából, tehát néhány éve, 5-6 éve volt itt Horvátországban a határhoz közel is érezhető földrengés, úgyhogy hát még élénken élnek az emlékek, úgyhogy időnként teszik Nyugat-Bácskában, úgy látszik, hogy meg kell tapasztaljuk.
2: A 2,5-ös utórengést mennyire lehetett érzékelni?
4: Nem, én nem érzékeltem ilyesmit, nem. Nem. Bezdánban érzékelték az utórengést.
2: Köszönjük szépen, Timi, a beszámolódat, és hogy kapcsolhattunk. További jó munkát neked, és szép napot.
4: Köszönöm szépen, szép napot kívánok én is.

0: Szerbia elfogadta és ratifikálta az isztambuli egyezményt, amely az Európa Tanács dokumentuma is a nők elleni, valamint a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szól. A közelmúltban az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének plenáris ülésén ebben a témában szólalt fel Kovács Elvira, a szerb képviselőház alelnöke, illetve az Integrációs Bizottság vezetője. Többek között elmondta, hogy a családon belüli erőszak nem magánügy, hanem az alapvető emberi jogok súlyos lábbal tiprása, amely ellehetetleníti a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget. Az nem elég, ha a védelem csak papíron létezik. A tagállamoknak kötelességük azt a gyakorlatban is alkalmazni, hogy valódi védelmet nyújtsanak az áldozatoknak, és felelősségre vonják az elkövetőket, emelte ki rádiunknak Kovács Elvira. A riporter Szabó Hangya Teréz.
1: Sajnos aktuális, és terítékre került a családon belüli erőszak, amely ugye nagyon szorosan kapcsolódik az emberi jogokhoz. Itt Elvira felszólalt, mit tudott erről mondani a plenáris ülés résztvevőjének?
2: Az Európa Tanács maga, mint intézmény, de ugyanakkor az Európa Tanács parlamenti közgyűlése, mint a tagállamok parlamentjeinek delegációját tömörítő szervezet sokat foglalkozik ezzel a témával, ugyanis az Európa Tanács legnagyobb eredménye, úgy mondhatom, az isztambuli egyezmény, és azon dolgozunk, hogy az isztambuli egyezményt minél több tagállam ratifikálja, és azt alkalmazza. Szerbia azon első 10 tagállam közé tartozott, akik ratifikálták, és lehetővé tették az isztambuli egyezmény hatályba lépését. Felszólalásomban elsősorban arra fókuszáltam, hogy nem elég maga az egyezmény, a dokumentum, hanem a tagállamoknak a saját törvényeiket is azzal kell összhangba hozni. Szerbia ezt megtette, tehát mi meghoztunk egy családon belüli erőszak megfékezéséről szóló törvényt, de annak az elmúlt lassan 10 éves alkalmazása bebizonyította, hogy nem ideális, úgyhogy az elkövetkező hetekben, hónapokban elsősorban a kormány dolgozik ezen, aztán soha nem tudjuk megjósolni, hogy mikor lesz parlamenti választás Szerbiában, de én remélem, hogy még ebben a mandátumban módosítani fogjuk ezt a törvényt ahhoz, hogy hatékonyabb legyen az alkalmazása.
1: Az Európa Tanács egyezménye ez tulajdonképpen, ugye az isztambuli egyezmény a nők ellen és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról. Lehetséges ez egy dokumentum segítségével bármelyik országban is?
2: Hát egy picit nehezíti a körülményt azt, hogy például Törökország kilépett az egyezményből, vagy a balti államok közül Lettország gondolkodik ezen. Hozzásegít. Tehát a családon belüli erőszak megfékezése kapcsán sajnos mi általában már áldozatokról, sőt halálos áldozatokról is beszélünk, és magáról a problémáról, mert hogy mindenhol előfordul, de maga az egyezmény ugyanakkor a megelőzését is segíteni, tehát hogyha fölismerni a környezet, azokat a jeleket, vagy hogyha az áldozat megmerne nyílni, szólni ismerőseinek, barátainak, ha biztosítanánk minél több nevezett biztonságos házat, ha magát az áldozatot nem kellene többször viktimizálni, tehát ha nem kellene ugyanazokat a borzalmakat, amelyeket átél, többször átmesélnie, úgy a szociális központban, mint aztán mondjuk az ügyész előtt. Ha mindannyian hozzáteszünk valamennyit, és ha az intézmények együttműködése, illetve koordinációja jobb, és Szerbia bizonyos területen jelen jó példák, illetve az, hogy tehát milyen jelenleg a helyzet, és milyen volt mondjuk 10 évvel ezelőtt, akkor szerintem segíthetünk az áldozatokon. Sajnos mondom, ez egy társadalmi probléma, sohasem fog eltűnni, de elsősorban fontos, hogy beszéljünk róla, és hogy azok, akiknek szükségük van, tehát az áldozatok fölismerjék, hogy nincsenek egyedül.
1: És Elvira felszólalása a parlamenti közgyűlésen vajon visszhangot keltette?
2: Ez egy picit személyes is volt, mert Gurmai Zita képviselő, ismerősöm, barátnőm volt a jelentéstevő, és maga az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének női hálója ezzel búcsúzott a Zitától, ugyanis a Zita már nem indult a magyarországi választásokon, de ugyanakkor az elmúlt 5-10 évben nagyon sokat dolgoztunk együtt, pontosan ilyen is hasonló témákon, mert ha a családon belüli erőszakról, illetve magáról az isztambuli egyezményről beszélünk, akkor nem csak a fizikai erőszakot fedezzük ezzel, hanem akár a megfélemlítést, úgynevezett pszichikai, pszichológiai erőszakot is. Igen, ott a teremben, meg egyébként is a női hálókon, tehát mi vagyunk azok, akik leginkább foglalkozunk ezzel a témával, de bízom benne, hogy a civil szervezetek körében, tehát a segítők körében, illetve maguk a hölgyek, női szervezetek körében még sokat fogunk dolgozni az elkövetkező időszakban.
1: Az, hogy az Európa Tanács közgyűlésén ezt elmondhatta, felszólalt, ez a hazai törvénymódosítás, ami eredményesebbé tehetni ezt a küzdelmet, illetve a megelőzést, meg a büntetések fokát is, ez elősegíti majd? Tehát mennyire tudja a szerbiai parlament elismerni azt, hogy lám-lám Európa is pozitívan reagált, hát akkor gyorsítsuk meg az eljárást. Ne csak parlamenti vitában legyen, hanem valóban a gyakorlatban is megvalósuljon mindaz, amit ez a módosított törvénytervezet majd tartalmaz.
2: Szerintem igen, elég jó az együttműködés. Szerbiának jelenleg egy tárca nélküli minisztériuma van, amely ezzel a témával foglalkozik, Tatjana Macura miniszterasszony vezetésével. Mi legutóbb néhány hónapja találkoztunk, rendszeresen meghív bennünket, tehát parlamenti képviselőket is, jó magam és az Integrációs Bizottság elnökeként, és aránylag jó az együttműködés. Ezért mondtam pontosan a civil szervezeteket, női szervezeteket, mert azokat is, tehát azokkal is rendszeres kapcsolatot épít, vagy tart a minisztérium. Másosorban ők készítik elő a törvénymódosítási javaslatokat, tekintettel arra, hogy részben EU-s követelmények is, ez egy picit az operatív testületnek köszönhetően fölgyorsult az elmúlt időszakban, úgyhogy én remélem, hogy mondjuk ha nem is júniusra, de legkésőbb szeptemberre, vagy akár, hát meglátjuk, heteken, hónapokon belül parlament előtt lesznek ezek a törvényjavaslatok, vagy módosítások, és én biztos vagyok benne, ilyenkor a párt hovatartozástól függetlenül, tehát általában el szoktuk ezeket fogadni, úgyhogy igen, én látok konkrét előrelépést. Ezen a téren én bizakodó vagyok.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Reklámot hallottak.

0: Napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Lajkó Anett. A legutóbbi Szabadkai Magyar Rádiós interjúja óta egyeztetett Magyar Péterrel, Magyarország leendő miniszterelnökével, dr. Pásztor Bálint, a VMS elnökével erről is, és számos egyéb témáról beszélgetünk a következő percekben. Üdvözlöm a stúdióban.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit.
4: Az egyeztetésről a közösségi oldalán is beszámolt. Alapvetően milyen hangulatban telt a találkozó, és mennyire volt gördülékeny a párbeszéd?
5: Hát nem nevezném gördülékenynek, eléggé feszült volt eleinte a hangulat, ami azt gondolom, hogy természetes lévén, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség a Fidesz mellett kampányolta az országgyűlési választásokat megelőző hetekben, hónapokban. Mindketten a nyílt egyenes párbeszédnek vagyunk a hívei, mindketten mondtunk a másiknak olyat, ami nem váltott ki osztatlan örömet a másik tárgyalópartner esetében, de én azt gondolom, hogy ez a jó együttműködésnek a megalapozásának a feltétele. Először mindig nekünk ez a tapasztalatunk az itthoni belpolitikában is. Először a múltat kell helyretenni, és akkor utána megnyílhat az út egy normális kapcsolatokon alapuló együttműködésen. Azt mondta a jövendőbeli miniszterelnök, hogy Lementi által alapított sajtóba az ellenzéket be kell engedni. Mondtam, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem szokott média szerkesztés politikával foglalkozni, de majd az alapítónak, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének el fogom mondani, hogy ez az elvárás, úgyhogy én beszéltem is Fremond Árpáddal. Fremond Árpád az MNT elnöke beszélt is már az MNT alapításában működő sajtónak a vezetőivel. Én azt gondolom, hogy hallhatták a polgárok, hogy mindenféle ellenzéki közlemény itt beolvasásra kerül, megjelentetésre kerül, Magyar Szóban is, mindenhol. Én nem gondolom, hogy ez bármi változást fog hozni a vajdasági magyar közéleten belül, de hát hogyha ez az igény, akkor rendben van. Beszéltünk arról, hogy a támogatáspolitika hogyan valósult meg az elmúlt években, évtizedekben. Én elmondtam Magyar Péternek, hogy nekünk vannak 82, 80, 35, 30, 20 éves intézményeink, tehát nem az elmúlt 5, 10 vagy 16 év eredménye az, hogy ilyen kiterjedt intézményi hálóval rendelkezik a vajdasági magyar közösség. Ez az autonómiaépítésnek az eredménye, csak nálunk működik országos kisebbségi önkormányzatként Magyar Nemzeti Tanács, amely számos oktatási, művelődési, tájékoztatási intézménynek az alapítója. Mi erre büszkék vagyunk, mert ez a Vajdasági Magyar Szövetség politizálása eredménye az elmúlt bő 3 évtizedből. Szó volt arról is, hogy a gazdaságfejlesztési terv hogyan valósult meg, a Prosperitáté hogyan működött. Én elmondtam, hogy erre is büszke vagyok, és Magyarország kormánya támogatása nélkül ez nem valósult volna meg. Ő mondta, hogy mindent át fognak világítani az elmúlt 10 évre vonatkozóan. Én mondtam, hogy ez a mi részünkről teljesen rendben van, mert egyrészt semmiféle takargatni valónk nincs, mi becsületesen intéztük a közösségnek az ügyeit az elmúlt években, évtizedekben a polgárok által ránk ruházott hatáskörök fényében. Ami minket illet, lehet menni visszább is, nem csak az elmúlt 10 év vonatkozásában, és én azt gondolom, hogy ki fog az derülni, hogy a magyarországi polgárok támogatása valóban az intézmények működéséhez járult hozzá, akár a Pannon RTV-ről, akár az Európa Kollégiumról, akár a gazdaságfejlesztési program megvalósulásáról beszélünk, vagy hát sok minden másról.
4: A levélszavazatok rendszere is szóba került az egyeztetésen. Ennek kapcsán, vagy erre a felvetésre hogyan reagált, illetve itt milyen elképzelések fogalmazódtak meg?
5: A mindenkori magyar kormány, illetve Magyarországgyűlés dolga az, hogy eldöntse, hogy a határon túli magyarok rendelkeznek-e szavazati joggal, és az milyen rendszerben valósul meg. Azt mondta Magyar Péter, hogy az állampolgárság marad, a szavazati jog marad, és minden támogatás marad, amire eddig is számíthattak a külhoni magyarok, mert itt nem csak a vajdasági magyar közösségről van szó, itt szó van az erdélyi felvidéki kárpátaljai közösségekről. Mindenhol jó volt a helyi magyar pártnak az együttműködése az előző magyar kormánnyal, illetve a Fidesz-KDNP pártszövetséggel. Mindenki a Fidesz mellett kampányolt, tehát azt gondolom, hogy ez is normális, hogyha figyelembe vesszük, hogy a Fidesztől kaptunk állampolgárságot, a Fidesz biztosított kiszámítható forrásokat az intézményrendszer működéséhez az egész Kárpát-pedencében, illetve a mi esetünkben ehhez a gazdaságfejlesztési programnak a sokszor elmondott számait is hozzá kell tenni, ami a vajdasági magyar közösség megkapaszkodásához vezetett. Ami a szavazati jogot illeti, teljes mértékben tiszta a lelkiismeretünk, ami a levélszavazások lebonyolítását illeti. Minden a hatályos magyarországi és szerbiai törvényekkel összhangban zajlott, illetve történt. Én ebben a műsorban is mondtam többször a kampány alatt, hogyha a Vajdasági Magyar Szövetség semmilyen kampányt nem folytatott volna az elmúlt hónapokban, a Vajdasági Magyar Közösség túlnyomó többsége, 90%-a akkor is a Fidesz-KDNP-re szavazott volna, hiszen tisztában vannak az emberek azzal, hogy mit kaptak az előző magyar kormánytól az elmúlt 16 év leforgása alatt, de azt gondoltuk, hogy úgy becsületes, hogyha mi ebbe a kampányba aktívan bekapcsolódunk és részt veszünk. Tehát amennyiben az új magyar kormány és az új Magyarországgyűlés úgy dönt, hogy ezt más formában kívánják biztosítani ezt a jogot, akkor az így lesz. Erről nem volt szó ezen a beszélgetésen, tehát most még egyenlőre nem tudjuk, hogy marad-e ez a rendszer, vagy valamilyen másik rendszer lesz. Én azt gondolom egyébként, hogy ez a választási rendszer a leglájtosabb, hogy így mondjam, mert a Fidesz mielőtt, a Fidesz többség mielőtt ezt bevezette volna az országgyűlésben, volt arról is szó, volt arra vonatkozó elképzelés is, hogy egy-egy választókerület legyen a határon túli magyar területeken, tehát legyen Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban. Én azt gondolom, hogy ez a levélszavazási rendszer, ez sokkal inkább megfelel a körülményeknek. Nem lenne jó, hogyha pártpolitikai csatározások lennének a külhonban is a magyarországi országgyűlési választások esetében, de hát hogyha ez lesz a megoldás, akkor ez lesz a megoldás. Mi minden megoldást el tudunk fogadni.
4: Magyar Péter arra is utalt az egyeztetésen, hogy ő elvárja tulajdonképpen azt, hogy a külhoni magyar pártok ne folytassanak kampánytevékenységet magyarországi választások kapcsán. Ez hogyan működik a jövőben?
5: Ezt nekem nem mondta, ezt Kelemen Hunornak mondta, és nagyon élénk a kommunikáció és az együttműködés, nem csak most, korábban is így volt a határon túli magyar szervezetek vezetői között, tehát a KMKS-ről beszélünk Ukrajnában, Kárpátalján Brenzovics László, Magyar Szövetségről beszélünk Felvidéken, Gubik László az elnök, az RMDS-ről beszélünk Erdélyben, Kelemen Hunor az elnök, Jankovics Robertról, illetve a HMDK-ról beszélünk Horvátországban, és a Szlovéniában pedig Orbán Dusán és az ottani magyar önkormányzat. Ezt nekem nem mondta. Nem tudom, hogy ennek van-e valamilyen oka, tehát ez a mi beszélgetésünkön nem került szóba. Én azt gondolom egyébként, hogy ahogy arról se volt szó, hogy ő maga vagy a Tisza párt valamilyen módon bele kíván-e avatkozni abba, hogy itt a vajdasági magyar politikai életen belül kik szerepelnek, kik mozognak, illetve milyen erőt képviselnek. A találkozónkat követően Tar Zoltán, aki a művelődési miniszter lesz, illetve akihez majd a kisebbségi kérdések, pontosabban a határon túli magyarok ügye tartozni fog, nyilatkozta azt, hogy ők külhonban semmiféle magyar párt megalapításával, támogatásával, felfuttatásával, felépítésével nem fognak foglalkozni. Talán ezért van az, hogy a mi találkozónkon se jött ez szóba Magyar Péterrel.
4: Sokan támadják, főként a közösségi médiában az ellenzék köreiből azért, mert egyáltalán asztalhoz ült Magyar Péterrel. Mit üzen azoknak, akik ezt az egyeztetést bírálják?
6: 32 éves lesz a VMS június 18-án. Minden magyarországi kormánnyal valamilyen mértékben és valamilyen módon együttműködött a VMS. Az az igazság, hogy 1994-ben megalakult a VMS, és 1996 óta az egyetlen olyan vajdasági magyar párt, amely országos választásokon Szerbiában, korábban Jugoszláviában mandátumot tudott szerezni. Tehát az egyetlen legitimitással a vajdasági magyar közösség támogatásának köszönhető erővel rendelkező párt a Vajdasági Magyar Szövetség. Itthon mi voltunk ellenzékben is, lehet, hogy holnap után itthon is ellenzékben leszünk, ki tudja, de Magyarországon a mindenkori magyar kormánnyal kapcsolatban soha nem fogalmaztunk meg ellenzéki álláspontot, és azt gondolom, hogy ez így természetes. Nekünk az anyaország kormányával meg kell próbálnunk együttműködni. Ez most is így van. Én azt nagyon jónak tartom, hogy Magyar Péter még a miniszterelnökké történő megválasztását megelőzően fontosnak tartotta azt, hogy a határon túli magyar szervezetek vezetőivel külön-külön négy szem közti egyeztetést folytasson. Ezek eléggé mélyreható, hosszú, több mint egy órás egyeztetések voltak mindannyiunk esetében, és mindannyiunk esetében, tehát az összes határon túli magyar párt vezetője esetében ezek négy szem közti találkozók voltak. Tehát ez is egy üzenet, hogy Magyar Péter számára, az új magyar kormány számára fontosak a határon túli magyar közösségek, és egy világos üzenet arra vonatkozóan, hogy kiket tart partnerének a határon túli magyar területeken. Ez nem is nagyon lehet másképp azért, mert az összes határon túli területeken évtizedekre visszamenőleg ezek azok a pártok, ezek azok a szervezetek, amelyek képviselik az adott magyar nemzetrésznek az ügyeit. Én bizakodó vagyok az együttműködés vonatkozásában is, lévén, hogy többször nyilatkozta most már április 12-e óta Magyar Péter, nekem is mondta, hogy a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerét fenn kívánja tartani. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy most nulláról indul az együttműködés. Mi korábban soha nem is találkoztunk, tehát akkor láttuk egymást először élőben. Akkor ültünk tárgyalóasztalhoz először, akkor beszéltünk úgy egyáltalán egymással először, és biztos, hogy hónapokat vesz majd az igényben, nem csak a mi esetünkben, hanem a többi határon túli magyar szervezet esetében is, Erdélyben, Felvidéken is, mindenhol máshol, hogy egy bizalmi, normális munkakapcsolat kialakuljon. Ez nem arról szól, hogy kikit szeret és kikit támogat, és a politika eleve nem erről szól, tehát szeretni otthon kell, nem a politikában. A politika az arról szól, hogy a közösség bennünket megbízott az elmúlt 30 évben minden alkalommal azzal, hogy intézzük a közösségnek az ügyeit. Ehhez normális kapcsolatokat kell fenntartani Magyarország mindenkori kormányával, és a nyilatkozatok alapján én azt gondolom, hogy ez működhet is.
4: Megalakult a Vajdasági Magyar újrakezdése, a Vajdasági Magyar Plénum pedig bejelentette indulását a nemzeti tanácsi választásokon. Ön felajánlotta a plénum elnökének, Surányi Zoltánnak az együttműködést a Vajdasági RTV műsorában. Ezt milyen konkrét formában tudná elképzelni a gyakorlatban? Hát ott a műsorból hallhattuk, hogy Surányi Zoltán ezt feltételekhez kötötte egyébként.
6: Amely feltételekre nem volt alkalmam már válaszolni, mert keverték le a műsort, mert a legutolsó másodpercben történt, vagy másodpercekben, ugye ez múlt hétfőn volt a napjainkban a Vajdasági Rádió és Televízióban. Azt mondják, hogy 8 éve ilyen politikai vitaműsor nem volt magyar-magyar vonatkozásban Vajdaságban. Mindenki, aki figyelemmel kísért, és úgy láttam, hogy sokan kísérték figyelemmel, láthatták, hogy mit képvisel a Vajdasági Magyar Szövetség, mit képvisel a Vajdasági Magyar Plénum. Ennek ellenére én fontosnak tartottam, hogy felkínáljam az együttműködés lehetőségét, pontosabban azt, hogy üljünk egy asztalhoz, és nézzük meg, hogy vannak olyan minimumok, amikben egyet tudunk érteni, hiszen nem vagyunk mi olyan nagyon sokan, hogy, hogy megengedhetnénk magunknak azt a luxust, hogy széthúzzunk. Most azt látom, hogy vajdasági magyar ellenzéki oldalon egy picikét felélénkültek, megélénkültek a dolgok. Én nem látok ebbe problémát, hiszen nincs új erő, nincsenek új emberek. Ezek ugyanazok az emberek, akik az elmúlt 10 évben is folyamatosan a Vajdasági Magyar Szövetséggel szemben pozícionálták magukat ilyen vagy olyan módon. Az elmúlt években, évtizedekben is, és ez ma is így van, hogyha jól számolom most itt gyors fejszámolás, akkor 5 vajdasági magyar párt létezik. A Vajdasági Magyar Szövetségen kívül ez a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egységpárt, ezzel a két párttal mi együttműködünk, és közös választási listát szoktunk indítani, illetve 3 önkormányzatban jelen vannak ezeknek a pártoknak a képviselői is, és van 2 párt, amely teljes mértékben ellenzéki attitűdöt képvisel. Az egyik a Magyar Polgári Szövetség zentai székhelyel, egy kizárólag a tevékenységét Zentán kifejtő párt, illetve a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, amely kizárólag közlemények útján kommunikál, és minden nap írnak 1-3 közleményt arról, hogy a VMS mit csinál rosszul, és semmit nem írnak arról, hogy ők mit tennének, vagy ők mit kínálnak a polgároknak annak érdekében, hogy legközelebb őket támogassák. Ezen kívül a civil szférában is vannak politizáló szervezetek, 10 éve ez a Magyar Mozgalom volt, amely formálisan a mai napon is létezik. Most meg a Vajdasági Magyar Plénum, amely megpróbálja magát valamilyen új erőként bemutatni, illetve létrejött a Vajdasági Magyar Újrakezdés, amiről sokáig nem értettem, hogy mi fánterem és mi csoda, és azt hiszem, hogy sikerült az elmúlt napokban megfejtenem, hogy miről van szó. A Vajdasági Magyar Újrakezdés azt kommunikálta 1 héttel ezelőtt, hogy akkor ők fognak az előtérbe lépni, a Vajdasági Magyar Plénum hátrébb lép egy lépéssel. Ennek ellenére velem vitt a műsorba a Vajdasági Magyar Plénum elnöke jött, nem valaki más. A Vajdasági Magyar Újrakezdésről pedig kiderült, hogy ez egy választási listának az elnevezése lesz a Magyar Nemzeti Tanácsi választásokon. Ennek a koordinátora Rózsa Zsombor, aki egyébként 10 nappal ezelőttig a Vajdasági Magyar Szövetségnek a tagja volt, és együttműködött a Vajdasági Magyar Szövetséggel is, annak tagjaként együttműködött a Magyar Nemzeti Tanáccsal is, a rendezvényei megrendezése és a szervezete fenntartása érdekében. Most ő ellenzékiként pozícionálja magát, nincs ezzel semmi gond. A következőt szeretném mondani. Azt követően, hogy én fölkínáltam azt, hogy üljünk egy asztalhoz Surányi Zoltánnal, a Vajdasági Magyar Plénum elnökével, és ő ezt elutasította, feltételekhez kötötte, 2 nappal később az egyik szerbiai ellenzéki párttal ők együttműködési megállapodást kötöttek, ez a Zöld Baloldali Front, hogyha jól fordítom a nevüket magyarra, ez egy ellenzéki parlamenti párt Belgrádban. Ismerem a vezetőjüket, képviselőiket, hiszen ott ülünk a parlamentben Belgrádban. Tehát ennyit arról, hogy mennyire várható az, hogy valamiféle magyar-magyar szóértésre, együttműködésre sor kerüljön. A Vajdasági Magyar Újrakezdés pedig a Magyar Nemzeti Tanácsi választásokon szeretne elindulni. Ez természetesen egy teljes mértékben legitim elképzelés. Ők úgy fogalmazzák meg a célkitűzéseiket, hogy szeretnének bejutni az MNT-be, tehát szeretnének néhány képviselőt. Nem is igazán fogalmaznak meg olyan célkitűzést, hogy a magyar összefogást legyőzzék, vagy hogy ők irányítsák az MNT-t. Azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy eddig 5 MNT választás volt. Az 5 MNT választás közül 3 alkalommal az ellenzék elindult, 2 alkalommal pedig úgy döntöttek, hogy nem indulnak el. Minden alkalommal, amikor az ellenzék elindult, minden alkalommal bejutottak. Volt olyan mandátum, amikor 4 lista is bejutott a Magyar Nemzeti Tanácsba. Tehát nem a Vajdasági Magyar Szövetségtől függ az, hogy az MNT-ben van ellenzék, hanem attól függ, amit 2 héttel ezelőtt is itt Brasnyó Zoltánnak mondtam, aztán a független ellenzéki sajtó megpróbálta ezt az ellenük megfogalmazott támadásként értelmezni. Én nem a sajtót támadtam, én a vajdasági magyar ellenzéki szervezetek vezetőit támadtam, amikor azt mondtam, hogy attól függ, hogy ők éppen ráérnek, éppen szeretnék-e a közösséget képviselni, vagy éppen a szakmai előmenetel tartják fontosabbnak. Most úgy tűnik, hogy úgy érzik, hogy teremhet itt némi babér a számukra, és elkívánnak indulni a magyar összefogás ellen az MNT választásokon. Ez szívük joga. Lesz szerbiai választás is a következő hónapokban. Mi, a Vajdasági Magyar Szövetség biztos, hogy önállóan fogunk részt venni ezeken a választásokon. Hát az ellenzékünk meg majd kiderül, hogy részt kívánnak-e venni, és mely szerpártokkal kívánnak részt venni, biztosan nem önállóan, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség részéről mi nyitottak vagyunk arra, hogy minden magyar előjelű szervezettel egy asztalhoz üljünk, és megnézzük, hogy mi az, amiben együtt tudnánk működni.
4: Más téma, itt a beszélgetés végén véglegesítették a Vajdasági Magyar Közösség mesterséges intelligencia stratégiáját 2026 és 33 közötti időszakra vonatkozóan. Melyek azok a kulcsfontosságú területek, ahol a vajdasági magyar ember a leghamarabb fogja érezni a technológia előnyeit?
6: Ez is egy nagyon jó példa arra, hogy mi hogyan próbáljuk a közösség tagjainak az ügyeit intézni. Tehát amíg mások a Vajdasági Magyar Szövetséggel foglalkoznak ellenzéki oldalról, addig mi az emberekkel és az emberek igényeivel foglalkozunk. Kidolgoztuk a gazdaságfejlesztési stratégiánkat 2033-ig. Az új magyarországi kormánytól függ az, hogy ez ügyben fogunk-e majd tudni konkrét eredményeket felmutatni, mint ahogy tudtunk az elmúlt 16 évben a Fidesz kormányzat idején, és kidolgoztunk egy mesterséges intelligencia stratégiát is annak érdekében, hogy ezekre a legújabb, legmodernabb trendekre, az életünket befolyásoló tényezőkre készen álljunk. Ugye itt az oktatás, az egészségügy, a közigazgatás, a gazdaság, a mezőgazdaság, azok a témák, amelyekre vonatkozóan konkrétumok szerepelnek ebben a stratégiában. Volt közvita, hogy a gazdaságfejlesztési tervről is 7 észrevétel érkezett, azokat a szakértők beépítették a dokumentumba, és az elfogadásra került hétfőn, erről is kívánunk majd Magyarország új kormányával tárgyalni, és megint csak kénytelen vagyok megállapítani azt, hogy ahogy a gazdaságfejlesztési tervvel kapcsolatban sem, ezzel kapcsolatban sem az ellenzékünk sem nem tett le az asztalra egy alternatív stratégiát, sem nem írta meg, hogy esetleg mi a rosszabban, amit mi szeretnénk, és ők ezt hogyan kívánnák módosítani. Annyit fűznék még hozzá, hogy taggyűléseket is fogunk tartani a tegnapi naptól, Vajdasági Magyar Szövetség taggyűléseket, hogy az emberekkel beszélgessünk, hogy a problémákat feltérképezzük, megoldásokat kínáljunk. Tehát addig, amíg az ellenzékünk közleményírás formájában velünk foglalkozik, addig mi az emberekkel foglalkozunk, és az emberek számíthatnak ránk a jövőben is, teljesen függetlenül attól, hogy kampány van, vagy pedig nincs kampány.
4: Köszönöm szépen, a stúdióban dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke volt a vendégünk.
6: Köszönöm szépen.

0: reklám következik.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: A mikrofonnál Kaszoli Violetta, hírek 8 órakor. Május 5-től Szerbiában is elérhetővé vált az euróban történő átutalás a SEPA rendszeren keresztül, ami gyorsabb és kedvező pénzmozgást tesz lehetővé az Európai Unió és más tagországok irányába. Az egységes eurófizetési övezethez való csatlakozással csökkenhetnek a nemzetközi átutalások költségei, és a pénz a korábbi többnapos átutalási idő helyett akár egy munkanapon belül megérkezhet. A rendszer első szakaszában az eurós átutalási szolgáltatás indul el. A változás a vállalatok számára egyszerűbb és gyorsabb nemzetközi kifizetéseket tesz lehetővé, míg a lakosság esetében az euróban történő pénzküldés és fogadás válik hatékonyabbá, beleértve a külföldről érkező utalásokat is. A becslések szerint a SEPA bevezetése évente 50-60 millió euró megtakarítást eredményezhet országos szinten. Földrengés volt Szerbiában, Nyugat-Bácskában. Az éjszaka erős rengésre ébredtek a lakosok Bezdán településen. A köztársasági szeizmológiai szolgálat automatikus jelentése szerint az epicentrum a vajdasági falu volt, amelynek térségében először 4,1-es erősségű, majd nem sokkal ezután a Richter skála szerinti 2,5-ös erősségű földrengést jegyeztek. Az ott élő munkatársunk beszámolója szerint mennydörgésre emlékeztető moral mellett a családi házban megmozdultak az ágyak, arra riadtak fel. Folytatódnak a tótfalusi Munkás Szent József templom felújítási munkálatai. Az épület külső renoválására és festésére kerül sor a következő időszakban. Mindez anyaországi forrásokból és önrészből valósul meg, mintegy 5,5 millió dinár értékben. Az első fázis 2024-ben valósult meg, akkor is magyarországi támogatásnak köszönhetően. Most a templom északkeleti oldala van soron, a sekrestye résszel együtt. A munkálatok várhatóan pár hónapon belül befejeződnek. Tangó a parkban címmel tart zenés estet a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány. A szervezők reményei szerint a zsinagóga parkjában május 16-án a tér szépsége és a zene közelsége együtt ad különleges hangulatot, amelyben a tangó valóban életre kel. Fellépnek Bognár Georgina és Zsigapál, műsoron lesznek Astor Piazzolla, Velázquez, Vilodó, Galliano, Gardel, Rodríguez és Hermosza művei is. Az esemény május 16-án szombaton este 8 órakor kezdődik, a belépés ingyenes. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. Szabadkán és környékén jelenleg 14 fok van, napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, déli irányból fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 Celsius fok között alakul. A hét folyamán változékony lesz az idő. A napsütéses időszakokat felhősödés váltja, és helyenként rövid ideig tartó eső vagy zivatar is kialakulhat, különösen pénteken és szombaton.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
6: Csak a legfrissebbek.
7: Egy óra múlva is.
0: A 107,1 MHz-en.
6: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Reklám következik.
7: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
8: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
9: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024-551-045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024-551-045.
10: Reklámot hallottak.

0: A pontos idő 8 óra 9 perc, mi pedig folytatjuk napindító című műsorunkat, és egyből rá is térnék a témára, amely igencsak közel áll hozzám, ugyanis indul az esküvő szezon, és nekem is hamarosan esküvőm lesz, lakzit szervezünk, ezért is tartottuk úgy, hogy akkor berakjuk most ezt a témát, az egyik kolléganőnk elég szépen körbejárta, tehát indul az esküvőidény, és vele együtt sok pár számára kezdődnek el életük egyik legszebb, ugyanakkor legnagyobb kihívást jelentő időszaka is, ez pedig nem más, mint az esküvőszervezés. A romantikus elképzelések mögött ugyanis rengeteg döntés, szervezés és nem utolsó sorban komoly anyagi ráfordítás áll. Helyszín, dekoráció, zene, ruha, fotós, csak néhány azok közül a tételek közül, amelyek jelentősen befolyásolják a végösszeget, ami ma már könnyen több ezer euróra is rúghat. Felmerül a kérdés, mennyibe kerül ma egy esküvő Szerbiában, illetve a térségünkben, és hogyan érdemes belevágni a szervezésbe, hogy ne csak szép, hanem tudatos megtervezett és pénzügyileg is kezelhető legyen a nagy nap. A témáról Rózsa Krisztina riportjában hallhatnak.
1: Az esküvő napja szerelmes párok életében az egyik legszebb és legmeghatározóbb pillanat. Fontos azonban leszögezni, hogy a megható élmények mellé több esetben számos kihívás is párosul. Ezeket azonban kellő odafigyeléssel és rugalmassággal le lehet küzdeni. Milyen legyen a mennyasszonyi ruha, hogy nézzen ki a meghívó, melyik asztalhoz ültessük a kedves anyóst, vagy éppen mikor legyen a menyecsketánc, és milyen zenére ropja a násznép. A szervezés első lépése minden esetben a dátum és a helyszín kiválasztása, hiszen ehhez igazodik szinte minden további döntés. A népszerű helyszínek akár egy évre előre is betelhetnek, így aki biztosra szeretne menni, annak időben kell lépnie. Kaszoli Violetta és párja már a célegyenesben vannak, hiszen az ő esküvőjük májusban lesz. Már egy éve készülődnek a nagy napra, és szerencséjükre ez elegendő idő volt ahhoz, hogy mindent megszervezzenek.
2: Párom az 3 év után döntött úgy, hogy akkor megmeri kérni a kezemet, és ez tavaly történt pont ebben az áprilisi időszakban, itt április végén. De mi eldöntöttük, hogy nem szeretnénk sokáig húzni az időt, és következő évben, ugye idén már 2026-ban szeretnénk megtartani a lakzit nagyobb összejövetellel. Hát és akkor ott hirtelen, ugye nekünk most idén május 23-án lesz az esküvőnk, és tavaly áprilisban, ugye egy év alatt, tehát így hirtelen kellett gyorsan találni termet, zenészeket, meg minden egyebet, és többen mondták, hogy hát nem fog nektek összejönni ez a lagzi, úgy, ahogy elképzelitek, mert hogy nehéz egy év alatt leszervezni egy esküvőt. Nekünk szerencsénk volt, tehát tavaly ott május elején kezdtük el úgy igazán belevetni a legfontosabb dolgokba magunkat, ami szerintem, ugye, meg hát ugye szülők segítettek, meg már barátnők, akiknek volt lakodalmuk, illetve esküvőjük, és akkor legfontosabb számunkra az a terem volt. Mi szerettünk volna olyat, hogy mivel május kicsit szeszélyes még az időjárás, hogy

0: legyen báltír is, meg fontosnak tartottuk azt, hogy mivel azért tavasz van, ezért legyen kültéren, külterület is, tehát hogy egy szebb helyen legyünk.
1: Egy lakodalom megvalósítása azonban jóval több, mint néhány nagy döntés meghozatala. Rengeteg apró részletre kell odafigyelni. A sütemények, italok vagy éppen a dekoráció mind külön-külön is komoly szervezést igényel, és bár ezek elsőre apróságnak tűnhetnek, végül jelentősen hozzájárulnak a költségekhez is. Violetta tapasztalata szerint az elmúlt időszakban ezeknek a kisebb tételeknek az ára is érezhetően megemelkedett, így a pároknak ezzel is számolniuk kell a tervezés során.
0: A barátnőimnek a többsége 3-4 évvel ezelőtt ment férjhez, ezért azt tudom mondani, hogy szinte ilyen 40-45-50%-os áremelkedés tapasztalható minden téren, ruhatéren is az elmúlt évekhez képest. Úgyhogy minden drága. A lagziban is, tehát nekünk több mint 200 személyes lagzit tartunk, nagy baráti társaság, nagy rokonság, úgyhogy jól összejöttünk, és hát itt is azt tudom elmondani, hogyha megint csak az én barátnőimhez, ismerősökhöz hasonlítom, 3-4 évvel ezelőtti árakhoz, minden a duplája. Tehát a dekor is drágult az elmúlt években, a terem is drágult az elmúlt években, a sütelmi, tehát vannak, és akkor jönnek még a plusz apróságok, amikre nem is, tehát én mondjuk például erre nem is gondoltam, hanem ugye felokosítottak a szülők, hogy ott vannak még ugye apró sütemény, torta, ilyen díszítés, olyan díszítés, a táncoláshoz akkor ilyen, tehát hogy annyi, rengeteg apróság van, és akkor ezek még plusz összegek, és ezekre is csak azt tudom mondani, hogy jelentősen drágultak az elmúlt években.
1: A hagyományok szerint az esküvő költségei nem minden esetben kizárólag a fiatal pár terhelik, gyakran az örömszülők is hozzájárulnak a kiadásokhoz. Ez sok pár számára komoly segítséget jelenthet a szervezés során. Hodik Anabella és Kőműves Csaba Bence szeptemberben mondják ki a boldogító igent. Az ő esetükben is a vendégek száma körülbelül 200 fő lesz, ami már önmagában is jelentős szervezést igényel. Anabella egy praktikus módszert választott a készülődéshez, minden fontos információt egy füzetben vezet, így gyűjti a vendéglistát, a lehetséges helyszíneket, valamint a különböző szolgáltatókkal, fotóssal, zenésszel, ceremóniamesterrel kapcsolatos adatokat és ötleteket is. A pár nagyjából 9-10 hónappal az esküvő előtt kezdte meg a szervezést, így lépésről lépésre tudnak haladni.
2: 9-10 hónappal. A dátum
3: elég,
2: előtt?
3: Elég hamar elkezdtük igazából.
2: Hát a helyszín,
3: a helyszín azt elég hamar.
2: Talán ez a két legfontosabb.
3: Igen.
2: Aztán a zenekar, azt nagyon gyorsan elkapkodják. Nyilván vőfé, ceremóniamester, pap,
3: fotós.
2: Hát ezek a
3: igen, hogyha az ember azt szeretné, mármint olyat szeretné, amit... Szóval valakit le akar szervezni, akit megálmodott, mondjuk egy fotóst, vagy zenekart, vagy DJ-t, vagy valami, azt muszáj minél előbb. Szóval muszáj minél előbb megszülni egy dátumot, különben elkapkodják
2: hát
3: a jó helyeket is, meg hát nyilván, ahogy közeledünk a dátumhoz, a büdzsé az egyre változik, mármint, hogy a helyszínek egyre többet fognak kérni. Például nézegettük a helyszíneket, és az egyik, ami nagyon-nagyon tetszett mind a kettőnknek, az, hogyha akkor lefoglaltuk volna, akkor még nem lett volna annyira horror, de már úgyis horror, és mire oda jutunk az esküvőhöz, addigra még egy 10 euróval fejenként megnőtt volna az ára. Úgyhogy hát kompromisszumokat kell kötni minden téren igazából, de nyilván az ember igyekszik az asztalra csapni, hogy már pedig én azt akarom, és akkor úgy az ilyen fontosabb dolgokért, amik sokat számítanak, azért ki kell állni.
1: A szervezés során sokan döntenek úgy, hogy szakember segítségét is igénybe veszik. Egy esküvő szervező jelentős terhet vehet le a pár válláról, hiszen segít átlátni a folyamatokat, koordinálja a szolgáltatókat, és hozzájárul ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen a nagy napon. Különösen a nagyobb létszámú esküvők esetében lehet hasznos ez a segítség, hiszen ilyenkor még több részletre kell odafigyelni, és könnyebb elveszni a szervezési feladatok között. Pásztor Kornélia esküvőszervező.
4: Egy esküvőszervező munkája nagyon összetett. Valójában a pár igényeinek megfelelően dolgozik. Vannak párok, akik azt szeretik, hogyha az egész esküvőt szervezi az esküvőszervező. Ilyenkor a szolgáltatókkal ő kommunikál, összeszervezi a kis aprólékos dolgokat, a költségvetést megírja, a forgatókönyvet megírja, árajánlatokat kér, szerződéseket köt, tehát nagyon-nagyon sokrétű a munkája. Általában külföldiek, akik megkeresnek bennünket, ők teljes körű esküvőszervezést kérnek. Tehát az első lépéstől az utolsóig. Az esküvő napján is ugye jelen vagyunk, mindent leszervezünk, ők amiatt, hogy külföldön tartózkodnak, nem tudnak hazautazni, nincs idejük foglalkozni az esküvővel. Ilyenkor az összes szolgáltatóval fölvesszük a kapcsolatot, velük pedig folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, lebonyolítjuk az apró kérdéseket.
5: Mi minden szükséges egy esküvő lebonyolításához?
4: Elsősorban idő. Nagyon sok időt vesz igénybe, ezért is mondjuk a pároknak azt, hogy időben kezdjék el szervezni az esküvőjüket, ugyanis sokszor jótékonyan hat az, hogyha egy szolgáltató időben meg van keresve, mint anyagilag, mint a minőséget illetően. Tehát elsősorban le kell foglalni az éttermet, illetve ahol a helyszínt, ahol szeretnék az esküvőt, a szolgáltatók közül a vőfé, vagy ceremóniamester, a zenekar, vagy a DJ, fotós, videós, tehát ők, akiket első körben le kell foglalni, utána jöhetnek a más apróbb tevékenységek, ruhakiválasztás, meghívók szerkesztése, köszönő ajándékok, és még sorolhatnám.
1: Az esküvők világa folyamatosan változik, a trendek évről évre alakulnak, de a legfontosabb szempont ma már egyértelműen az egyediség. Egyre több pár dönt úgy, hogy saját stílusára szabja a nagy napot, legyen szó a helyszínről, a dekorációról, vagy akár a programokról. Nincs egyetlen bevált recept. Van, aki a hagyományos, klasszikus lakodalmat részesíti előnyben, míg mások modernebb, letisztultabb vagy éppen lazább hangulatú esküvőt álmodnak meg. A döntés minden esetben a pár kezében van, hiszen ez az ő napjuk, amelynek róluk kell szólnia. Ahogy Pásztor Kornélia esküvőszervező is elmondta, az utóbbi időben egyre népszerűbbek a természetközeli esküvők.
4: Amit megemlíthetek, az, hogy a természetközeli esküvőkön van most a hangsúly. Sok pár azt szeretné, hogy a polgári esküvőként a természetben történjék meg. Romantikusabb helyszínt, akár tóparton, akár mezőn, erdőben, tehát szeretik ezeket a természetközeli szertartásokat, valamint ennek pont az ellenkezője, amikor nagyon modern esküvőt álmodnak meg, és minden olyan eszközt bevetnek, amivel látványossá tehetik az esküvőt.
5: Miként változtak az esküvők? Vannak-e hagyományos esküvők, illetve milyenek az újabbak? Melyik a felkapottabb?
4: Még mindig mindkettő. Hagyományos esküvők is vannak, sátorban is tartanak esküvőket. Ezek az esküvők a család nagy körében történnek, több személyesek és vőfélyel rendezik meg őket, a modernebb esküvőket pedig inkább baráti közösség, a rokonságból és a fiatalság van meghívva, és ilyenkor ceremóniamester van. Nem zenekar, hanem DJ és egész más hangulatú esküvő.
1: Az esküvő életünk egyik legfontosabb eseménye, de ahhoz, hogy valóban felhőtlen legyen, minden részletre figyelni kell. Az esküvő szezon elindult, a párok pedig már izgatottan készülnek a nagy napra, amelyet több hónapnyi előkészület előzött meg annak érdekében, hogy a lagzi valóban felejthetetlen élményt nyújtson a friss házasoknak és a násznépnek egyaránt.

0: Reklám következik. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
1: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
0: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
7: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
9: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
10: Szeretnéd tudni, hogyan vívták meg a történelem legnagyobb jogi csatáit az Amazonasnál? Vagy hogy mi zajlik egy profi sportoló fejében a sérülés után? Akkor május 9-én itt a helyed. Az NCC középiskolás programja a Zentai Gimnáziumban nyílt KP szombatot tart, ahol a történelem, a jog és a pszichológia legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk. Legyél nyolcadikos vagy középiskolás, nálunk a helyed, ha fontos neked a tudás és az új barátságok. Szabadkáról szervezett buszt indítunk, hogy megkönnyítsük az eljutást. De ne feledd, a helyed gyorsan telnek. Regisztrálj május 7-e délig a szabadkakukac.mcc.hu e-mail címen. Találkozzunk május 9-én 10 órakor a Zentai Gimnáziumban. Érkezz jóként, távozz kiválóként!
11: Média támogató
9: a Szabadkai Magyar Rádió.
11: Ajánlót hallottak. Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
12: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
13: És akkor mondom is a közép árfolyamokat, amelyek a mai napra vonatkoznak. 1 euró a mai napon 117 dinár 38 parát ér. 100 magyar forintért 32 dinár 12 parát kell fizetni. 1 svájci frank 128 dinár 60 para. 1 amerikai dollár pedig 100 dinár 50 parát tesz ki. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamát hallották.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Napindító.
2: Informálódjanak velünk
1: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Tartson velünk minden hétköznap reggel
3: a 107,1-en.
1: Napindító. A pontos idő 8 óra 35 perc, és lapszemlével folytatjuk műsorunkat. Már is itt van a kezemben a magyar szó. Kiemelt hír a drogellenes koalíció és a földgáz folyosó, a kábítószer visszaélés elleni harcról és közép-európai energetikai függetlenségről értekeztek Jerevánban. Gyúró Mácót szerb miniszterelnök is ott volt a helyszínen. Kiemelt hír még, hogy Tótfaluban még a kerítés is muskátliból van, Dukai Tivadar kertészetébe látogattak el a magyar szósok. És ha elkezdünk lapozni az újságban, akkor már is odaérünk a külföldi rovathoz. Itt ugye foglalkoznak a közel-keleti helyzettel, és természetesen nem maradt ki az Oroszország-Ukrán konfliktus sem. Oroszország ukrán drónoktól tart, erről cikkeznek. És arról is lehet olvasni egyébként, ami itt van nálunk a szomszédságban, hogy 4 férfit találtak holtan a horvátországi Karlovac közelében, és erről folyik most a nyomozás. Nincs tűzszünet Libanonban, és arról is írnak, hogy a hantavírus széleskörű terjedésének kicsi a valószínűsége, ezért nincs sok pánikra, illetve nincs szükség utazási korlátozásokra, mégis hantavírustól haltak meg többen, ezt az Egészségügyi Világszervezet jelentette ki az Atlanti óceánon közlekedő kiránduló hajón kaptak fertőzést utasok. Erről is olvashatunk részletesebben. Ami a kitekintő című rovatunkat illeti, cikkeznek arról a magyar szóban, hogy átvették a megbízó levelüket a listán megválasztott képviselők. Uniós források hazahozatáról tárgyal Vitézi Dávid, Karácsony megtartja a rendszerzáró rendezvényét Budapesten, és arról is olvashatunk, hogy az új vezetés feljelentést tett, lezárult a belső vizsgálat a Magyar Nemzeti Bankban. Ha tovább lapozunk a magyar szóban, akkor megérkezünk a belföldi rovathoz. Itt is írnak a drogellenes koalícióról és a földgáz folyosóról. Arról is olvashatunk, hogy koszorúzást tartottak Málórásjéban, a 3 évvel ezelőtti tömeggyilkosságra emlékeztek. Az európai integrációról tárgyaltak Kopenhágában, és Josip Broz Titóra emlékeztek halálának 46. évfordulóján tisztelői és antifasiszta egyesületek tagjai látogattak el a belgrádi virágházba. Erről olvashatunk egy hosszabb cikket. Minden egyes költséget tételesen kell bemutatnunk, mondta Katona Novák Ágnes, a gyermekek étkeztetésére, a 3 épület közüzemi díjaira és az alkalmazottak bérére fordítják a támogatást. Egy interjút készítettek a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény igazgatójával. Terv szerint halad Nagy Kikindán a Fejős Klára általános iskola átfogó felújítási munkálata, erről is olvashatunk, és arról is, mint ahogy azt már a hírekben említettük, hogy Szerbiában elérhetővé vált a SEPA rendszer, gyorsabb és olcsóbb utalásokra számíthatunk, mi is, és a vállalatok is. Újabb beruházások és fejlesztések, Sinisa Máli szerint Szerbia az egyik leggyorsabban növekvő gazdaság Európában. Arról is olvashatunk, ami a gazdaságot illeti, hogy Horvátországnak kártérítést kell fizetnie a MOL-nak, hogy pontosan miért, ezt is elolvashatják a mai magyar szóban. Írnak a tűzoltókról, Dancsó Áron írását tudjuk még elolvasni, életmentés a hivatásuk, a tűzoltók munkáját mutatja be. Ami pedig a művelődést illeti, a mozgókép és az előadó művészet kapcsolata került a fókuszba a Szabadkai Kortárs Galériában, erről is olvashatnak, és arról is, hogy megtartotta a Magyar Tudományos Akadémia a 200. tisztúító közgyűlését. Új Rolling Stones album jelenik majd meg, mégpedig júliusban fog kijönni az új album, erről is olvashatunk, és arról is, hogy visszahozzák a régi sziget hangulatot Budapesten, az idén ismét lesz 0. nap a fesztiválon. Hollywood pedig megfilmesíti Örkény klasszikusát, ez is egy kiemelt hír. Örkény István Tóthék című klasszikus műve alapján Peter Fellows rendezésében a Bad Mayor címmel második világháborús fekete komédiát készítenek, ezt közölte az index.hu, úgyhogy ez is meg lesz filmesítve. Mire jó egy fekete lyuk a kert végében? Erről is olvashatunk. Van itt egy érdekes írás. Dr. Kis László, akadémikus, Széchenyi díjas, fizikus, csillagász, kutató tartott előadást. Olvashatunk a Zsolnai örökség, a Városháza falai között, tehát a Zsolnai örökségről is. Akkor itt is ugye a Magyar Szóban megjelenik a közérdekű információk, tehát amit el is mondtunk mi is, hogy lezárták a Majsai utat, módosul a 3-as és a 13-as buszjárat útvonala, és számos közinformációval, aktuális infóval találkozhatunk még a mai Magyar Szóban. Olvashatunk arról is, hogy érdemes méhészkedni, jól indult az év a méhészek számára, és reménykednek a szakmabeliek, hogy idén jó évet is zárnak. Nem maradnak el természetesen a sporthírek sem a mai Magyar Szóból, és hát számomra, mint már hajdújárási számára a legkedvesebb, az a legutolsó oldalon található libás kép, vadludak vannak a képen, a kis ludakkal, és hát mi ott lakunk a tó mellett, úgyhogy én is, tehát tényleg több száz, több ezer kis luddal lehet találkozni, gyönyörűek, és azt írják a Magyar Szóban is, hogy egymást érik a népes nyári lúdcsaládok a ludasító partján hajdújárásnál. A libaszülők minden reggel kivezetik a fiókákat, ugye? És ez azt, tehát amióta tilos csónakból horgászni, azt írják, mintegy 200 párra nőtt a fészkelő nyári ludak száma. Ez pedig azt jelenti, hogy csak nem 1000 kis liba látta meg a napvilágot a nádasok nyugalmában. Nevéhez méltón a ludasító már valóban a ludak birodal. Erről olvashatunk is, itt van egy nagyon aranyos kis kép. A mai Magyar Szónak a melléklete pedig kedlévén nem más, mint a magvető, amelyben számos érdekes és fontos mezőgazdasági téma van. Az egyik az, hogy végéhez közeledik lassan a tavaszi vetés. Hát ami pedig talán a legkiemeltebb és a legszomorúbb az, az, hogy vízért könyörög a talaj, egyre nagyobb az aszály, esőre lenne szükség. De számos érdekes, aktuális mezőgazdasági témával is lehet még találkozni. Amennyiben bármelyik téma felkeltette az érdeklődésüket, keressék fel a legközelebbi árust, és vásárolják meg a mai Magyar Szót és a mellékletét.

A szabadkai Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatója következik. 61 esztendős korában meghalt Szlobodánka Petrovic, Szabadka, Jován Mikity utcai lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a sétaerdei pravoszláv temető Rádics kápolnájából. 73 éves korában elhunyt Stanko Bogojevics, Szabadka, Milesin fivérek utcai lakos. Temetése ma 15 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím: Szabadka, Karagyorgye út 2. Telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Reklámot hallottak.
6: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Hírek 9 órakor. A külhoni támogatások, a levélszavazás rendszere, valamint a vajdasági magyar belpolitika is téma volt azon a budapesti találkozón, amelyen Magyar Péter Leendő magyar miniszterelnök és dr. Pásztor Bálint a vajdasági magyar szövetség elnöke egyeztetett egymással. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában elmondta, a találkozó eleinte kifejezetten feszült hangulatban zajlott. Ennek okaként azt említette, hogy a VMS az országgyűlési választási kampányban a Fidesz mellett állt ki, a vajdasági magyar közösség meghatározó politikai erejeként. A beszélgetés azonban nyílt és egyenes volt. Mindkét fél megfogalmazott a másik számára kellemetlen, vitatható álláspontokat, amit a VMS elnöke szerint a későbbi jó együttműködés elengedhetetlen feltételének tartanak. Úgy fogalmazott, először a múltat kell helyretenni, és utána lehet normális kapcsolatokon alapuló együttműködést építeni. Május 5-től Szerbiában is elérhetővé vált az euróban történő átutalás a SEPA rendszeren belül, ami gyorsabb és kedvezőbb pénzmozgást tesz lehetővé az Európai Unió és más tagországok irányába. Az egységes eurófizetési övezethez való csatlakozással csökkenhetnek a nemzetközi átutalások költségei, és a pénz a korábbi többnapos átutalási idő helyett akár egy munkanapon belül megérkezhet. A rendszer első szakaszában az eurós átutalási szolgáltatás indul el. A változás a vállalatok számára egyszerűbb és gyorsabb nemzetközi kifizetéseket tesz lehetővé, míg a lakosság esetében az euróban történő pénzküldés és fogadás válik hatékonyabbá, beleértve a külföldről érkező utalásokat is. A becslések szerint a SEPA bevezetése évente 50-60 millió euró megtakarítást eredményezhet országos szinten. Földrengés volt Szerbiában, Nyugat-Bácskában. Az éjszaka erős rengésre ébredtek fel a lakosok Bezdán településen. A köztársasági szeizmológiai szolgálat automatikus jelentése szerint az epicentrum a vajdasági falu volt, amelynek térségében először 4,1-es erősségű, majd nem sokkal ezután a Richter skála szerinti 2,5-ös erősségű földrengést jegyeztek. Az ott élő munkatársunk beszámolója szerint mennydörgésre emlékeztető moraj mellett a családi házban megmozdultak az ágyak, arra riadtak fel. Végül pedig az időjárásról. Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz, déli irányból fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 Celsius fok között alakul.
9: Aktuális információk, retróslágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Felnőtt oktatás a szabadkai Jovan Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
12: Reklám következik.
13: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várokban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élj át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70. 063 848 30 70.
14: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
13: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
0: Reklámot hallottak.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
3: A pontos idő 9 óra 10 perc, köszöntöm a hallgatókat, Kaszoli Violetta vagyok, és elérkeztünk Napindító című műsorunk utolsó órájához. És egy új kezdeményezésről fogunk beszélgetni az elkövetkező percekben. Magyar Kanizsán indult ez az új kezdeményezés a közelmúltban. Kísérleti jelleggel játékos szernyelvoktatást vezettek be az iskolai előkészítős csoportokban. Hogy honnan jött az ötlet, hogyan fogadták az érintettek, és milyen tapasztalatok körvonalazódnak már most, arról beszélgetünk a folytatásban. Vendégünk Varjú Potrebi Tatjana, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja. Köszöntöm a műsorban.
4: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
3: Mikor indult el ez a kezdeményezés, pontosan is hány gyermek vett részt a kezdeményezésben?
4: Már a múlt évben arról beszélgettünk Magyar Kanizsán, hogy újra meg szeretnék az óvoda dolgozói és vezetősége indítani a valamikor nagyon jól működő szerb nyelv tanulását az óvodai csoportokban. És ezzel a kezdeményezéssel, ezzel az ötlettel a Magyar Nemzeti Tanácshoz fordultak, hogy az esetleges résztámogatásról biztosítsuk az intézményt. Ehhez természetesen kell az önkormányzat pozitív hozzáállása is, hiszen önkormányzati alapítású intézményről beszélünk, és egy ilyen közös összefogással, ahol az önkormányzat a dolgozó bérét, a Magyar Nemzeti Tanács pedig esetleges úti költség térítést tud magára vállalni, születhetett meg ez az új program Magyar Kanizsán, és nem csak Magyar Kanizsán, hanem a községhez tartozó minden településre is eljut ez a program. Fontosnak tartom, amikor a tömbről beszélünk, ahol nagyon keveset hallják a gyermekek a szerb nyelvet, akár otthon, akár az intézményekben, akár az utcán, hogy valahol ezt a hiányt olyan pedagógiai tartalmakkal tudjuk pótolni, ami a gyerekeknek nem egy plusz teher. Mire gondolok? Azzal, hogy az intézményben, tehát az óvodai bentartózkodás ideje alatt szervezzük meg a szerbnyelv oktatását, ezzel talán hozzásegítünk a családoknak abban is, hogy nem a délutáni programból nem kell új helyszínre a gyerekeknek,

0: gyermeket szállítani, vinni, kísérni, hanem amíg a gyerek a délelőtt folyamán bent tartózkodik az óvoda épületében, ott ugye a rendes foglalkozások mellett heti egy alkalommal sor kerül a szerb nyelv játékos oktatására is. Egy kolléganő az, aki ezt a programot felépítette, és tematikus heti bontásban megjelenik ugye különböző témák, minden településen, minden objektumban, így minden gyermek, kivéve a bölcsődei korosztályt, így minden csoport legalább egyszer hetente egyszer hozzájut ehhez a foglalkozáshoz. A tapasztalatok azt mutatják, hiszen ez a program a második fél évtől indult meg, és a 3 hónap alatt a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek nagyon szeretik, nagyon várják az óvónénit, majd amikor a foglalkozásnak vége van, akkor ugyanazt a körjátékot, vagy ugyanazt a mondókát, ugyanazt a versikét sokszor ismételgetik, és már arról is számolnak be a szülők, hogy amikor hazamennek, akkor a szülőknek is ezt már elő tudják adni. Én hiszem azt, hogy ezzel a játékos pedagógiai módszerrel, ahol a kicsi gyermekek ezt könnyedén tudják venni, és nem fáradtak délután, és annyi sok-sok-sok más helyszínre még el kell jutniuk, akár a sport, vagy a néptánc, vagy az angol nyelvtanulásról beszélhetek, hogy talán így, hogy beemeltük a délelőtti foglalkozás sok keretei közé, hogy ezt szinte természetes dolognak veszik, és bizonyítja azt is, hogy csillogó szemekkel várják az óvónénit, és otthon erről beszámolnak a kicsi gyermekek. Talán elérjük azt a célt, hogy a szerb nyelv megszeretése és megismerése a korai gyermekkorban hozzásegít ahhoz, hogy nem fognak későbbiekben ezek a gyermekek olyan ellenállást tanúsítani, vagy olyan idegen venni a szerb nyelv tanulását, amikor az iskolába érkeznek, és hogyha ott is egy kellő programmal, már pedig a programok olyanok, hogy a tömbben élő magyar gyermekek is tudják úgy tanulni a szerb nyelvet, mint egy idegen nyelvet, és ezt a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt években hosszú-hosszú munka és szakmaiság után elérte, hogy olyan programmal tanuljuk a szerb nyelvet, mint az idegen nyelv. Hogy talán, amire befejezik az általános iskolát, nem fog nekik akkora akadályt jelenteni a szerb nyelv használata. Gondolok itt arra, hogy az itthon való tovább tanulás sem lesz nekik olyan akadály, mint amit tapasztaltunk az elmúlt 20-25 évben. Természetesen...
1: Itt valójában ők akkor kapnak egy olyan alapot már itt az óvodában, amire csak könnyebb lesz az iskolától kezdve építeni.
0: Igen, és ez nagyon fontos, hiszen a 4-5-6 éves korban, ahogy szoktuk mondani, a gyermekek mint egy szivacs úgy szívják be, ugye az új tapasztalatot, tudást és tartalmakat, és ekkor, hiszen ezek a gyerekek már, hogyha őszintén beszélgethetünk, akkor mondhatom azt, hogy az angol nyelvet már olyan szinten ismerik, persze a játékok, a foglalkozások és az egyéb tartalmak elérhetősége miatt, mint ahogyan a szerbet nem. Tehát ezt kellene valahogy kiegyenlíteni, hogy a szerb nyelv se legyen idegen a magyar gyermek számára. Talán ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a későbbiekben, amikor az egyetem választása sor kerül, hogy nem fognak megfutamodni az első nehézségek miatt.
1: Ha beválik a program, akkor van-e arra terv, hogy bővítsék más településeken is, vagy községekben bevezessék a szerb nyelv tanulását már az óvodában?
0: Igen, követjük az igényeket. Már jelezték más önkormányzatok is, hogy szükség van. Itt azokra a településekre gondolok, ahol tiszta magyar oktatás folyik, vagy nagyon kevés az a szerb ajkú gyermek, vagy csoport az iskolában, óvodában, ahol igény van arra, hogy megerősítsük a szerb nyelvtanulást korai gyermekkorban. Jelezték az önkormányzatok. A Magyar Nemzeti Tanács 3 évvel ezelőtt a meghozott köz- és felsőoktatási stratégiájában ezt a programot beemelte, mint az egyik prioritás, a szerb nyelv korai elsajátítását, és bízunk abban, hogy akár a Vackor óvodában is, ahonnan szintén azt a jelzést kapjuk, Szabadkáról is és Újvidékről is, hogy mennyire fontos lenne heti 1-2 alkalommal tanulni játékosan a szerb nyelvet, hogy szükség van erre a programra, és a Magyar Nemzeti Tanács azon fog dolgozni, hogy erre a programra további pénzeszközöket biztosítson, így megsegítse az önkormányzatokat, amely önkormányzatok erre igényt mutatnak.
1: Ön egyébként, tehát mit lát, mint szakember? Fontos, hogy az iskolában, az óvodában megfelelő képzést kapjanak a diákok. Na most nálunk itt Szerbiában a szerb nyelv oktatása iskoláktól, tanároktól függően eléggé eltérő, ezt azért talán kijelenthetjük. De ön szerint mennyire fontos az, hogy otthon is a szülők meghatározzák a szerb nyelv tanulásának a fontosságát, és úgy álljanak hozzá?
0: Igen, egyetértek ebben, hogy a család szerepe nagyon-nagyon meghatározó, hiszen hogyha a család elzárkózik attól a lehetőségtől, hogy a kicsi gyermekét esetleg olyan gyermekekkel engedje össze játszani, akár egy sportfoglalkozáson keretein belül, akkor ez nagyon nehezen fog menni. Tehát valahol a szülők is, az a generáció, akik már érzik ennek a nyelv tudásnak a hiányát, hiszen felnőtt egy generáció, amikor valahogy nem közeledtünk egymáshoz, hanem inkább távolodtunk el. Ez valamikor régen nem így volt, hiszen ezekben a többségében magyar lakta településen a szerb és a magyar gyermek együtt tudott játszani, és nem volt kérdés, hogy melyikük fog hamarabb megtanulni a másik nyelvén. Valahogy az elmúlt 30 év megtette azt a problémát, meghozta azt a problémát, hogy inkább eltávolodtunk egymástól, és valahol ennek látom ilyen hiánypótló szerepét, a szerb nyelv korai megszerettetését az óvodákban, hiszen ha a gyermek jókedvel érkezik haza, és mondogatja azt a mondókát, és hogyha a szülők ezt megerősítik, és ők is esetleg tudnak néhány szót a kicsi gyermekkel szerbül váltani, akkor a gyermek valahogy ezt természetesnek fogja venni, nem fog idegenkedni a nyelvtől. És nagyon fontosnak tartom, hogy az intézmény és a család együttműködése minél szorosabbra fűződjön, hiszen úgy az iskoláskor előtti intézményekben, mint az általános, majd a középiskolában is, ha nincs meg ez a szoros együttműködés, akkor sokszor a jó programok is sikertelenné válhatnak.
1: Nagyon sok sikert kívánok ehhez az új kezdeményezéshez, és hát reméljük majd, hogy minél több településre eljut majd a jövőben. Még ha már itt van, akkor kicsit térjünk rá, hogy az oktatás terén jelenleg most milyen aktualitások vannak.
0: Hát örömmel számolhatok be arról, hogy a múlt hét, tehát az ünnepek előtt befejeződött a 7. osztályos tanulók osztálykirándulási programja, és nagyon szép, dicsérő leveleket, köszönő leveleket kap a Magyar Nemzeti Tanács, hogy egy nagyon jól felépített egynapos programban vehettek részt, ugye Nyugat-Bácska térség meglátogatásával a hetedikes tanulók, és öröm számomra azt, hogy a pedagógusok és a gyermekek, a szülők ezt pozitívan fogadják, hiszen célunk az, hogy minden tanulót valahol egy évben megajándékozzunk, akár egy ilyen szimbolikus programmal, egy egynapos kirándulással. Nagyban zajlik a felvételi felkészítő programja a Magyar Nemzeti Tanácsnak, ugye február végén indult, és egészen június végéig tart. Itt azok a középiskolát végző harmadikos, vagyis hát harmadikos tanulók vehetnek részt, akik a jövőben ugye az egyetem választására kerül majd sor itt Szerbiában, és ugyanakkor a mai nappal, tegnapi nappal megindítottuk az Újvidék és a Szabadkai Egyetem látogatási programunkat, amelyre, ha minden jól alakul, akkor május 27-én kerül sor, és ide szintén a harmadikos középiskolásokat fogjuk meghívni, hogy kedvet kapjanak az itthon tanuláshoz, meglátogatják majd az Európa Kollégiumot, Újvidéken az Újvidéki Egyetemvárosokat, Szabadkán az egyetemeket, a főiskolákat, és talán ezzel is hozzásegítünk ahhoz, hogy ne a külföldi továbbtanulást válasszák.
1: Varjú Potrebi Tatjanának köszönöm szépen a beszélgetést, és további jó munkát kívánok.
0: Köszönöm a meghívást.

0: Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeztek tegnap Doroszlón. Az eseményt a helyi önkéntes tűzoltótestület kezdeményezte, amelynek keretében főtisztelendő Horváth Ákos, a helyi Szent Imre herceg plébánia kormányzója ünnepi szentmisét mutatott be. A megemlékezés részeként a testület tagjai koszorút helyeztek el a templomkertben álló Szent Flórián szobornál. A doroszlói ünnepségről kolléganőnk Lenner Tímea készített riportot.
1: Főtisztelendő Horváth Ákossal beszélgetek, ugye Szent Flórián ünnepe van. Úgy fogalmazott prédikációjában, hogy milyen evangéliumi az a szolgálat, amelyet az önkéntes tűzoltók vállalnak. Hogyan értette ezt?
2: Arra értettem ezt a mondatomat, hogy az evangéliumban azt mondja az Úr Jézus, hogy senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért, és igazából a tűzoltók hivatása az nem egy gyaloggalop igazából, mert a tűz az veszélyes, és ők ebbe a veszélybe mennek be azért, hogy bennünket megvédjenek, hogy ezt a tüzet eloltsák, megsemmisítsék, és bennünket biztonságba helyezzenek, tehát igazából az ő szeretetükkel a mi életünket próbálják meg megmenteni. És egy önkéntes tűzoltótestületről van szó itt Doroszlón, akik igazából ezért fizetést nem kapnak, de mégis vállalják sokan a közösségből, hogyha szól a sziréna, ha baj van, ha akár a környező településeken baj van, akkor mennek és segítenek. Erre értettem az evangéliumosságot, hogy ezzel a szeretettel élnek a mai korban is, és nagyon jó, hogy még mindig vannak ilyen emberek, akik így élnek.
1: A belső tűzre is emlékeztet bennünket ez az ünnep, ezt mondta.
2: Azért használtam ezt a kifejezést, mert a tüzet szeretjük csak fizikai valójában megszemélyesíteni, vagy hivatkozni rá, viszont a belső tüzek is sokszor tudnak rombolni. Legyen az akár a harag, legyen az akár a kételj, legyen az akár a bizonytalanság, de úgy mertem fogalmazni, hogy akár egy kimondott szó is, hogy azok is tudnak melegséget adni, mert a tűz is tud melegséget adni, viszont tudnak pusztítani is ugyanúgy, mint ahogy a tűznek a negatív hatásait is tudjuk érezni. Tehát erre is kell figyelnünk, nem elég csak a fizikai valójában gondolnunk a tűzre, hanem sokkal inkább talán az átvitt értelmeket is megvizsgálni, hogy hogyan is vagyunk mi ezekkel a tüzekkel.
1: Gellér Esztert, a doroszlói önkéntes tűzoltó testület elnökét kérdezem, mit jelent a testület számára a Szent Flórián ünnepe?
3: A Szent Flórián mit jelent nekünk? Ugye a védőszentünk, ő egy alap bástyát képez az önkéntes tűzoltó testületek életében, mert hiszem azt, hogy bármelyik tűzoltóról is van szó, hogyha azt is mondja, hogy ő nem vallásos, valamilyen szinten ott van a hit benne, aminek az alapját Szent Flórián képezi.
1: Az ő példája. Minden évben megünneplitek ezt az ünnepet, és a gyertya szentelő boldogasszony ünnepét, tehát mélyen kötődik a vallásossághoz, a kereszténységhez ez a nagymúltú testület.
3: Igen, ugye a gyertya szentelő boldogasszonyal összeköthető a megalakulásunknak az évfordulója, illetve a dátuma, úgyhogy erről is minden évben megemlékezünk, illetve a Szent Flórián védőszentünk ünnepe, ami minden évben a napján, május 4-én ünnepelünk meg, és elmaradhatatlan időpontja az éves naptárunknak.
1: Mik most a következő teendők, mik a tervek itt most tavasszal, nyáron a testületben?
3: Lassan most már ugye igaz az aratás még nincs itt, de az előkészületek már megindulnak, úgyhogy lassan elkezdjük az arató cséplőgépeknek az átnézését, a tűzvédelmi készülékek átnézését, illetve elkezdjük fölhívni a figyelmet arra, intenzívebben fölhívni a figyelmet arra, hogy tilos a nyílt téren való gyújtogatás, illetve az egyéb ilyen kártétele a természetnek.
1: Van-e most valami újítás az épületen, a tűzoltó otthonon?
3: Igen, nagy szerencsénkre és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-nek hála, illetve Magyarország kormányának az év elején sikerült kicserélnünk a nyílászárók nagy részét, így az emelet és a torony teljesen új nyílászárókat kapott. Ez mellett az idei évben várható még egy nagy kapacitású légkondicionálógép beszerelése, ami szintén ugye a hőgazdálkodásnak lesz nagy segítsége.
1: A szentmisét és a koszorúzást a plébánia Klem Valéria vezette énekkarának közreműködése tette még ünnepélyesebbé.

0: ajánló következik.
1: Hogy kerül Elvis, az amerikai elnök, egy próféta, pulykák, nyulak és egy híres munkácsi festmény egy színpadra? Kiderül május 5-én kedden 19 óra 30 perckor a Kosztolányi Dezső Színházban. Nézd meg Szegedi Szabó Béla, Bill Visszatér című előadását Urbán András rendezésében. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 0654 33 203 as telefonszámon. 0655 43 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Ébredjen velünk,
1: hogy ne maradjon le semmiről.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A pontos idő 9 óra 43 perc, közelgünk a mai napindító végéhez, a stúdióban pedig már is itt van velünk Búzás Zsuzsanna, ő vezeti ugyanis a mai mozaikot. Szia Zsuzsi, hogy vagy, mesélj, hogy mi történik itt egyébként az SMR-ben, én ma jöttem vissza szabadságról, és még korán jöttem, senkivel nem volt időm kommunikálni.
3: Szia, és köszöntöm a hallgatókat. Hogy látod, zajlik a munka, tehát folytatódott, meg az ünnepek alatt is jó, itt volt egy kis változás ilyenkor, mikor ünnepek vannak, akkor mi is lazítunk egy kicsit a nadrág szíjon, és akkor átalakul egy picit a műsor séma, de többnyire azért a tartalmak megmaradnak. Úgyhogy hát dolgozunk, te meg készülődsz, hallom.
2: Igen.
3: Megvan minden, igen, most már csak igen, várni igen, kell az időpontot.
2: Igen, lagzira, igen, most már majd lánybúcsú is, akkor az még egy, arra még nagyon rá kell készülni, és akkor aztán majd jöhet a lagzi.
3: Emlékszem, hogy annak idején, ugye, nem is, tehát ilyen lánybúcsú, ez nem volt divat, hanem mindig a legénybúcsú, és én nem is értettem soha, igen, hogy miért pénteken, és szombaton meg lakodalom van, tehát mindig ott rögtön előtte igen, való nap, ez régen
2: de most,
3: volt.
2: De most azért hagyunk egy hét szünetet.
3: Hát így van
2: a fiúk
3: értelme
2: miatt.
3: Szerintem.
2: Hát igen.
3: Mert ott,
2: igen.
3: Ja, nagyon sok olyan vőlegényt láttam, aki, tehát ilyen tiszta kóma volt, és azt se tudta, hogy mit kell mondani,
2: hát
3: hova kell, mit kell csinálni.
2: Különben. Most, hogy így belegondolok, lehet jobb lenne, úgy épp megérdemelnék, hogy akkor másnap tessék végignyomni a napot.
3: És nem csak a vőlegény, hanem ugye hát a baráti kör is, akik beszerveztek nekik, vagy a vőlegénynek mindent is, ugye a legény búcsúra.
2: Hát igen.
3: És hát az röhelyes volt, de emígy meg úgy picit vesztett ugye a szépségéből, és olyan jó, hogy felérték észre a fiatalok, hogy hát tegyük egy héttel korábbra azt a legény búcsút, hogy szegény ne nyúzott képpel álljon már az oltár, mert ugye utána visszanézed a fotókat, és nem biztos, hogy a legjobbat fogja mutatni, és ugye annak idején még nem is volt ilyen, hogy Photoshop vagy valami, hogy kicsit korrigáljunk már a legény arca.
2: Hát,
3: úgyhogy szóval nálatok is egy héttel korábban lesz.
2: Igen, egy héttel korábban készülünk, várom nagyon, úgyhogy most megint becsöppentem ide.
3: Aztán
2: megint
3: elhagysz minket.
2: Aztán megint egy kicsikét majd elhagylak benneteket, és akkor ez majd ugye műsorokban is megmutatkozik, de szerencsére az Agrárvilágot is a Szuzi nagyon szépen megcsinálta helyettem, meg a Panongazdát a tévére is, a Mecselik Anita, úgyhogy...
3: Hát tudod, senki sem pótolható, igen. De azért a hiányérzetünk megvan. Tehát mikor megszokja a hallgató is azt a hangot bizonyos műsorhoz, akkor az ott odavaló, odaillik.
2: Mi történik ma 10 órától? Mi lesz a mai műsoron?
3: Hát láttam, hogy tele vagy a mai napon ilyen stúdió vendéggel, igen. Meg kapcsolással, gondoltam, akkor folytatom ezt a tendenciát. És hát én is majd 11 óra után a középiskolák bemutatásánál stúdió vendéget várok, és a mai napon a Szabadkai Bósza Milicevics közgazdasági középiskola kerül terítékre, és utána járunk, hogy milyen szakokra lehet jelentkezni, milyen nyelven folyik a tanítás, milyen lehetőségek vannak egyébként, mennyire felszerelt az iskola. Tehát egy picit a fiataloknak, meg a szülőknek próbálunk segíteni abban, hogy milyen iskolák és milyen szakok közül tudnak majd választani, illetve mikre tudnak jelentkezni hamarosan. Akkor itt a szép idő, már pompába a Tisza part, tehát a legtökéletesebb idő ott eltölteni a hétvégét, sétálni, pecázni, már ha megengedett, vagy csak úgy kint lenni, kempingezni egy kicsit. Májusi, így valahogy beragad így ez a májusi, nem?
2: Igen.
3: Tehát májusi programokkal érkezünk Magyar Kanizsa községből, és a kerékpározni szeretők figyelmébe ajánljuk a 10. Szabadka Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúrát.
2: Jaj, azt mindig elterveztem, hogy egyszer elmegyek rá, de idén nem, de majd jövőre.
3: Különben.
2: Mindig azt mondom, hogy jövőre. De jövőre most jövőre megyek én.
3: Na,
2: is. Igen,
3: ajánlom, merem ajánlani. Egy, hogy nincs, hogy mondjam, tehát nem igényel nagy felszereltséget, tehát még a nagy Tata kerékpárjával is el lehet menni. Ez a kerékpártúra, ez nem arról szól, hogy hú, nem tudom én, milyen drága kerékpárokkal kell, hogy rendelkezz, hogy kibírd a távot. Nem, nem nagy táv. Ez egy mondjuk 100 kilométeres távról beszélünk oda-vissza. Persze, ott ugye közben pihenő van, nem nagy sebesség, tehát ez a 20-21 kilométer per órás, ami azt mondom, hogy egy kellemes, rekreatív tempó. És mindig odafigyelnek egymásra a kerékpárosok, meg a szervezők is, tehát senkit nem hagynak le útközben, ha kell, akkor megpihennek, segítenek, hogyha valami csere van. Én ezt egyszer tettem meg, vagy kétszer? Nem, egyszer tettem meg úgy, hogy Horgosról Kanizsára, Kanizsa, Kispiac, Kishomok, Palics, Szabadka, Kiskunhalas. Táv. Előtte pedig ugye a triplexen voltam az is, tehát én mindig így Horgosról indultam, és Horgosra tértem vissza, úgyhogy nekem mindig egy picivel több kilométer volt a kerekekbe. Úgyhogy azért mondom, hogy nagyon-nagyon jó. Szép a táj, kellemes a környezet, nagyon barátságosak a kiskunhalasiak is, meg egyébként is a határon már várnak, tehát a Kiskunhalasról is lekerékpároznak ide, és akkor úgy megy együtt a csapat. De ennek részleteiről majd, mert lehet, hogy változás van azóta, mióta én nem ültem nyerekbe, hogy ennek részleteivel is érkezünk majd 1:30 után. Meg hát visszatérünk majd később a napindítós témákra is.
2: Szuper, délután pedig akkor körhinta.
3: Pannával. És Orosz Ildivel.
2: Ó.
3: Hát mert muzsikál a mozi.
2: Ja, igen, igen. Tengerpartról küldi a muzsikál a mozit Orosz Ildivel.
3: Így van.
2: Nekünk akkor. Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk.
3: Maradok.
2: Igen, a pontos idő 9 óra 50 perc, pontosan 10 órakor rövid hírek lesznek Maráci Barabás Mónika szerkesztésében, utána pedig akkor folytathatják a napot Zsuzsával. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, Kaszoli Violettát hallották.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.
4: Változnak az évszakok, odakint búcsúzik a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
5: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A külhoni támogatások, a levélszavazás rendszere, valamint a vajdasági magyar belpolitika is téma volt azon a budapesti találkozón, amelyen Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök és dr. Pásztor Bálint a vajdasági magyar szövetség elnöke egyeztetett egymással. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió mai napindító című műsorában elmondta, a találkozó eleinte kifejezetten feszült hangulatban zajlott. Ennek okaként azt említette, hogy a VMS az országgyűlési választási kampányban a Fidesz mellett állt ki, a vajdasági magyar közösség meghatározó politikai erejeként. A beszélgetés azonban a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. Mindkét fél megfogalmazotta a másik számára kellemetlen, vitatható álláspontokat, amit a VMS elnöke szerint a későbbi jó együttműködés elengedhetetlen feltételének tartanak. Úgy fogalmazott, először a múltat kell helyre tenni, és utána lehet normális kapcsolatokon alapuló együttműködést építeni. Szerbia számára az energetika alapvető feltétele a gazdasági fejlődésnek, fogalmazott Gyuro Macut. A szerb miniszterelnök az Európai Politikai Közösség 8. csúcs találkozójának megnyitója előtt beszélt az örményországi Jerevánban. A kormányfő kiemelte, hogy a vertikális gázfolyósó az egyik legjelentősebb új energetikai projekt Dél-Kelet és Közép-Európában, amely kulcs szerepet játszik a piac stabilizálásában. Mint mondta, a stratégiai útvonal számos országot köt össze térségben, és célja a földgáz szállítása délről észak felé. Macut rámutatott, hogy Szerbia, mint nagymértékben földgáz importtól függő ország, előtt komoly kihívások állnak. Az Európai Bizottság nem hozott döntést a Szerbiának szánt pénzügyi támogatások befagyasztásáról, és semmilyen hasonló intézkedésről nincs szó, közölte Markus Lemmert, bizottsági szóvívő. Hozzátette, hogy az Európai Bizottság folyamatosan értékeli, teljesülnek-e a releváns feltételek az Európai Unió pénzügyi eszközei keretében nyújtott támogatásokhoz. Elmondta, hogy a bizottság aggályokat fogalmazott meg a szerbiai igazságügyi törvények közelmúltbeli elfogadása miatt, és elvárja, hogy sürgősen alkalmazzák a Velencei Bizottság által megfogalmazottakat. A szóvivő hozzátette, figyelemmel kísérik a fejleményeket, ugyanakkor a továbbiakban is támogatják Szerbiát az unió útján. Szerbia azon első 10 tagállam közé tartozott, akik ratifikálták és lehetővé tették az isztambuli egyezmény hatályba lépését. Április végén az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének plenáris ülésén Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa is felszólalt a témában. A Szabadkai Magyar Rádiónak ezzel kapcsolatban kifejtette, felszólalása újra a figyelem középpontjába állította a családon belüli erőszak kérdését, az isztambuli egyezmény végrehajtását és a szerbiai jogszabályok módosításának sürgősségét. Kovács Elvira rámutatott, hogy bár Szerbia az első között ratifikálta az isztambuli egyezményt, a nemzeti jogrendszer és a gyakorlati alkalmazás még nem mindenben felel meg az elvárásoknak. A közel 10 éve elfogadott törvény tapasztalatai alapján több ponton módosításra szorul, hogy valóban hatékony védelmet nyújtson az érintetteknek. A tervek szerint a kormány a következő hónapokban véglegesíti a módosítási javaslatokat, amelyek a parlament elé kerülnek. A cél a jogharmonizáció erősítése, az intézmények közötti együttműködés javítása, valamint az áldozatok jogainak fokozottabb érvényesítése. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-ára és 9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Tűzszünetet hirdetünk május 5-éről 6-ára virradó éjszaka 0 órától, közölte Zelenszky a Telegram oldalán hétfőn. A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására, írta. Az ukrán vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél. Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette, Ukrajna a megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni.
7: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 Celsius fok között alakulhat.
3: Egy óra múlva is.
8: Csak a legfrissebbek.
10: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
11: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
12: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
13: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
14: Reklámot hallottak.
15: Ajánló következik.
16: Falunap és templombúcsú Tordán május 15-e és 17-e között. Főzőverseny, horgászverseny és fergeteges bulik. Kirakodó vásár, vidámpark és gyermekprogramok az egész családnak. Emellett énekesek, zenekarok fellépésével várunk mindenkit. Idén május 16-án szombaton a 3+2 együttes ad ingyenes, szabadtéri nagykoncertet este 9-től a sportközpontban. Fellépnek még Gut Emilia, Erős Tilla és az Intercity zenekar. Májusban minden út Tordára vezet.
17: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
18: Ajánlót hallottak.
19: Tudnod kéne, hogy milyen a csó. Hallgasd meg tőlem, hogy mire való.
18: Hiszek a szemében.
19: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: A 107,1-en.
1: Mozaik.
3: Mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak május 5-én kedden, Györgyi és Viola névnapján. Továbbra is kellemes tavaszias időjárásban van részünk, már-már kora nyárinak mondható, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke egyre jobban kúszik felfelé. A mai nap folyamán is 28 fok körüli értékeket tudunk majd mérni, ez pedig azt jelenti, hogy az UV-sugárzásra is figyelnünk kell. Továbbá a megfelelő mennyiségű folyadék bevételéről sem szabad megfeledkezni. Most már bizony az előrejelzések szerint a hónap végéig 20 fok feletti értékek lesznek majd, de néhol a 30-at is eléri majd. A legalacsonyabb hőmérséklet is 8-10 fok alá nem igazán fog süllyedni. Viszont csapadékra is számítani lehet. A jelenlegi előrejelzések szerint ugye még ma késő este, illetve kora délután késő este is számíthatunk kisebb záporokra, de ha jól látom az előrejelzést, akkor egy hét múlva megérkezik a nagyobb mennyiségű csapadék, és majd ott a hónap végén lesz olyan, hogy egész héten csapadékos időben lesz részünk, de ahogy megszokhattuk, ez még változhat, hiszen ennyire előre nem lehet jelezni. Az viszont biztos, hogy marad a nyárias idő, ez pedig azt jelenti, hogy a melegfrontra érzékenyek szenvedik meg a következő napokat is, érkezünk majd a részletekkel, csak úgy, mint a középiskolák bemutatásának folytatásával, Magyar Kanizsa a községbeli programokkal, és egy jó kis kerékpártúrára is invitáljuk majd a hallgatókat, természetesen a megszokott tartalmakról sem feledkezünk meg, na és persze, a jobbnál jobb zenékről sem. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

0: Közérdekű információk következnek Szabadkára vonatkozóan. A vízművek és csatornázási kommunális közvállalat értesíti központ egy helyi közösség fogyasztóit, hogy a hálózaton végzett munkálatok miatt a mai napon 8 és 15 óra között vízszolgáltatás szünetelni fog a Gyúrógyákovics utcában, a Rájhül-Ferenc parktól a Maxim-Gorki utcáig tartó szakaszon, valamint a Korzón, a Gyúrógyákovics utcától a Dr. Zorán Gyindzsics térig tartó szakaszon, szükség esetén a vízellátás szüneteltetésével érintett rész a környező utcán is kiterjeszthető. És maradunk vizes témánál, mert hogy folytatódik a szennyvízhálózat kiépítése Szabadkán a Tiszta Szerbia projekt keretében, ezért ideiglenes útlezárásra kell számítani, mégpedig május 4 és június 15-e között a Majsai utat zárják le a forgalom előtt, az 51. divízió utca és a 382. új utca közötti szakaszra vonatkozóan. A forgalomkorlátozás ugye a kivitelező járművekre nem vonatkozik, de az 51. divízió utca és a Majsai út kereszteződésében található körforgalom nyitva marad a közlekedők előtt. A munkaterülettől távolabb élő makhetesi lakosoknak terelő utak állnak rendelkezésükre. Vezessenek óvatosan és körültekintően, balesetmentes közlekedést.
1: Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akikért kiáltunk mi éjjel.

0: péntek. Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

She says, I think I better go.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Felvásárolnak ócskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek, érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet. Tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-től és 14:00-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik.
2: Hétköznaponként.
0: 10 órától.
3: Informálódjanak velünk.
2: Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: És érkezem a többi információval, közérdekűvel most a tavaszi nagytakarítási akció aktuális helyszínéről lesz szó. Ma és holnap is palicshelyi közösségben folytatódik az akció, úgyhogy a nagyméretű hulladékgyűjtőket megtalálják a Magyar László téren, a Márko Oreskovics utca és a Pionír fasor találkozásánál, a Bár utca és a Kanizsai út kereszteződésében, a Bohiny és a Trogír találkozásánál, a Ludasi utca és a Horgosi út sarkán, az 50-es és az 51-es új utca kereszteződésében, valamint a Vikken telepen a buszfordulóban. Éljenek a lehetőséggel!

Tisztelt hallgatóink, az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint Palicson és környékén 22 fok van, viszont a telefonom jelen pillanatban 26 fokot mutat, de egyébként 28 fok körüli csúcsértékre számíthatunk a mai napon. Marad a nyárias meleg, így a melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok. Felerősödnek a gyulladásos panaszok is, és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódnak, főleg a fejfájásos panaszok, és még kapcsolódik hozzá az ingerlékenység és nyugtalanság. A kellemesen meleg napos idő viszont jó hatással van a hangulatunkra, közérzetünkre, de vigyáznunk kell az UV-sugárzásra, mert eléri az erős fokozatot, így érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, valamint emelni a folyadék mennyiségünket is, tehát a folyadék bevitel mennyiségét, és erősíteni az immunrendszerünket is. Jó ír, hogy D-vitamint most már nem kell szedni, elég kint lenni a szabadban, egy kicsit kertészkedni, csak ahogy említettem, vigyázzunk a bőrünk védelmére most már. Akik úton vannak, vezessenek óvatosan és körültekintően, baleset és büntetésmentes közlekedést kívánok, akik dolgoznak, nekik jó munkát, akik éppen pihengetnek, nekik pedig jó pihenést kívánunk.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A külhoni támogatások, a levélszavazás rendszere, valamint a vajdasági magyar belpolitika is téma volt azon a budapesti találkozón, amelyen Magyar Péter, leendő magyar miniszterelnök és dr. Pásztor Bálint, a vajdasági magyar szövetség elnöke egyeztetett egymással. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió mai napindító című műsorában elmondta, a találkozó eleinte kifejezetten feszült hangulatban zajlott. Ennek okaként azt említette, hogy a VMS az országgyűlési választási kampányban a Fidesz mellett állt ki, a vajdasági magyar közösség meghatározó politikai erejeként. A beszélgetés azonban a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. Mindkét fél megfogalmazott a másik számára kellemetlen vitatható álláspontokat, amit a VMS elnöke szerint a későbbi jó együttműködés elengedhetetlen feltételének tartanak. Úgy fogalmazott, először a múltat kell helyre tenni, és utána lehet normális kapcsolatokon alapuló együttműködést építeni. Mától Szerbiában is elérhetővé vált az euróban történő átutalása a SEPA rendszeren keresztül, ami gyorsabb és kedvezőbb pénzmozgást tesz lehetővé az Európai Unió és más tagországok irányába. Az egységes eurófizetési övezethez való csatlakozással csökkenhetnek a nemzetközi átutalások költségei, és a pénz a korábbi több napos átfutási idő helyett akár egy munkanapon belül megérkezhet. A rendszer első szakaszában az uniós átutalási szolgáltatás indul el. A változás a vállalatok számára egyszerűbb és gyorsabb nemzetközi kifizetéseket tesz lehetővé, míg a lakosság esetében az euróban történő pénzküldés és fogadás válik hatékonyabbá, beleértve a külföldről érkező utalásokat is. A becslések szerint a SEPA bevezetése évente 50-60 millió euró megtakarítást eredményezhet országos szinten. Szerbiában a tanárok mindössze 18%-a elégedett a fizetésével, ami jelentősen elmarad a 39%-os OECD átlagtól, derült ki a TALIS 2024 nemzetközi felmérésből. A kutatás rámutatott arra is, hogy a pedagógusok nem csak jövedelmükkel, hanem a munkakörülményekkel és a szakma társadalmi megbecsültségével is elégedetlenek. A pedagógusok kevesebb, mint ötöde érzi úgy, hogy véleményüket figyelembe veszik az oktatáspolitikai döntéshozók, és még kevesebben gondolják, hogy a társadalom vagy a média megfelelően értékeli munkájukat. A kedvezőtlen mutatók ellenére a pályaválasztási motiváció továbbra is erős. A fiatalabb tanárok 75, az idősebbek 79%-a nyilatkozott úgy, hogy a tanítás volt az első karrierválasztása. Földrengés volt Szerbiában, Nyugat-Bácskában, az éjszaka erős rengése ébredtek a lakosok Bezdán települése. A köztársasági szeizmológiai szolgálat automatikus jelentése szerint az epicentrum a vajdasági falu volt, melynek térségében először 4,1-es erősségű, majd nem sokkal ezután a Richter skála szerinti 2,5-ös erősségű földrengés jegyeztek. Az ott élő munkatársunk beszámolója szerint mennydörgésre emlékeztető moraj mellett a családi házukban megmozdultak az ágyak is. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-ára és 9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Tűzszünetet hirdetünk május 5-éről 6-ára a virradó éjszaka 0 órától, közölte Zelenszky a Telegram oldalán hétfőn. A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására, írta. Az ukrán vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél. Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette, Ukrajna a megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, és gyenge délkeleti szél fúj. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 29 Celsius fok között alakulhat.
0: Hírműsorok óránként.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: SMR. Reklám következik.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-150-150. 0244-150-150.
5: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
2: Igen, a Mozaik második órájában is érdemes fülelni, mert hogy folytatjuk a magyar tannyelvű vajdasági középiskolai szakok bemutatását. A mai napon a szabadkai Bósza Milicevic közgazdasági középiskola került a képbe, amely egy korszerű szakközépiskola. Zombor Imre az igazgató itt van a stúdióban. Köszöntöm és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
2: Hát először is nézzük, hogy milyen szakok közül tudnak választani a diákok.
3: Hát a következő tanévben három magyar nyelvű szak nyílik, a közgazdász technikus, a turisztikai technikus és egy kombinált osztály pincér és szakács. Tehát mind három osztályban 24 tanulót veszünk föl, és valójában a közgazdász technikus, a turisztikai technikus azok 4 éves szakok, a pincér szakács kombinált osztály, ahol 12 pincért és 12 szakácsot veszünk föl, ezek 3 éves szakok.
2: Egyébként ez a magyar nyelvű, de 2 nyelvű az iskola, tehát vannak szerb szakok is.
3: Igen, tehát mi úgy határoztuk meg az utóbbi években, hogy 4 szerb nyelvű osztály van, 3 magyar nyelvű osztály van. Szerbből is ugyanezeket a szakokat nyitjuk meg. Azzal, hogy szerbből van még egy szak, ez a komercialista, ami 4 éves szak.
2: Egyébként az iskolában van lehetőség, mondjuk átszakosítani magunkat? Tehát, hogyha valaki megindul például szakács szakon, vagy pincér szakon, és akkor rájön arra, nem tudom, egy pár hónap múlva, hogy hát lehet, hogy mégis jobb szakácsnak lenni, és akkor cserél, tehát átiratkozik másik osztályba?
3: Hát alapvetően akkor van lehetőség, ha van hely.
2: Üresedik.
3: Ugye, igen, mert a minisztérium határozza meg a helyek számát, és ők határozzák meg ugye a felvét az érettségén, meg a felvételi teszteken elért pontok száma alapján, hogy ki hova kerül. De ami szerintem szintén ugyanolyan jó, van egy olyanunk is, hogy távhallgatók, tehát itt jönnek másik iskolákból és a mi iskolánkból is, akik már befejeztek valamilyen szakot, tehát távhallgatóként át tudják magukat képezni, illetve magasabb fokú szakképzettséget tudnak szerezni ugyanolyan szakon belül. Például, hogyha valaki gimnáziumot fejezett be, és szeretne mondjuk rá turisztikai technikus lenni, akkor bejelentkezik, a zárak teljesen minimálisak, tehát pár ezer dinár a beiratkozás, ugyanennyik a vizsgák is, és valójában meghatározzuk a különbséget, hogy mely vizsgákat ismerjük el, illetve mely tantárgyakat ismerjük.

0: melyeket kell az illetőnek lerakni, és akkor gyakorlatilag átképezheti magát egy meghatározott időn belül. Meg van olyan is, hogy valaki nálunk befejez pincérnek vagy szakácsnak, tehát ez harmadik fokozat, akkor távhallgatónként be tudja fejezni a negyedik, sőt az ötödik fokozatot is. Tehát, hogy úgy mondjam, itt jönnek ilyen tanuló korosztályú gyerekek, de jönnek olyan 40-50 éves
1: épp
0: emberek is, akiknek a
1: munkahely miatt
0: is. Ezt akartam
1: kérdezni, hogy gyakorlatilag ez felnőtt képzés is,
0: igen,
1: mert
0: igen.
1: Hogy itt már nem nincs idézőjelbe korhoz kötve, hogy hány évesen bírnak beiratkozni az iskolába, a középiskolába, hanem akkor távhallgatóként akár a felnőttek is tovább képezhetik magukat.
0: Igen, tehát átképezhetik másik szakra, vagy pedig folytathassák ugyanazt a szakot, tehát hogyha harmadik fokozatuk van negyedik fokozaton, illetve az ötödik fokozat a legmagasabb, amit mi képzünk.
1: A távhallgatóknak mik a feltételek egyébként, vagy mik a tanulási feltételek, tehát hétvégén be kell járni, vagy csak vizsgára kell bejárni, kapnak tananyagot?
0: Igen, kapnak tananyagot, kapnak kérdéslistást, vannak konzultációk. Na most, ami az előadásokat illeti, ha van igény rá, akkor megszervezzük, de nem kötelező. Tehát gyakorlatilag vannak vizsgaidőszakok, ekkor bejelentik, ugye a vizsgát is vizsgáznak. Természetesen a tanárokkal előtte találkozhatnak konzultációkra, de mondom, volt példa arra is, hogy valakik, illetve arra egy csoport kell összegyűjön, nem tudom, több 10-20-30 órás előadást igényelnek, tehát ez is megszervezhető, de kell, hogy legyen érdeklődés. Tehát alapvetően ugye a feltétel az, hogy legyen befejezve valamilyen középiskola. Illetve van még egy mód, de ez olyan specifikus, ugye, aki tehát, hogy úgy mondjam, nappali szakba jár, tehát nem távhallgató, ugye ezzel a kifejezésre jegyek, tehát 17 évesen kérheti a minisztériumtól, amennyiben, nem tudom én, élsportoló, vagy ne adj Isten, valami egészségügyi problémák, uh-huh. Hogy távhallgatóként fejezze be. De most van még egy fontos dolog, hogy ugye mivel a szakiskola, tehát elég sok gyakorlat
1: épp
0: is van.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy azért a gyakorlati órákra muszáj bejárni.
0: Hát valójában mondjuk a pincérek, szakácsok főleg a vállalatokban dolgozzák le.
1: Tehát duális képzésről beszélünk.
0: Igen, igen. Hát van duális képzésünk is, amennyiben ugye amilyen mértékben ezt a vállalatok igénylik. Tehát pillanatnyilag ugye a BOSZ-ban van duális képzés, és van ebben a Baskúcsa elnevezésű objektumban, de visszamenőleg 10-20-30 évre, tehát valójában mielőtt ezt a duális képzés kifejezést megalkották, a gyerekek állandóan mentek gyakorlatra. Tehát a pincéreknek és szakácsoknak valójában a tanterben is benne van heti egy nap gyakorlat, ahol mennek, nem tudom én, a Hedérába, a
1: különböző vendéglátói
0: egységekbe, Spártákba, tehát, hogy mondjam, a legismertebb vendéglátóipari objektumokban, a turisztikai technikusok ugye utazási irodákba, hotelekbe, és valójában a közgazdász technikusok, meg ugye a komercialisták, ami szerb nyelvben van, azok ilyen különböző kereskedelmi, termelő, könyvelési vállalatokban. Tehát mivel ez szakiskola, nekünk nagyon fontos az, hogy minél több, ahogy ma hívják, munkaadunk,
1: szociális partnerünk legyen. De jó egyébként, hogy ennek az iskolának is vannak partnerei, akiknél esetlegesen később el is tudnak helyezkedni a diákok, hogyha megfeleltek már a gyakorlati órákon, és erre több példa van, hogy az iskola befejezése után rögtön munkába tud állni egyik-másik vállalatnál. Egyébként pedig maga az iskola jól felszerelt, mert hogy saját konyhája van, illetve ha jól tudom, akkor a pincéreknek is van egy külön terem, amit ilyen felszolgáló teremnek használnak, és ott tudnak gyakorolni, még mielőtt elmennek a vendéglátóipari egységbe.
0: Igen, természetesen a vállalatoknál végzett gyakorlat mellett van az iskolában végzett gyakorlat, tehát itt elég sok gyakorlati óra van, ahol ilyen professzionálisan felszerelt konyha meg felszolgáló terem van. Ebben sokat segített az iskolának a Bethlen Gábor alapítvány az elmúlt években, tehát tényleg ilyen éttermekkel vetekedő technika van, ahol ők ugyanazokon a gépeken, felszereléseken begyakorolhatják a munkafolyamatot, mint ami a valóságban van. De a többieknek is van ugye 7 ilyen számítógépterem, amit mi úgy nevezünk, hogy virtuális vállalatok, virtuális bank, illetve virtuális utazási iroda, ahol gyakorlatilag ugye megvannak a gépek, megvannak a megfelelő szoftverek, a megfelelően végzett tanárok, és akkor itt a gyerekek, ugye, tehát ez nem úgy van, mint régen volt a középiskolában, hogy ugye csak előadás, hanem a gyerekek tényleg a valós űrlapokon, valós szimulációkon végbeviszik a vállalat alapítását, a kezdőtőke befizetését, az ügyvitelt, számlázást, nem tudom én, anyagbevételezést, a fizetések kifizetését, adókifizetését, zárszámadás készítését, illetve ilyen üzleti terveknek a létrehozását. Konkrétan mondjuk rá a turisztikai technikusoknál sűrű van az a feladat, hogy valamilyen lokációra valamilyen turisztikai csomagot kell elkészíteni, tehát ott van ilyen, hogy művészettörténet is, ugye, de van ilyen közgazdasági aspektus is, hogy az kifizetődik. Igen. Tehát nem tudom én, a virtuális bankban megtanulják, hogy hogyan néz ki valójában egy kölcsönfölvétel, kölcsönlefizetés, ugye a fizikai, illetve a jogi személyeknél, a közgazdász technikusoknál ugye nagy hangsúly van erre, hogy ugye termelünk, eladunk, veszünk, természetesen mindaz a papírológia és könyvelési meg adó háttér, ami ezt követ. Tehát, hogy de mindez mellett ugye nincsenek elhanyagolva az általános tantárgyak is, mert az iskolánk tanulóinak megvan a lehetősége, hogy tovább menjenek egyetemekre, főiskolákra, különböző.
1: Erre felkészíti ez az iskola.
0: Igen, erre felkészíti, úgyhogy nagy százalékban tovább is tanulnak. Végsősorban minden szakon elég sok kollégánk is a mi iskolánkat, nem mindenki, de elég sok kollégánk is a szaktanárok közül a mi iskolánkat végezte.
1: Hát igen, hiszen ezek olyan szakok, amelyekkel az iskola befejezése után könnyen el lehet helyezkedni, sőt, akár saját vállalkozást is lehet indítani. És hát igen, már bizonyított, hogy bankigazgató is van, aki ebből az iskolából került ki.
0: Hát igen, bankigazgató is van, például az InfoStud alapítója is valamikor a midiákunk volt, úgyhogy hogy természetesen. Na most ugye újabban egyik fontos dolog az a vállalkozáston, tehát a vállalkozási készségek fejlesztése, ugye mert hogyha az ember saját bizniszt indít, ugye akkor valójában főleg ez a vállalkozási képesség kell, hogy létezzen benne. Na most mi ezt elméletileg tanítjuk, ugye vannak ilyen gyakorlati dolgok is, hogy például Szerbiában is, Magyarországon is van ezeknek a virtuális vállalatoknak a találkozója, ahol ők természetesen virtuális termékeket kínálnak föl, de ottan ilyen valós tranzakciók történnek, természetesen szimuláció, pénzügyiek, különböző reklám, tehát, hogy amennyire ugye ezt az iskolarendszer teheti, mi igyekszünk ezt a vállalkozói kedvet, ezt a vállalkozói gondolkodásmódot beültetni a diákok fejébe.
1: Egyébként ugye említette, hogy vannak lehetőségek a diákok számára ugye kint turisztikai irodába látogatni, de emellett például azok, akik a turisztikát választják, ők utazhatnak is, mert hogy ők járnak az újvidéki turisztikai kiállításra például. Tehát van lehetőség az iskolának más helyszínt is.
0: Hát szervezzük az újvidékit, néha megszervezzük a Belgrádit, Szalonikiben, Berlinben, és megszervezzük. De van egy ilyen, hogy úgy mondjam, nagyon jó lehetőség. Eléggé aktívak vagyunk az Erasmus programok területén, úgyhogy amit már megcsináltunk, tehát egy pár évvel ezelőtt nyáron, ugye szakmai gyakorlaton voltak a gyerekek Görögországba, most májusban fognak menni Muraközre Szlovéniába, voltak már Romániában és Szlovákiában is az elmúlt években, Magyarországon is. Most a nyáron egy, azt hiszem, 6 diák fog menni ilyen 3 hónapos gyakorlatra Csíkszeredára, úgyhogy igyekszünk ezt megszervezni. Tehát mi magunk is pályázunk, ugye ez az Erasmus az Európai Unió programja, amiben Szerbia is benne van, tehát Belgrádban van az úgynevezett Tempus iroda, ahol az oktatási intézmények tudnak pályázni, tehát ide is pályázunk. Meg hát vannak ugye magyarországi, romániai, muraközi partnereink, akkor mikor ők megnyernek valamit, akkor minket is partnerként bevesznek, tehát elég sok ilyen projektumban vagyunk a diákok számára is, de a tanárok számára is, ugye, mert az is fontos, hogy ez az egész működjön, hogy a tanárok minőségesen dolgozzanak, tehát ennek egyik előfeltétele a képzés, meg hát végsősorban az, hogy meglássuk azt, hogy máshol ez hogy megy, ugye, hogy ugye mi ezt a milyenket látjuk, és akkor mindig úgy gondoljuk, hogy most ennek így kell lennie. De amikor ugye az ember elváltogat ide-oda, amoda, akkor esetleg valamilyen alternatívák is, vagy lehető, vagy ötletek jönnek a
1: tudnak változtatni
0: a dolog javítására.
1: Egyébként a diákoknak van lehetőségük például versenyekre menni? Most gondolok itt konkrétan a szakács és a pincér szakra.
0: Van, persze voltunk minden évben megyünk. A Covid végén itt szerveztük Palicson az országos versenyt, és most a weekenden például matematikából értünk el a negyedikes diák első helyet, úgyhogy megyünk, általában jól szerepelünk, néha de nem annyira jó, de ugye mindig a lényeg az, hogy ugye csak hogyha az ember ott van, és mondjuk rá, hát a 100 valány iskolából 30 iskola jön el, mondjuk rá Szerbiából, akkor az azt jelenti, hogy ugye mégis az élvonalban vagyunk, és az pozitív, hogy akár a diákok, akár a tanárok is ugye motiváltak erre, érdekli őket. Most megyünk nemzetközi versenyekre is, ez főleg Magyarországra vonatkozik, ugye, amit tehát ott szerveznek, a tanárok is mennek, a diákok is, például most voltak a Győrben a Szép Magyar Beszéd versenyen, a diákok és egy tanárnő, akkor ugyanakkor a tanárok is voltak, az EPA tanárok mentek ilyen gasztronómiai versenyre, a 3. helyet nyertek Magyarországon. Igen. Tehát ugye amennyire a lehetőségek engedik, meg amennyire végsősorban ugye a pénzügyekre tudunk valamilyen projektekkel ugye konkurálni, tehát annyiba igyekszünk ezeket a dolgokat megszervezni, mert hát úgy gondoljuk, hogy ugye ez így a helyes.
1: Egyébként azok a diákok, akik mondjuk távolabbról érkeznek, tehát nem lesznek utazók, hanem bentlakásosak szeretnének lenni, akkor erre milyen lehetőségük van?
0: Tehát itt van ugye a szabadkai diákotthon, ami hát úgy véleményem szerint talán a legszebb az országban, ugye, bár ahol én voltam, szóval tényleg fantasztikusan néz ki, és akkor ugye ide tudnak pályázni, és elég sok diákunk valójában a diák otthonban lakik.
1: Tehát ez is megoldható, úgyhogy semmi gond, ne az legyen a gond a választásnál, hogy messze van és nincs összeköttetés. Az iskolában is segítségére van a diákoknak. Egyébként nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk, ez pedig az iskolának az irányelve, ugye mindig ezt mondják, és egyezem vele. Igazgató úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, remélem, hogy nagyon sok hallgatónak, illetve fiatalnak, vagy szülőnek tudtunk abban segíteni, hogy ezt az iskolát válasszák. Természetesen önök is rendelkezésre állnak, akár nyílt napokon, akár iskolabőrzéken, vagy sima egy egyszerű napon is ellátogathat akár a szülő, akár a leendő diák az iskolába, és további információkat tudnak szolgálni. Illetve tudnak válaszolni a kérdésekre, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ebben az iskolában felnőtt képzés is zajlik, tehát távhallgatóként is lehet jelentkezni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy befáradt hozzánk.
0: Én köszönöm.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.

11 óra 45 perckor a polisz.hu adatai szerint nincs fennakadás a határátkelőkön. Ásotthalom, Királyhalom 0-24 órás, tehát használható. Bácsalmás, Bajmok 7-től 19-ig, csak úgy, mint a Bács-Szentgyörgy-Lastina határátkelő. Hercegszántónál is 0-24 órás az átkelés. Röszke 1, Horgos 1, illetve Röszke 2, Horgos 2 kis határon is 0-24 órában közlekedhetnek. Ez vonatkozik Tompa Kelebiára is, Tisza-sziget gyála pedig 7 és 19 óra között tart nyitva. Jó utat kívánunk mindenkinek, vezessenek óvatosan és körültekintően. Büntetésmentes közlekedést kívánunk. A hőmérséklet egyébként szépen lassan emelkedik, most már 28 fokot is mérhetünk természetesen. Vannak olyan települések, ahol körülbelül 26 fokot mutat még mindig a hőmérő higanyszála, de kellemes koranyárias időjárásban van részünk, és szerintem sokan alá is húznák azt, hogy egész évben ilyen legyen, mint amilyen a mai. Szép napot kívánunk a folytatásban is, hamarosan híradóval érkezünk, utána a megszokott tartalmakat követően. Magyar kanizsai programokról lesz szó, és egy kerékpár túrára invitáljuk a hallgatókat. Jó vételt! Jön a sí-

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózom velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Dél van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a Híradó főbb témáim. Feszült kezdés, nyílt párbeszéd. Dr. Pásztor Bálint a Magyar Péterrel történt találkozóról. Földrengés volt Bezdánban. Gyorsabb és olcsóbb euróutalások. Szerbia csatlakozott a SEPA rendszerhez. A családon belüli erőszak elleni fellépés új szakaszára készül az ország. Az ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be. 2026-ban átalakul az európai nyári turizmus térképe. Mondom a részleteket. A mindenkori magyar kormánnyal kapcsolatban soha nem fogalmaztak meg ellenzéki álláspontot. Ez így természetes. Ez most is így van, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában. A VMS elnöke kiemelte, nagyon jónak tartja, hogy Magyar Péter még a miniszterelnöki történő megválasztását megelőzően egyeztetett a határon túli magyar szervezetek vezetőivel. A politikus a várható szerbiai választásokról, az ellenzéki magyar pártok részvételéről is beszélt a műsorban. Lajkonet összeállítása.
2: Megmarad a magyar állampolgárság, a szavazati jog és minden támogatás a külhoni magyarok számára. Erről biztosította dr. Pásztor Bálintot Magyar Péter a budapesti egyeztetés során. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte, Magyarország leendő miniszterelnökével folytatott beszélgetés a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. A VMS elnöke úgy fogalmazott, hogy először a múltat kell helyre tenni, és utána lehet normális kapcsolatokon alapuló együttműködést építeni.
3: Ez nem arról szól, hogy kikit szeret és kikit támogat, és a politika eleve nem erről szól, tehát szeretni otthon kell, nem a politikában. A politika az arról szól, hogy a közösség bennünket megbízott az elmúlt 30 évben minden alkalommal, azzal, hogy intézzük a közösségnek az ügyeit, ehhez normális kapcsolatokat kell fenntartani Magyarország mindenkori kormányával.
2: A pártelnök elmondta, a budapesti találkozón Magyar Péter kijelentette, hogy a Magyar Nemzeti Tanács által alapított sajtóba az ellenzéket be kell engedni.
3: Mondtam, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem szokott média szerkesztés politikával foglalkozni, de majd az alapítónak, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének el fogom mondani, hogy ez az elvárás, úgyhogy én beszéltem is Fremond Árpáddal, Fremond Árpád az MNT elnöke beszélt is már az MNT alapításában működő sajtónak a vezetőivel. Én azt gondolom, hogy hallhatták a polgárok, hogy mindenféle ellenzéki közlemény itt beolvasásra kerül, megjelentetésre kerül, magyar szóban is mindenhol. Én nem gondolom, hogy ez bármi változást fog hozni a vajdasági magyar közéleten belül, de hát hogyha ez az igény, akkor rendben van.
2: A Vajdasági Magyar újrakezdés megalakulása és a Vajdasági Magyar Plénum nemzeti tanácsi választásokon való indulásáról dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy ugyanazok az emberek a tagjai, akik az elmúlt 10 évben is folyamatosan a Vajdasági Magyar Szövetséggel szemben pozícionálták magukat. Szerinte az ő politizálásuk attól függ, hogy éppen ráérnek-e, szeretnék-e a közösséget képviselni, vagy az adott időszakban a szakmai előmenetel tartják fontosabbnak.
3: Most úgy tűnik, hogy úgy érzik, hogy teremhet itt némi babér a számukra, és elkívánnak indulni a magyar összefogás ellen az MNT választásokon. Ez szívük joga. Lesz szerbiai választás is a következő hónapokban. Mi, a Vajdasági Magyar Szövetség biztos, hogy önállóan fogunk részt venni ezeken a választásokon. Hát az ellenzékünk meg majd kiderül, hogy részt kívánnak-e venni, és mely szerpártokkal kívánnak részt venni, biztosan nem önállóan. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség részéről mi nyitottak vagyunk arra, hogy minden magyar előjelű szervezettel egy asztalhoz üljünk, és megnézzük, hogy mi az, amiben együtt tudnánk működni.
2: Míg mások a Vajdasági Magyar Szövetséggel foglalkoznak ellenzéki oldalról, addig a VMS az emberekkel és az emberek igényeivel, nyilatkozta a politikus. Ennek érdekében dolgozták ki a második Vajdasági Magyar Közösség terület és gazdaságfejlesztési stratégiáját, valamint a Vajdasági Magyar Közösség mesterséges intelligencia stratégiáját is, hangsúlyozta a VMS elnöke.
1: Földrengés volt Szerbiában, Nyugat-Bácskában. Az éjszaka erősengése ébredtek a lakosok Bezdán településen. A köztársasági szeizmológiai szolgálat automatikus jelentése szerint az epicentrum a vajdasági falu volt, melynek térségében először 4,1-es erősségű, majd nem sokkal ezután a Richter skála szerinti 2,5-ös erősségű földrengés jegyeztek. Az ott élő munkatársunk beszámolója szerint mennydörgés emlékeztető moraj mellett a családi házában megmozdultak az ágyak is. Mától Szerbiában is elérhetővé vált az euróban történő átutalás a SEPA rendszeren belül, ami gyorsabb és kedvezőbb pénzmozgást tesz lehetővé az Európai Unió és más tagországok irányába. Az egységes eurófizetési övezethez való csatlakozással csökkenhetnek a nemzetközi átutalások költségei, és a pénz a korábbi többnapos átfutási idő helyett akár egy munkanapon belül megérkezhet. A rendszer első szakaszában az eurós átutalási szolgáltatás indul el. A változás a vállalatok számára egyszerűbb és gyorsabb nemzetközi kifizetéseket tesz lehetővé, míg a lakosság esetében az euróban történő pénzküldés és fogadás válik hatékonyabbá, beleértve a külföldről érkező utalásokat is. A becslések szerint a SEPA bevezetése évente 50-60 millió euró megtakarítást eredményezhet országos szinten. Szerbia számára az energetika alapvető feltétele a gazdasági fejlődésnek, fogalmazott Gyuro Macut. A szerb miniszterelnök az Európai Politikai Közösség 8. csúcstalálkozójának megnyitója előtt beszélt az örményországi Jerevánban. A kormányfő kiemelte, hogy a vertikális gázfolyosó az egyik legjelentősebb új energetikai projekt Dél-Kelet és Közép-Európában, amely kulcsszerepet játszik a piac stabilizálásában. Mint mondta, a stratégiai útvonal számos országot köt össze a térségben, és célja a földgázszállítása délről észak felé. Macut rámutatott, hogy Szerbia, mint nagymértékben földgázimporttól függő ország előtt komoly kihívások állnak.
0: Az energetikai biztonság volt az egyik téma a panelen a vertikális gázfolyosóval kapcsolatban, amely Alexandrupoliból, Görögországból indulna, majd Bulgárián, Románián és Szlovákián keresztül haladna tovább, Közép- és Kelet-Európa felé. Ezek nagy tervek, amelyekhez Szerbiának is köze van, mivel viszonylag könnyen rácsatlakozhatna, mivel a gázfolyosó fő útvonala nagyon közel van az ország határához.
1: Az Európai Bizottság nem hozott döntést a Szerbiának szánt pénzügyi támogatások befagyasztásáról, és semmilyen hasonló intézkedésről nincs szó, közölte Markus Lemmert bizottsági szóvívő. Hozzátette, hogy az Európai Bizottság folyamatosan értékeli, teljesülnek-e a releváns feltételek az Európai Unió pénzügyi eszközi keretéhez nyújtott támogatásokhoz. Elmondta továbbá, hogy a bizottság aggályokat fogalmazott meg a szerbiai igazságügyi törvények közelmúltbeli elfogadása miatt, és elvárja, hogy sürgősen alkalmazzák a Velencei Bizottság által megfogalmazottakat. A szóvívő hozzátette, figyelemmel kísérik a fejleményeket, ugyanakkor a továbbiakban is támogatják Szerbiát az uniós útján. Szerbia azon első 10 tagállam közé tartozott, akik ratifikálták és lehetővé tették az isztambuli egyezmény hatályba lépését. Április végén az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének plenáris ülésén Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség és lehetővé tették az isztambuli egyezmény hatályba lépését.

0: akik ratifikálták és lehetővé tették a isztambuli egyezmény hatályba lépését. Felszólalásomban elsősorban arra fókuszáltam, hogy nem elég maga az egyezmény, a dokumentum, hanem a tagállamoknak a saját törvényeiket is azzal kell összhangba hozni. Szerbia ezt megtette, tehát mi meghoztunk egy családon belüli erőszak megfékezéséről szóló törvényt, de annak az elmúlt, hát lassan 10 éves alkalmazása bebizonyította, hogy nem ideális. Úgyhogy az elkövetkező hetekben, hónapokban elsősorban a kormány dolgozik ezen, aztán soha nem tudjuk megjósolni, hogy mikor lesz parlamenti választás Szerbiában, de én remélem, hogy még ebben a mandátumban módosítani fogjuk ezt a törvényt ahhoz, hogy hatékonyabb legyen az alkalmazása.
1: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-ára és 9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Tűzszünetet hirdetünk május 5-éről 6-ára virradó éjszaka 0 órától, közölte Zelenszky a Telegram oldalán hétfőn. A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására, írta. Az ukrán vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél. Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette, Ukrajna a megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni. A szakemberek szerint 2026-ban átalakul az európai nyári turizmus térképe. Hamarosan kezdődik a nyári szezon, sokan már most a tengerparti pihenést tervezik. De vajon idén mely úti célok a legnépszerűbbek? A szakértők szerint a drágulás, a zsúfoltság és a közel-keleti biztonsági kockázatok is alakítottak az utazási szokásokon. Utána jártunk, hová indulnak legszívesebben az emberek? Szabó Regina riportja.
2: A fiatalok körében Málta az egyik legnépszerűbb úti cél, de sokan választják Spanyolországot, Egyiptomot és Görögországot is. A családok inkább a klasszikus tengerparti helyeket, Görögországot és Horvátországot részesítik előnyben. Őri Ferenc évek óta Horvátországba jár nyaralni családjával. Idén egy különleges nyaralást terveznek, egyenesen a nyílt vízre hajóznak.
3: Autóval fogunk menni Trogirig, ugye, ott átveszünk a hajókat, 2 hajót béreltünk, 2 8-személyes hajót, és akkor felpakolunk, és indulunk. 15 napon keresztül vízen leszünk, ilyen félszigetek közt szoktunk kikötni, és akkor ott a hajón alszunk.
2: Horvátország ugyan drágább, mint Montenegró és Albánia, mégis sok a kedvence maradt, a tiszta víz, a gyönyörű panorámák és a természetközeli, jól kiépített infrastruktúra miatt. Cvitko Anna idén családjával Vír-szigetére megy.
4: Mi a családommal a Vír-szigetre tervezünk menni, voltunk már ott, egyébként nagyon ajánlom. Egyébként nagyon sok magyar is van ott, és kedvező az egész környezet. A Bookingon keresztül szoktunk menni egyébként, és ezt általában így oldjuk meg, az utazás pedig autóval.
2: A balkáni régió is felértékelődik idén. Albánia és Montenegró az olcsóbb, kevésbé zsúfolt tengerparti nyaralás alternatívája lett. Urbán Viktória.
5: Gyerekkorom óta mindig oda járunk, és az apukám régen volt ottan, és akkor mondta, hogy szeretné, hogy lássuk a tengert.
2: Mikor indultok, és pontosan melyik városba?
5: Augusztusban, bárba megyünk, mindig oda szoktunk menni.
2: A nyaralni vágyók körében továbbra is Görögország a legnépszerűbb úti cél, azon belül is a Halkidiki félsziget, emelte ki egy szabadkai utazási iroda munkatársa. Emellett idén is sokan választják Egyiptomot, Spanyolországot és a már említett Horvátországot. Az árak azonban jelentősen eltérnek. Minden attól függ, hogyan utazunk, hová megyünk és milyen ellátást választunk. Simon Nikolett, egy szabadkai utazási iroda munkatársa.
6: Görögországba egy autóbuszos utazás indulhat körülbelül ott 200 eurótól fejenként, ellátás nélkül. Hogyha már ellátást is szeretnénk, és autóval szeretnénk utazni, akkor már egy kicsit drágábban kell elképzelnünk az utat, tehát olyan 300-400 euró per fő, és akkor innen pedig felfelé indul. Repülővel pedig nyilván ez az ár ugye sokkal nagyobb, tehát olyan 5-600 és 700 euró per fő ez az ár. Spanyolország nagyjából itt helyezkedik el, szintén olyan 300-400 euró per fő. Egyiptomban az all-inclusive ellátást egy picit meg kell fizetni, viszont itt már sokkal többet kapunk.
2: Jó hír azoknak, akik idén a görög tengerpartra utaznak. Szerb állampolgárok számára várhatóan június 1 és

0: augusztus 30 között Görögország nem alkalmazza teljes mértékben az új uniós EES beléptetési rendszert.
1: A pontos idő 12 óra 14 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Tótfaluban folytatódik a munkás Szent József templom felújítása. Sportnapot tart az MTTK Szabadkán. Jönnek a részletek. Folytatódnak a tótfalusi munkás Szent József templom felújítási munkálatai. Az épület külső renoválására és festésére kerül sor a következő időszakban, amely anyaországi forrásból és önrészből valósul meg, mintegy 5,5 millió dinár értékben. Fejős Ornella tudósít.
2: A tótfalusi Munkás Szent József templom viszonylag fiatal épületnek számít, hiszen a 20. század elején 1902-ben kezdték el építeni, majd 1925-ben került felszentelésre. Az első ilyen hasonló, komolyabb felújítást 40 évvel ezelőtt végezték el. Faragó Zoltánt, a templomi tanács tagját hallják.
3: Nincs nagy múltja itt a helyi közösségnek, akár a helyi egyháznak sem, tehát egyházközösségnek. Nincs nagy múltja, de annál nagyobb és szebb jövő áll előtte, ami nagyon fontos dolog. Ugyanis hát vasárnaponként 9 órakor kezdődik a szentmise, egyszer van szentmisénk, de többnyire azért, hogyha valaki 9 óra előtt 10 perce érkezik, nem biztos már, hogy kap ülőhelyet.
2: A beruházás első fázisa 2024-ben valósult meg. Most a templom északkeleti oldalán került sor a festésre és a kisebb javításokra. A munkálatok összértéke 5 millió 500 ezer dinár. Utasi Jenő, helyi plébános.
4: Ennek az oldalnak nem teljesen sima oldala van, hisz a sekrésse rész is ott van. A résztámogatást, a támogatásnak kb. 90%-át miniszterelnökség, egyházi és nemzetiségi kapcsolatok és felelős államtitkárságok kaptuk vissza nem terítő támogatásként. Ez dinárba átszámolva hát több mint 4 millió 300 ezer dinár.
2: Utasi Jenő plébános gondoskodik az oromi Szűz Mária szeplőtelen szíve templomról is. Ott önkormányzati támogatásoknak köszönhetően történtek fejlesztések, járdaszigetet építettek ki, és kerékpártartót is elhelyeztek.
5: Sport.
1: A labdarúgás, a röplabda és a sakk izgalmas mérkőzései jellemezték a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar hallgatói önkormányzatának idei sportnapját. A versenyek mellett azonban a közösségi élmény és az együtt töltött idő is hangsúlyos szerepet kapott. Egyetemisták és középiskolások közösen sportoltak, ismerkedtek és kapcsolódtak ki. Rózsa Krisztina riportja.
6: A sportnap közös bemelegítéssel kezdődött, amely jó hangulatban mozgatta meg a résztvevőket és ráhangolta őket a nap további programjaira. Egyebek között Szabadkáról és Újvidékről is érkeztek egyetemisták és középiskolások. Radák Teofil, a Szabadkai Iván Szerics Műszaki Iskola diákja, csapatával fociztak a sportnapon.
7: Mi mindenhol jól tudjuk érezni magunkat, teljesen függetlenül helytől vagy időtől, de így összejön egy kis csapat, el vagyunk nagyon szépen, és eljátszogatunk.
8: Csapat az mennyire összeszokott?
7: Egész jól. Megvan a magunk hangja, mindenki tudja, hol a helye, és így eljátszunk.
6: Idén több újdonsággal is készültek a szervezők. A sportprogramok mellett közös zumbázásra és egészségügyi mérésekre is lehetőség volt. Görög Hanna állatorvostan hallgató nem először vesz részt a sportnapon, és idén is szívesen tért vissza. Ezúttal is röplabda csapatával érkezett.
9: Összehozza az embereket, kicsit mindenki kimozdul a komfortzónájából, olyan is eljöhet, aki esetleg nem sportoló, de attól még jól szórakozhat itt, szóval szerintem mi nagyon szeretjük ezeket a napokat, és minden évben igyekszünk eljönni.
6: A szervezők egésznapos programmal készültek, amely délelőtti és délutáni sporttevékenységeket is magában foglalt. Krizsán Szabrina, a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói önkormányzatának elnöke.
8: Idén is van egy kis mottunk, hogy semmi kifogás, nulla kifogás, sportolni fogunk, és az a cél, hogy egy kicsit kimozdítsuk a hétköznapból a hallgatókat, és mindenki már nagyon várta, reggel korán már itt volt mindenki, regisztráltak, úgyhogy az a cél, hogy mindenki egy kicsit megmozduljon, kimozduljon, és jó hangulatban táljon ez a mai nap.
10: Miket lehet itt ma sportolni?
8: Lehet röplabdázni és focizni, ami a csapatsportágokat illeti, illetve egyéni sportokban van sakk, és majd az este folyamán még dárc is megrendezésre kerül általunk.
6: A résztvevők nem csak élményekkel, hanem értékes nyereményekkel is gazdagodtak. Kupák mellett fesztiváljegyeket, bérleteket és vásárlási utalványokat is hazavihettek a legjobbak.
1: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
5: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, és gyenge déli szél fúj. A hét folyamán változékony lesz az idő. A napsütéses időszakokat felhősödés váltja, és helyenként rövid ideig tartó eső vagy zivatar is kialakulhat, különösen pénteken és szombaton.
11: Minden, ami számít, egy helyen.
12: Szabadkai Magyar Rádió.
11: A 107,1 MHz-en.
13: Reklám következik.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Reklámot hallottak.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Május 5-ére vonatkozóan következnek a közép árfolyamok. 1 euró 117 dinár 38 para, 100 forint 32 dinár 11 para, 1 svájci frank 128 dinár 06 para, 1 angol font 135 dinár 82 para és 1 amerikai dollár 100 dinár 49 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.
3: Sikerült az elmúlt héten

0: óra között.
1: Körhinta. Ajánlót hallottak.
2: Reklám következik. Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Legyen ön vallásos, vagy kevésbé vallásos. Tartson velünk pünköstkor, Csíksomlyóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várokban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élje át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70 063 848 30 70
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv
4: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
5: Reklámot hallottak.

A műsor folytatásában a Pannon Televízió műsor füzetébe lapozunk bele. Jelen pillanatban elkészíthetik egy főzőműsor segítségével a mai ebédet. Kárpáti kulináris főzőműsor éppen zajlik. Ha a tegnapi közbeszédről lemaradtak, vagy szeretnék megnézni még egyszer, akkor 13 órakor az ismétlés áll rendelkezésükre. Utána mezőgazdasági magazin műsor a Székely Gazda veszi kezdetét. A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozójáról egy összefoglalót láthatnak. Fit percek, tanuljunk szerbül. A megszokott időben, 17 órai közelképben pedig a Zentai Birkanyíró és Birkapörkölt Főző Fesztiválról lesz egy összefoglaló. Ezt követi a híradó, majd a közügyek hírháttér műsor. Láthatnak egy magazinműsort a vajdasági hétköznapokról is. 19.30-kor pedig a Szubjektívben a vendég Nyilas Mihály jogász, korábbi igazságügyi államtitkár, aki a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést kapta. Vele láthatnak majd egy beszélgetést a 20 órai híradó előtt. Utána Noé bárkáján a 40 éves Hortobágyi Nemzeti Park van terítéken. Ez egy magyar ismeretterjesztő film. A Kincses Ládánk csonopjára látogat még a késő esti híradó előtt. Mi pedig a folytatásban a híreket követően májusi programokkal és egy jó kis kerékpártúrával várjuk Önöket.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Május 16-a körül zárulhat le a szerbiai kőolajipari vállalat, azaz a NIS többségi orosz tulajdonosa és a magyar MOL csoport közötti tárgyalás. Az egyeztetés megfelelő ütemben halad, nyilatkozta Dubravka Djedović Handanović a szerbiai RTV-nek. A bányászat és energiaügyi miniszter kiemelte, az említett dátumig véglegesítik a részvényesi jogokról és a kötelezettségekről szóló megállapodást. Ebben a folyamatban Szerbia is aktívan részt vesz, mint jövőbeli potenciális részvényes, hangsúlyozta a politikus. A megállapodás véglegesítését követően az információkat megosztják az Amerikai Egyesült Államokkal is, mivel az üzlet létrejöttéhez amerikai jóváhagyásra is szükség van. Djedović Handanović elmondta, hogy a NIS kulcsfontosságú energetikai infrastruktúra Szerbia számára, a jelenlegi válságos időszak pedig rávilágított arra, mennyire kiszolgáltatottak a saját finomítóval nem rendelkező országok. A tárgyalások egyik fő kérdése emiatt pedig az, hogy a MOL kötelezettséget vállal-e egy meghatározott éves feldolgozási szint fenntartására a finomítóban, emelte ki a tárcavezető. Mától Szerbiában is elérhetővé vált az euróban történő átutalás a SEPA rendszeren belül, ami gyorsabb és kedvezőbb pénzmozgást tesz lehetővé az Európai Unió és más tagországok irányába. Az egységes eurófizetési övezethez való csatlakozással csökkenhetnek a nemzetközi átutalások költségei, és a pénz a korábbi többnapos átfutási idő helyett akár egy munkanapon belül megérkezhet. A rendszer első szakaszában az eurós átutalási szolgáltatás indul el. A változás a vállalatok számára egyszerűbb és gyorsabb nemzetközi kifizetéseket tesz lehetővé, míg a lakosság esetében az euróban történő pénzküldés és fogadás válik hatékonyabbá, beleértve a külföldről érkező utalásokat is. A becslések szerint a SEPA bevezetése évente 50-60 millió euró megtakarítást eredményezhet országos szinten. Szerbiában a tanárok mindössze 18%-a elégedett a fizetésével, ami jelentősen elmarad a 39%-os OECD átlagtól, derül ki a TALIS 2024 nemzetközi felmérésből. A kutatás rámutatott arra is, hogy a pedagógusok nem csak jövedelmükkel, hanem a munkakörülményekkel és a szakma társadalmi megbecsültségével is elégedetlenek. A pedagógusok kevesebb, mint ötöde érzi úgy, hogy véleményüket figyelembe veszik az oktatáspolitikai döntéshozók, és még kevesebben gondolják, hogy a társadalom vagy a média megfelelően értékeli munkájukat. A kedvezőtlen mutatók ellenére a pályaválasztási motiváció továbbra is erős. A fiatalabb tanárok 75, az idősebbek 79%-a nyilatkozott úgy, hogy a tanítás volt az első karrierválasztása. Szakmailag nem bizonyult kellően megalapozottnak, ezért nem kapott az idén támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól a szegedi szabadtéri játékok. Botka László Szeged polgármestere a közösségi médiában hozta nyilvánosságra, hogy a szegedi szabadtéri játékok 2026-os jubilómi 95. évad fesztivál programjának megvalósítására nem kapott pénzt a rendezvény az NKA-tól. 80 ezer néző bizalma, több mint 1,1 milliárd forint bevétel egyetlen év alatt, több száz művész és szakember munkája, és ezzel szemben áll egy anonim döntésbizottság ítélete, írta a politikus. Mint fogalmazott, ez méltánytalan és elfogadhatatlan. Szeged ennek ellenére meg fogja rendezni a szabadtéri játékokat, az ország legnagyobb és legszebb szabadtéri színházi fesztiválját, a város büszkeségét. A közösségi médiában megjelent kommentárok szerint a szabadkai Kosztolányi Dezső színházat is hasonló indoklással utasították el.
2: Időjárás.
3: A hét folyamán változékony lesz az idő, a napsütéses időszakokat felhősödés váltja, és helyenként rövid ideig tartó eső vagy zivatar is kialakulhat, különösen pénteken és szombaton.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: És az utolsó órában, a Mozaik utolsó órájában is fontos információkkal jövünk. Előtte azonban elmondanám, hogy Sóti Tamás adásvezető technikus helyét Váradi Valentin vette át, így most ő segít nekem, hogy ezek az információk biztosan eljussanak a hallgatókhoz, mind a 107,1-en és a 107,9 megahertzen is, és már is májusi programokkal várjuk a hallgatókat, de hogy milyen programokról van szó, Nadrianszky Tornai Erikát kérdezem. Köszöntelek, szia! 10 megahertzen is, és már is májusi programokkal várjuk.

0: tehát a kulturális program, és a kulturális programokon belül is többféle olyan rendezvényt kínálunk az érdeklődőknek, amelyek nagy érdeklődésre tarthatnak számot. Legyek nagyon aktuális, ezekben szeretnék meghívót átnyújtani mindenkinek, Magyar Kanizsán vagy máshol. Ma este mindenkit szeretettel várunk a Művészetek Házába, egy filmbemutatóra, úti beszámolóra, hiszen a magyar kanizsai származású Sorgye Rebeka 3 év után ismét intézményünk vendége lesz, és elmeséli az eltelt 3 év kalandjait. Rebeka ugyanis úgy híresült el itt Vajdaságban, mint hogy ő a vajdasági kutyasuttogó, és szánhúzó túrákat szervez Norvégiában a szánhúzó kutyáival együtt. Erről már mesélt nekünk, ma este viszont már újabb élményeket hoz el nekünk, hiszen Svalbardban jártak, és ott filmet, egy dokumentumfilmet is forgattak, de hogy mit kerestek a világ végén 4 kutyával a semmi közepén, az majd kiderül ma este. Rebeka fotókat hoz, élményeket hoz, és egy saját készítésű filmet is bemutat majd az érdeklődőknek ma 18 órakor a Művészetek Háza nagy termében. Ebben a hónapban 2 színházi előadás is lesz a Művészetek Házában. Május 7-én csütörtökön 19 órától nálunk vendégszerepelnek a Szabadkai Népszínház és a Magyarországi Szerbszínház kiváló színművészei az Atyafoga, Pop Csíra és Pop Spíra című előadás. Ez egy magyar nyelvű előadás, amely a koprodukcióban készült, de ennek alapja természetesen Stefan Sremac nagy sikerű regénye, a Pop Csírai Pop Spíra. És ami az egészben a legjobb, hogy ez a színházi előadás ingyenes, köszönve a Magyar-Szerb Kulturális Évadnak, Magyarország kormányának, továbbá a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak. Vannak még szabad helyeink, helyfoglalás ügyében hívják a KNES a telefonszámát 063-545-386. Ugyanakkor elmondanám, hogy ezt az előadást pénteken 18 órai kezdettel a Horgosi Művelődési Házban is megtekinthetik hasonlóképpen ingyenesen. Egy hét múlva, most csütörtökhöz képest, május 14-én is lesz színházi előadás nálunk. A Külön óra zongorára elnevezésű előadását mutatja be az Óbecsei Perem Magyar Színházi Egyesület. Ez voltak éppen egy szórakoztató darab, egy komédia egy részben. A darabot Rókus Zoltán írta és rendezte, akik pedig játsszák Dedovics Tomik Lea, Szirbik Zalán, Rókus Zoltán és Gusztony Endre. A belépőjegy erre az előadásra 500 dinár, és a jövő hétfőtől, május 11-től válthatók meg majd a jegyek. Folytatnám a mozikínálattal, hiszen ez is gazdag ebben a hónapban. Most pénteken, május 8-án 17 és 19 órai kezdettel tűzzük műsorra a regionális kreatív műhellyel együttműködve az új magyar kanizsai játékfilmet, amely a Bolond Mese címet viseli. A kanizsaiak már nagyon várták ezt a filmet, amelyet tavaly forgattak le, nagyobb részt a járás szikes pusztáján, és nagyon sok magyar kanizsai lakos is szerepet kapott benne, természetesen a főszereplők mellett. Így tehát óriási az érdeklődés ez iránt, a film iránt, amelynek a forgatókönyvét Bicskei Zoltán írta, és ő is rendezte a filmet. Mindkét vetítésre a belépődíj 450 dinár, és május 7-én, tehát csütörtökön 9 órától lehet jegyeket vásárolni mindkét filmvetítésre a szokásos helyen, az oktatási részleg 15-ös irodájában, de helyszólalás lehetséges a 063-545-386-os telefonszámon, de akinek egyszerűbb e-mailt írni, az írjon nekünk e-mailt helyfoglalás rezervációt gyanánt a kultúra@cnesa.rs e-mail címre. És ha már a moziknál tartunk, akkor gyorsan elmondom, hogy következő 2 pénteken is lesz mozi itt a Művészetek Házában. Május 15-én pénteken 19:30 órától az Ördög Prádát visel 2 című filmet vetítjük magyar szinkronnal. A jegyeket előtte csütörtökön lehet megvásárolni, és a hónap utolsó péntekén is vetítünk, 29-én szintén az esti időpontban, tehát 19:30-tól a legújabb Star Wars filmet tűzzük műsorra, ez a Mandalóri és Grogu, amelyet már biztosan nagyon sokan várnak.
1: Főleg a rajongók.
0: Bizonyám, magyar szinkronnal vetítjük, 450 dinár a belépőjegy, és természetesen

0: előtte egy nappal mindig csütörtökön indítjuk majd a jegyelővételt. De ez a hónap nem csak annak kedves, hogy bent legyünk, és különféle kulturális programokban leljük örömünket, hanem annak is, hogy kiszabaduljunk egy kicsit a természetbe. Most vasárnap, május 10-én, 10 órakor a Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ előtt indul kerékpártúra a Barátok kutyához. Ez egy hagyományos programja a Természetjáró Egyesületnek a Madarak és Fák Világnapja kapcsán. Bárki csatlakozhat ehhez a túrához, csak a kerékpár legyen kiváló műszaki állapotban. Ugyanakkor a Természetjáró Egyesület rendkívül aktív ebben a hónapban. Május 30-án szombaton 9 órakor a Városháza elől indul majd bárki, aki bevállalja a triplex kerékpártúrát a szerb-román-magyar hármas határhoz. Ez körülbelül 90 kilométer, és aki ezt vállalja, bátran csatlakozzon a túrához. Ugyanakkor már a következő napon, május 31-én vasárnap várjuk majd a Palicsról a kerékpárosokat, hiszen ide érnek körülbelül 9 órakor a helyiek, a Természetjáró Egyesület és a helyi kerékpárosok, pedig a Tiszaparton várják majd őket 10 óra körül, és aztán visszakísérik őket Palicsra körülbelül 11 órakor. Ez a kerékpár túra Vermes Lajos tiszteletére szerveződik meg minden évben, a főszervező Kudlik Zoltán és a Prokult Egyesület, és minden program, az előbb említettek is, természetesen ingyenesek. Egyéb programok is várják az érdeklődőket ebben a hónapban. Nagyon gyorsan kiemelném, hogy május 13-án szerdán a József Attila könyvtárban lesz a vendég Zolcer János, aki stand-up history előadást hoz az érdeklődőknek délután 5 órától. Szórakoztatóan fog mesélni kalandos életéről, hírességet, titkait osztja majd meg az érdeklődőkkel, és dedikálhatja a könyveit. Egy kiváló este lesz tehát május 13-án, szerdán, 17 órától a könyvtárban. Ugyanezen a napon viszont 19 órától a Művészetek Házában egy néptáncszínházi előadás várja az érdeklődőket, ugyanis a Háromszék Táncszínház vendég szerepel itt Magyar Kanizsán a regionális kreatív műhely meghívására. Ezt a vajdasági turnét pedig a Nemzeti Kulturális Alap és a Bethlen Gábor Alap támogatja. Erre az előadásra a belépőjegy 400 dinár felnőtteknek és 200 dinár gyerekeknek. A jövő hétfőtől, tehát május 11-től foglalható jegy az rka@sks.co.rs e-mail címen, vagy itt a szomszédságunkban megvásárolhatók a jegyek a regionális kreatív műhely irodájában. Boldogságórás klubfoglalkozás sorozat is lesz majd nagyszülőknek, folytatódik ez a program. Május 15-én pénteken 17 órakor a József Attila könyvtár Koncz István termében Tóth Mária tanítónő boldogság órás pedagógus nagykövet tartja majd ezt a foglalkozást nagyszülőknek, és a társas kapcsolatokról értekeznek majd ezen a találkozón. Május 20-án szerdán 17 órakor szintén a könyvtárunkban Magyar Szó élő újságot tartanak majd, amelyen részt vesznek a Magyar Szó munkatársai, vezetői, és természetesen bemutatják a legújabb gyermekszakácskönyvet, továbbá a Máriás Ende Terasz című tárca kötetének bemutatóját is majd ezen az élő újságon ejtik meg. Még egy érdekes programot szeretnék felajánlani az érdeklődőknek. Igaz, már ez a május végi program, de nem hagyhatjuk ki az 5. tricikli fesztivált, amelynek három helyszíne közül az egyik Magyar Kanizsa. Ez egy mozgó irodalmi fesztivál a Vemszikál Szerbia civil szervezet szervezésében. Felolvasás lesz gyógyvízben, könyvbemutatók, folyóparti beszélgetések, nálunk majd egy filmvetítésre is sor kerül, és koncertek is várják az érdeklődőket, de annyira szerte ágazó a program, hogy az lesz a legjobb, hogy rákeresnek a Tricikli Fesztivál Facebook oldalára, és ott megtalálják ezeket a programokat, azokon belül is, azokat, amelyek Magyar Kanizsán zajlanak majd. beszámolom végén, pedig ne hagyja ki azért egy vidéki programot sem. Májusban folytatódik Oromon az Engőtájhát Nők és Fiatalok Kézműves Egyesületének kézműves műhelye. Május 22-én pénteken 16 órakor szokásosan a helyi közösség termében az amigurumi horgolás alapjait sajátítják majd el az érdeklődők Pósa Mónika vezetésével. Ingyenes a részvétel, ingyen lehet ezt a technikát megtanulni, de ajánlatos regisztrálni a 062 426 298-as telefonszámon. Ez csak egy pár program, amelyet Minden. Igyekeztem kiemelni a májusi programból. Elnézést kérek azoktól a szervezőktől, akiknek a programját most nem emeltem ki. Érdemes utána járni ezeknek a programoknak. Nézzék meg, hogy önökhöz közel mi zajlik ebben a hónapban, és látogassák ezeket a programokat. Összegyűjtve megtalálják a www.hellokanyiza.rs oldalon.
1: Erika, nagyon szépen köszönöm ezt a beszámolót, és hogy említetted, ez csak egy töredéke annak, ami Magyar Kanizsán és a környéken fog zajlani a májusi hónapban. Én további szép programokat, kellemes időjárást is, nagyon jó kikapcsolódást kívánok neked és kollégáidnak is.
0: Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam, legyen mindenkinek szép a napja, és aki dolgozik, annak jó munkát és kitartást kívánok.

0: ajánló következik.
1: Szeretnéd tudni, hogyan vívták meg a történelem legnagyobb jogi csatáit az Amazonasnál? Vagy hogy mi zajlik egy profi sportoló fejében a sérülés után? Akkor május 9-én itt a helyed! Az NCC középiskolás programja a Zentai Gimnáziumban nyílt KP szombatot tart, ahol a történelem, a jog és a pszichológia legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk. Legyél 8-os vagy középiskolás, nálunk a helyed, ha fontos neked a tudás és az új barátságok. Szabadkáról szervezett buszt indítunk, hogy megkönnyítsük az eljutást. De ne feledd, a helyek gyorsan telnek. Regisztrálj május 7-e délig a szabadka@mcc.hu e-mail címen. Találkozzunk május 9-én 10 órakor a Zentai Gimnáziumban. Érkezz jóként, távozz kiválóként!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
4: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
2: Apró hirdetések.
5: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
2: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
5: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Felvásárolnak ócskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek, érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet. Tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
5: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
5: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
5: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Énekelsz egy régi nótát, és azt mondod, sokért nem adnál.

0: Mozaik. A 107,1 MHz-en.
1: Érdemes fülelni.
2: És főként azoknak érdemes fülelni, akik rekreációs célból kerékpárra ülnek, és esetlegesen szeretnék megmérettetni magukat egy hosszabb távon, vagy csak a hosszabb távú kerékpár túrákat szeretik. Nos, 10. alkalommal szervezik meg a Szabadka-Kiskunhalas-Szabadka Barátság kerékpár túrát, amelynek ösztávja kicsivel több, mint 90 kilométer, kicsivel kevesebb, mint 100. Hogy mikor lesz, mik a feltételek, honnan indul, és milyen program várja a résztvevőket? Kudlik Zoltánt, az egyik szervezőt kérdezem, és köszöntelek a stúdióba.
3: Én is köszöntelek téged, és köszönöm a meghívást.
2: Hát nagy kerékpáros lévén, ugye szinte minden másnap, vagy legalábbis heti szinten azért látjuk, hogy te aktívan kerékpározol. De azért ez nem olyan régi hobbi nálad.
3: Hát a kerékpározás nálam valahol ilyen 10 éves hagyományra tehető vissza. Még valahol a 2015-ös években kezdtem el kerékpározni, mivel abba hagytam, előtte aktív sporttal foglalkoztam, és akkor éreztem azt, hogy most itt az évek múlásával valamit kell kezdenem, és a súly gyarapodás az nem biztos, hogy egy jó, így 40 felett. Ezért, mivel futni nem szeretek, mert az nekem egy kicsit monoton, a kerékpározás az meg egy olyan sport, amiben közben lehet beszélgetni.
2: Az az egyik, a másik, hogy azért más távokat tudsz teljesíteni, mint futva. Tehát lásd, itt lesz ez a barátság kerékpártúra, ahol körülbelül 100 kilométer lesz letekerve, azért le a kalappal valaki előtt, hogyha egy nap alatt a 100 kilométert lefutja.
3: De most szeretném azt elmondani, hogy nem kell megijeszteni a hallgatókat, hogy ez a 100 kilométer letekerése...
2: Ez nem egy irányba van.
3: Meg nem egyszerre persze történik, nem annyira megterhelő, és hogyha az ember közösségben, társaságban kerékpározik, akkor észre sem veszi azt, hogy éppen most egy aktív sporttevékenységgel foglalkozik, mert kerékpározás közben lehet beszélgetni, ismerkedni, és ennek a barátság kerékpártúrának is ez az egyik fő eleme, hogy közösen Szabadkáról elmenjünk Halasra. Ezt a halasiak kezdeményezték még több mint 10 évvel ezelőtt, mivel Kiskunhalas és Szabadka testvér település, és hogy ne csak a politikusok szintjén, az önkormányzati együttműködés szintjén valósuljon meg, ezért a Halasi Bringa Klub tagjai először 2015-14 környékén eltekertek Szabadkáig.
2: És ugyanígy a Magyar Kanizsai Természetjárók Egyesülete is, tehát ők itt találkoztak.
3: Így igaz,
2: Szabadkán.
3: Így igaz. És ennek a három kerékpáros csapatnak lett ez az eredménye, hogy most már éves szinten barátkozunk, és hol Halasra tekerünk, hol pedig Szabadkára, hol pedig Magyar Kanizsára. Úgyhogy ez a szombati túra is szerintem egy nagyon jó program lesz, és ha én le tudom tekerni ezt a 100 kilométert, akkor szerintem a hallgatók közül
2: na,
3: is
2: maradjunk
3: sokan.
2: Így, hogy 2x50-et. És ez az 50 oda, és az 50 vissza, ez nem rögtön történik, hanem egy nagyon kellemes program lesz középen.
3: És körülbelül ilyen 15 kilométereket fogunk tekerni, 10-15 kilométereket fogunk egyhuzamban tekerni, ami szerintem nem egy nagy táv, azaz körülbelül, mint hogyha palicsa kitekerélnénk egy kicsivel több.
2: Hát mondjuk menjünk el hajdújárásra is vissza.
3: Így van. Na. De egy kényelmes tempóban fogunk tekerni. Szombaton reggel 8 órakor indulunk a sportcsarnok erül, ott van a gyülekező, 7:30-tól 8-ig várjuk a kerékpározni vágyókat, a biciklizőket, és akkor utána közösen fogunk megindulni a határ felé, Kelebia felé. Mindenkit arra kérek, hogyha van magyar okmány, akkor a könnyebb határátkelés miatt ezt részesítse előnybe, akár útlevél, akár igazolvány formájában, mivel át kell esnünk majd a határvizsgálaton, és tompán pedig a tompai polgármester Kovács Gábor fog bennünket várni, ásványvízzel, almával, frissítővel, így van, ahol a tompai csapat fog hozzánk csatlakozni, és akkor ők is eltekernek velünk halasig.
2: Egyébként milyen felszereltség kell, hogy legyen? Tehát ugye ez egyértelmű, hogy az úti okmány, tehát ahogy említetted, valamilyen útlevél vagy magyar igazolvány, emellett ugye alapvető kerékpár.
3: Tehát és nem muszáj, hogy drága kerékpár legyen.
2: Ezt éppen említettem a délelőtt a Kasszalüvi Alattával, ahogy beszélgettünk műsorba, hogy szó lesz erről a kerékpározásról, és hogy itt nyugodtan bárki csatlakozhat a nagy tata bicikliével is.
3: Bármilyen hétköznapi kerékpárral, amit mondjuk a boltba bevásárláshoz használunk, hogyha üzemképes és nincsen
2: gyerekülés
3: semmi...
2: probléma, esetleg nem, egy plusz nem. Súly van rajta, hogyha gyerek is ül.
3: De mindenféleképp a kerekeket ellenőrzük le, és jól fel legyenek fújva, mert az előnyt jelent, mert akkor kevesebb megterhelés
2: így van,
3: is lesz.
2: Így van.
3: Úgyhogy én bátran biztatok mindenkit, hogy jelentkezzen, és jöjjön el, mert tényleg egy nagyon jó rendezvény, és Tompáról pedig utána, mikor elérkezünk a körforgalomhoz, ott van még egy pihenünk, és a legutolsó pihenőhelyünk, mely Kiskunhalas bejárat előtt lesz, ahol az oldtimeresek csatlakoznak hozzánk, és ez mindig egy nagy buli szokott lenni. Közösen vonulunk be Kiskunhalasra.
2: Felvonulás.
3: És Kiskunhalas központjában a városház előtti téren fogadnak bennünket a kiskunhalasiak nagy tapsalovációval, úgyhogy mindenféleképp szerintem egy nagyon jó élmény, és mindenkinek ajánlom, hogy élj át, és hogy erősítsük ezt a szálat Kiskunhalas és Szabadka között.
2: Igen, Kiskunhalasra azért is érdemes ellátogatni, mert ugye városnapi programokra érkeztek.
3: Így igaz.
2: A kettő, hogy ez a település azért rendelkezik különlegességekkel, itt gondolok a Csipke Múzeumra, amelyet bármikor meglátogathatnak, de azért így nagy csapattal még különlegesebb.
3: Hát minden egyes alkalommal a halasiak kedveskednek nekünk is, minden évben egy más valami ismert dolgot ismerhetünk meg Halason. Volt, hogy a Csipke Múzeumot látogattuk meg, volt, hogy a szélmalmot néztük meg, ami szintén fel lett újítva, és egy működőképes szélmalom. Szóval ők is próbálják megmutatni a Halasnak a nevezetességeit, és számunkra szabadkaiaknak pedig nagy élvezet az, hogy betekintést nyerhettünk, megismerhetjük Halas múltját, örökségét, és ezek a kapcsolatok pedig évről évre erősödnek, és tényleg sok kerékpárossal azóta is tartjuk a kapcsolatot, és más egyéb kerékpáros túrákra is szoktunk közösen menni, vagy hogyha nem is szervezett formában, akár egy hétvégén találkozunk, és akkor tekerünk egy jót.
2: Valahova találtok egy útvonalat. Visszaindulás mikor van az ottani program után? Tehát, hogy körülbelül délután, az a család többi tagja is tudja, akik itthon várják.
3: Kora délutáni órákban az már nem szervezett formában lesz, mert azt elfelejtettem mondani, hogy a határtól rendőri felvezetés lesz egészen Kiskunhalasig. Visszafelé azt ajánlom, hogyha valaki először vesz részt a kerékpáros túrán, akkor csatlakozzon valamelyik tapasztalt csapathoz, és vele jöjjön vissza, mivel délután már egyéni szervezésben jön vissza, mert nem határozzuk meg azt, hogy ki meddig akar maradni. Úgyhogy van, aki mondjuk a fogadás után, ahogy fogadtak bennünket Halason, megiszek ki egy kávét, vagy egy ásványvizet, és már teker is vissza. De van, aki tovább marad, és részt vesz a városi programokban, mivel a halasiak, akik időben jelentkeztek, azoknak készítenek egy egytál ételt, úgyhogy itt most már körülbelül 70-80 főről beszélhetünk, akik részt vesznek ezen a túrán szombaton. Azok, akik kértek ebédet, ő nekik biztosítva lesz. Még egy fontos információt szeretnék megosztani azokkal, akik eljönnek, és akik részt vesznek a kerékpáros túrán, hogy mindenféleképp egy cserepót belső gumit rakjanak be, mert bármikor történhet egy defekt, vagy egy királydínje bele tud menni.
2: Úgy érzem, hogy tapasztalatból mondod.
3: igen, volt már benne részen sajnos, és egy gyors gumicserével tovább tudunk menni. Úgyhogy,
2: ebben természetesen a csapat többi tagja segítségre van, tehát nem kell megijedni, hogyha valaki nem tud kereket cserélni, vagy nem sikerül neki felpumpálni, azért van ez a nagy csapat, mert összetartó csapatról van szó, és kisegítik egymást, és soha senkit nem hagynak le. Tehát ha valaki nem is bírja a tempót, akkor az is nyugodt lehet benne, hogy bevárják, valaki tapasztaltabb csatlakozik majd oda hozzá, bátorítja, húzza a többiekhez, és tényleg tehát ez egy ilyen egészséges, haladható tempó, amit ilyenkor ugye tekernek a kerékpárosok, nem arra kell számítani, hogy ez majd egy versenyfutam lesz, hogy ilyen 40-50-nel tekernek majd a bicajosok, nem.
3: Nem, ez egyáltalán egy kényelmes.
2: Nem. Ez egy boltba megyünk bevásárolni tempó, hogy így leegyszerűsítsük.
3: És szombatra jó időt mondanak, úgyhogy mindenféleképp ajánlom, akár családoknak is, hogy a gyermekekkel jöjjenek el, mert szerintem volt több év is, amikor valaki a saját gyermekét hozta el és letekerték. Szóval volt olyan, hogy a legkisebb részvevőnk az 6-7 éves volt, és simán eltekert halasig meg vissza.
2: Így van. Pont azért, mert jó idő lesz. Fejfedő mindenkinél legyen, megfelelő mennyiségű folyadék mindenkinél legyen. Egy kis nasi azért nyugodtan.
3: Édesség.
2: Én javaslom, így van, javaslom az édességet, illetve hát jó lenne beszerezni egy kis sót is, mert hogyha izzadtok nagyon, akkor az jó lesz a só utánpótlás. Bőrvédelemről is gondoskodhatnak, láthatósági mellény is jól jön.
3: Azt mindenféleképp, mert közúton fogunk haladni, és közúton pedig előírás az, hogy láthatósági mellényt, vagy olyan színű, rikítós felső legyen rajtunk, amivel jól láthatóan megkülönböztethetőek vagyunk a közúton.
2: És hát nem hátrány, hogyha a lámpa is működik, hogyha valaki késő este szeretne majd halasról egyedül visszakerékpározni. Tehát akkor május 9-én szombaton barátság kerékpár túrára invitáljuk a hallgatókat. Indulás gyülekező Szabadkán a sportcsarnoknál 7 óra 30 perctől már várjátok azokat, akik szeretnének részt venni.
3: Előzetes, 8 órakor.
2: Előzetes regisztráció szükséges, kötelező.
3: Igen, a közösségi oldalon nem kötelező, de azért, hogy tudjuk, hogy körülbelül mekkora létszámban veszünk részt, ezért indítottuk el a közösségi oldalon ezt a jelentkezést, de aki nem regisztrált, azt is szívesen várjuk.
2: Viszont kedvet kap, alszik rá egyet, és ott lesz szombat reggel, akkor egy fantasztikus, nagyon jó társaságban zajló, valóban barátság kerékpártúrán vehet részt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és ezt az információt is, de ígérem a hallgatóknak, hogy Kudlik Zoltánt még hívni fogom kerékpáros ügyben, mert hogy lesz egy saját szervezése is. Ott a hónap vége felé.
3: Igen,
2: ez rövidebb, így van, rövidebb táv, úgyhogy biciklire fel, kerékpárra fel, most még van egy pár napjuk, hogy rendbe tegyék a kerékpárt, beszerezzék a pótbelsőket, felkészüljenek testileg, lelkileg. Mi az információk áradatával nem állunk le, hiszen hamarosan hírek, azután pedig a napindítós témákból lesznek ismétlések. Délután Csernai Panna várja önöket a Körhintában, majd este, pontosabban 6 órától muzsikál a Mozi Orosz Ildi szerkesztésében. Én viszont megköszönöm eddigi figyelmüket, további jóvételt, kellemes rádiózást kíván, Búzár Zsuzsanna.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Monika a mikrofonnál. Az első becslések szerint Szerbia gazdasági növekedése meghaladhatja az előrejelzéseket, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő a globális gazdasági kihívásokat, azok Szerbiára gyakorolt hatását, valamint az aktuális makrogazdasági folyamatokat, kilátásokat és kockázatokat tekintette át a Nemzetközi Valutalap Szerbia missziójának képviselőivel, élükön a misszió vezetőjével, Anett Kjobéval. Az egyeztetés után Vučić elmondta, ismertette a reformok végrehajtásának egyes eredményeit az IMF által támogatott gazdasági program keretében, valamint szó esett új reformcélokra vonatkozó javaslatokról is. Az államfő kiemelte, Szerbia a növekvő globális bizonytalanság ellenére képes megőrizni a kedvező fiskális helyzetet, a magas devizatartalékszintet, valamint megfelelő monetáris politikát folytat. Május 16-a körül zárulhatnak le a szerbiai kőolajipari vállalat, azaz a NIS többségi orosz tulajdonosa és a magyar MOL csoport közötti tárgyalás. Az egyeztetés megfelelő ütemben halad, nyilatkozta Dubravka Djedović Handanović a szerbiai RTV-nek. A bányászati és energiaügyi miniszter kiemelte, az említett dátumig véglegesítik a részvényesi jogokról és kötelezettségekről szóló megállapodást. Ebben a folyamatban Szerbia is aktívan részt vesz, mint jövőbeli potenciális részvényes, hangsúlyozta a politikus. A megállapodás véglegesítését követően az információkat megosztják az Amerikai Egyesült Államokkal is, mivel az üzlet létrejöttéhez amerikai jóváhagyásra is szükség van. Djedović Handanović elmondta, hogy a NIS kulcsfontosságú energetikai infrastruktúra Szerbia számára. A jelenlegi válságos időszak pedig rávilágított arra, mennyire kiszolgáltatottak a saját finomítóval nem rendelkező országok. A tárgyalások egyik fő kérdése emiatt pedig az, hogy a MOL kötelezettséget vállal-e egy meghatározott éves feldolgozási szint fenntartására a finomítóban, emelte ki a miniszter. Rendkívül hasznosnak bizonyult Szerbia számára a dániai Kopenhágában megrendezett EU tagjelölti parlamenti elnöki konferencia, nyilatkozta Ana Brnabić. A köztársasági képviselőház elnöke kiemelte, a találkozó célja az EU tagjelölt országok közötti szorosabb együttműködés, és az, hogy a tagjelölt államok közösen lépjenek fel a csatlakozási folyamat során tapasztalt nehézségekkel szemben. A Brnabić három fő problémakört emelt ki, mint amilyen az európai út során felmerülő, oda nem illő bilaterális kérdéseket, az Európai Unió által támasztott néha kísérleti jellegű elvárásokat, valamint az Európai Bizottság véleményezési folyamatának jelentős késéseit. Hangsúlyozta, hogy sokszor hónapokat kell várni arra, hogy Brüsszel választ adjon a törvényjavaslatokra, és ez nagyon lelassítja a reformokat. Brnabić hozzátette, Belgrádba visszatérve a választási feltételek javítását célzó törvénymódosításokkal és a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtásával folytatódik a munka. Új kinézetet kap a szerbút levél. A frissített címer és az új színű borító mellett az útlevél belseje művészileg is megújul. Mind a 32 oldal egyedi tervezést kap, amelyen a szerb kultúra, történelem és hagyomány motivumai kapnak helyet, nyilatkozta Dusan Kozarev. A külügyi főtitkár kiemelte, hogy ez követi a nemzetközi gyakorlatot, az úti okmányok ugyanis a nemzeti örökség tükreként is szolgálnak. A politikus hangsúlyozta, hogy az új útlevelek korszerű biztonsági elemekkel is rendelkeznek majd, és ezek védelmet nyújtanak a hamisítás és a visszaélések ellen. Kozarev emlékeztetett, hogy a korábbi dizájn még a hivatalos szerb címer megváltoztatása előtti időszakból származik. A szerb útlevél egyébként a globális rangsorban a 37. helyről a 30. helyre lépett elő, és jelenleg 133 országban lehet vele szabadon utazni.
2: Időjárás.
3: A hét folyamán változékony lesz az idő, a napsütéses időszakokat felhősödés váltja, és helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is kialakulhat.
0: Csak a legfrissebbek!
2: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Lajko Anett. A legutóbbi szabadkai Magyar Rádiós interjúja óta egyeztetett Magyar Péterrel, Magyarország leendő miniszterelnökével, dr. Pásztor Bálint, a VMS elnökével erről is, és számos egyéb témáról beszélgetünk a következő percekben. Üdvözlöm a stúdióban.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a szabadkai Magyar Rádió hallgatóit.
2: Az egyeztetésről a közösségi oldalán is beszámolt. Alapvetően milyen hangulatban telt a találkozó, és mennyire volt gördülékeny a párbeszéd?
3: Hát nem nevezném gördülékenynek, eléggé feszült volt eleinte a hangulat, ami azt gondolom, hogy természetes lévén, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség a Fidesz mellett kampányolta az országgyűlési választásokat megelőző hetekben, hónapokban. Mindketten a nyílt egyenes párbeszédnek vagyunk a hívei, mindketten mondtunk a másiknak olyat, ami nem váltott ki osztatlan örömet a másik tárgyalópartner esetében, de én azt gondolom, hogy ez a jó együttműködésnek a megalapozásának a feltétele. Először mindig nekünk ez a tapasztalatunk az itthoni belpolitikában is. Először a múltat kell helyretenni, és a megalapozásának a feltétele. Először mindig nekünk ez a

0: hogy ez az elvárás, úgyhogy én beszéltem is Fremond Árpáddal, Fremond Árpád az MNT elnöke beszélt is már az MNT alapításában működő sajtónak a vezetőivel. Én azt gondolom, hogy hallhatták a polgárok, hogy mindenféle ellenzéki közleményét beolvasásra kerül, megjelentetésre kerül, magyar szóban is mindenhol. Én nem gondolom, hogy ez bármi változást fog hozni a vajdasági magyar közéleten belül, de hát hogyha ez az igény, akkor rendben van. Beszéltünk arról, hogy a támogatáspolitika hogyan valósult meg az elmúlt években, évtizedekben. Én elmondtam Magyar Péternek, hogy nekünk vannak 82, 80, 35, 30, 20 éves intézményeink, tehát nem az elmúlt 5, 10 vagy 16 év eredménye az, hogy ilyen kiterjedt intézményi hálóval rendelkezik a vajdasági magyar közösség. Ez az autonómiaépítésnek az eredménye, csak nálunk működik országos kisebbségi önkormányzatként Magyar Nemzeti Tanács, amely számos oktatási, művelődési, tájékoztatási intézménynek az alapítója. Mi erre büszkék vagyunk, mert ez a Vajdasági Magyar Szövetség politizálása eredménye az elmúlt bő három évtizedből. Szó volt arról is, hogy a gazdaságfejlesztési terv hogyan valósult meg, a Prosperitáté hogyan működött. Én elmondtam, hogy erre is büszke vagyok, és Magyarország kormánya támogatása nélkül ez nem valósult volna meg. Ő mondta, hogy mindent át fognak világítani az elmúlt 10 évre vonatkozóan. Én mondtam, hogy ez a mi részünkről teljesen rendben van, mert egyrészt semmiféle takargatni valónk nincs, mi becsületesen intéztük a közösségnek az ügyeit az elmúlt években, évtizedekben a polgárok által ránk ruházott hatáskörök fényében, ami minket illet, lehet menni visszább is, nem csak az elmúlt 10 év vonatkozásában, és én azt gondolom, hogy ki fog az derülni, hogy a magyarországi polgárok támogatása valóban az intézmények működéséhez járult hozzá, akár a Pannon RTV-ről, akár az Európa Kollégiumról, akár a gazdaságfejlesztési program megvalósulásáról beszélünk, vagy hát sok minden másról.
1: A levélszavazatok rendszere is szóba került az egyeztetésen. Ennek kapcsán, vagy erre a felvetésre hogyan reagált, illetve itt milyen elképzelések fogalmazódtak meg?
0: A mindenkori magyar kormány, illetve Magyarország gyűlés dolga az, hogy eldöntse, hogy a határon túli magyarok rendelkeznek-e szavazati joggal, és az milyen rendszerben valósul meg. Azt mondta Magyar Péter, hogy az állampolgárság marad, a szavazati jog marad, és minden támogatás marad, amire eddig is számíthattak a külhoni magyarok, mert itt nem csak a vajdasági magyar közösségről van szó, itt szó van az erdélyi felvidéki kárpátaljai közösségekről. Mindenhol jó volt a helyi magyar pártnak az együttműködése az előző magyar kormánnyal, illetve a Fidesz-KDNP pártszövetséggel. Mindenki a Fidesz mellett kampányolt, tehát azt gondolom, hogy ez is normális, hogyha figyelembe vesszük, hogy a Fidesztől kaptunk állampolgárságot, a Fidesz biztosított kiszámítható forrásokat az intézményrendszer működéséhez az egész Kárpát-pedencében, illetve a mi esetünkben ehhez a gazdaságfejlesztési programnak a sokszor elmondott számait is hozzá kell tenni, ami a vajdasági magyar közösség megkapaszkodásához vezetett. Ami a szavazati jogot illeti, teljes mértékben tiszta a lelkiismeretünk, ami a levélszavazások lebonyolítását illeti. Minden a hatályos magyarországi és szerbiai törvényekkel összhangban zajlott, illetve történt. Én ebben a műsorban is mondtam többször a kampány alatt, hogyha a Vajdasági Magyar Szövetség semmilyen kampányt nem folytatott volna az elmúlt hónapokban, a Vajdasági Magyar Közösség túlnyomó többsége, 90%-a akkor is a Fidesz-KDNP-re szavazott volna, hiszen tisztában vannak az emberek azzal, hogy mit kaptak az előző magyar kormánytól az elmúlt 16 év leforgása alatt, de azt gondoltuk, hogy úgy becsületes, hogyha mi ebbe a kampányba aktívan bekapcsolódunk és részt veszünk. Tehát amennyiben az új magyar kormány és az új Magyarországgyűlés úgy dönt, hogy ezt más formában kívánják biztosítani ezt a jogot, akkor az így lesz. Erről nem volt szó ezen a beszélgetésen, tehát most még egyenlőre nem tudjuk, hogy marad-e ez a rendszer, vagy valamilyen másik rendszer lesz. Én azt gondolom egyébként, hogy ez a

0: választási rendszer a leglájtosabb, hogy így mondjam, mert a Fidesz többség mielőtt ezt bevezette volna az országgyűlésben, volt arról is szó, volt arra vonatkozó elképzelés is, hogy egy-egy választókerület legyen a határon túli magyar területeken, tehát legyen Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban. Én azt gondolom, hogy ez a levélszavazási rendszer, ez sokkal inkább megfelel a körülményeknek. Nem lenne jó, hogyha pártpolitikai csatározások lennének a külhonban is a magyarországi országgyűlési választások esetében, de hát hogyha ez lesz a megoldás, akkor ez lesz a megoldás. Mi minden megoldást el tudunk fogadni.
1: Magyar Péter arra is utalt az egyeztetésen, hogy ő elvárja tulajdonképpen azt, hogy a külhoni magyar pártok ne folytassanak kampánytevékenységet magyarországi választások kapcsán. Ez hogyan működik a jövőben?
0: Ezt nekem nem mondta, ezt Kelemen Hunornak mondta, és nagyon élénk a kommunikáció és az együttműködés, nem csak most, korábban is így volt a határon túli magyar szervezetek vezetői között, tehát a KMKS-ről beszélünk Ukrajnában, Kárpátalján Brenzovics László, Magyar Szövetségről beszélünk Felvidéken, Gubik László az elnök, az RMDS-ről beszélünk Erdélyben, Kelemen Hunor az elnök, Jankovics Robertról, illetve a HMDK-ról beszélünk Horvátországban, és a Szlovéniában pedig Orbán Dusán, és az ottani magyar önkormányzat. Ezt nekem nem mondta. Nem tudom, hogy ennek van-e valamilyen oka, tehát ez a mi beszélgetésünkön nem került szóba. Én azt gondolom egyébként, hogy ahogy arról se volt szó, hogy ő maga vagy a Tisza párt valamilyen módon bele kíván-e avatkozni abba, hogy itt a vajdasági magyar politikai életen belül kik szerepelnek, kik mozognak, illetve milyen erőt képviselnek. A találkozónkat követően Tar Zoltán, aki a művelődési miniszter lesz, illetve akihez majd a kisebbségi kérdések, pontosabban a határon túli magyarok ügye tartozni fog, nyilatkozta azt, hogy ők külhonban semmiféle magyar párt megalapításával, támogatásával, felfuttatásával, felépítésével nem fognak foglalkozni. Talán ezért van az, hogy a mi találkozónkon se jött ez szóba Magyar Péterrel.
1: Sokan támadják, főként a közösségi médiában az ellenzék köreiből azért, mert egyáltalán asztalhoz ült Magyar Péterrel. Mit üzen azoknak, akik ezt az egyeztetést bírálják?
0: 32 éves lesz a VMS június 18-án, minden magyarországi kormánnyal valamilyen mértékben és valamilyen módon együttműködött a VMS. Az az igazság, hogy 1994-ben megalakult a VMS, és 1996 óta az egyetlen olyan vajdasági magyar párt, amely országos választásokon Szerbiában, korábban Jugoszláviában mandátumot tudott szerezni. Tehát az egyetlen legitimitással, a vajdasági magyar közösség támogatásának köszönhető erővel rendelkező párt a Vajdasági Magyar Szövetség. Itthon mi voltunk ellenzékben is, lehet, hogy holnap után itthon is ellenzékben leszünk, ki tudja, de Magyarországon a mindenkori magyar kormánnyal kapcsolatban soha nem fogalmaztunk meg ellenzéki álláspontot, és azt gondolom, hogy ez így természetes. Nekünk az anyország kormányával meg kell próbálnunk együttműködni. Ez most is így van. Én azt nagyon jónak tartom, hogy Magyar Péter még a miniszterelnökké történő megválasztását megelőzően fontosnak tartotta azt, hogy a határon túli magyar szervezetek vezetőivel külön-külön négy szem közti egyeztetést folytasson. Ezek eléggé mélyreható, hosszú, több mint egy órás egyeztetések voltak mindannyiunk esetében, tehát az összes határon túli magyar párt vezetője esetében ezek négy szem közti találkozók voltak, tehát ez is egy üzenet, hogy Magyar Péter számára, az új magyar kormány számára fontosak a határon túli magyar közösségek, és egy világos üzenet arra vonatkozóan, hogy kiket tart partnerének a határon túli magyar területeken. Ez nem is nagyon lehet másképp azért, mert az összes határon túli területeken évtizedekre visszamenőleg ezek azok a pártok, ezek azok a szervezetek, amelyek képviselik az adott magyar nemzetrésznek az ügyeit. Én bizakodó vagyok az együttműködés vonatkozásában is, lévén, hogy többször nyilatkozta most már április 12-e óta Magyar Péter, nekem is mondta, hogy a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerét fenn kívánja tartani. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy most nulláról indul az együttműködés. Mi korábban soha nem is találkoztunk, tehát akkor láttuk egymást először élőben, akkor ültünk tárgyalóasztalhoz először, akkor beszéltünk úgy egyáltalán egymással először, és biztos, hogy hónapokat vesz majd az igényben, nem csak a mi esetünkben, hanem a többi határon túli magyar szervezet esetében is, Erdélyben, Felvidéken is, mindenhol máshol, hogy egy bizalmi, normális munkakapcsolat kialakuljon. Ez nem arról szól, hogy kikit szeret és kikit támogat, és a politika eleve nem erről szól, tehát szeretni otthon kell, nem a politikában. A politika az arról szól, hogy a közösség bennünket megbízott az elmúlt 30 évben minden alkalommal azzal, hogy intézzük a közösségnek az ügyeit, ehhez normális kapcsolatokat kell fenntartani Magyarország mindenkori kormányával, és a nyilatkozatok alapján én azt gondolom, hogy ez működhet is.
1: Megalakult a Vajdasági Magyar újrakezdés, a Vajdasági Magyar Plénum pedig bejelentette indulását a nemzeti tanácsi választásokon. Ön felajánlotta a plénum elnökének, Surányi Zoltánnak az együttműködést a Vajdasági RTV műsorában. Ezt milyen konkrét formában tudná elképzelni a gyakorlatban? Hát ott a műsorból hallhattuk, hogy Surányi Zoltán ezt feltételekhez kötötte egyébként.
0: Amely feltételekre nem volt alkalmam már válaszolni, mert keverték le a műsort, mert a legutolsó másodpercben történt, vagy másodpercekben, ugye ez múlt hétfőn volt a napjainkban a Vajdasági Rádió és Televízióban. Azt mondják, hogy 8 éve ilyen politikai vitaműsor nem volt magyar-magyar vonatkozásban Vajdaságban. Mindenki, aki figyelemmel kísért, és úgy láttam, hogy sokan kísérték figyelemmel, láthatták, hogy mit képvisel a Vajdasági Magyar Szövetség, mit képvisel a Vajdasági Magyar Plénum. Ennek ellenére én fontosnak tartottam, hogy felkínáljam az együttműködés lehetőségét, pontosabban azt, hogy üljünk egy asztalhoz, és nézzük meg, hogy vannak olyan minimumok, amikben egyet tudunk érteni, hiszen nem vagyunk mi olyan nagyon sokan, hogy megengedhetnénk magunknak azt a luxust, hogy széthúzzunk. Most azt látom, hogy Vajdasági magyar ellenzéki oldalon egy picikét megélénkültek a dolgok. Én nem látok ebbe problémát, hiszen nincs új erő, nincsenek új emberek. Ezek ugyanazok az emberek, akik az elmúlt 10 évben is folyamatosan a Vajdasági Magyar Szövetséggel szemben pozícionálták magukat ilyen vagy olyan módon. Az elmúlt években, évtizedekben is, és ez ma is így van, hogyha jól számolom most itt gyors fejszámolás, akkor 5 vajdasági magyar párt létezik. A Vajdasági Magyar Szövetségen kívül ez a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egységpárt. Ezzel a két párttal mi együttműködünk, és közös választási listát szoktunk indítani, illetve 3 önkormányzatban jelen vannak ezeknek a pártoknak a képviselői is, és van 2 párt, amely teljes mértékben ellenzéki attitűdöt képvisel. Az egyik a Magyar Polgári Szövetség zentai székhelyel, egy kizárólag a tevékenységét Zentán kifejtő párt, illetve a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, amely kizárólag közlemények útján kommunikál, és minden nap írnak 1-3 közleményt arról, hogy a VMS mit csinál rosszul, és semmit nem írnak arról, hogy ők mit tennének, vagy ők mit kínálnak a polgároknak annak érdekében, hogy legközelebb őket támogassák. Ezen kívül a civil szférában is vannak politizáló szervezetek, 10 éve ez a Magyar Mozgalom volt, amely formálisan a mai napon is létezik. Most meg a Vajdasági Magyar Plénum, amely megpróbálja magát valamilyen új erőként bemutatni, illetve létrejött a Vajdasági Magyar Újrakezdés, amiről sokáig nem értettem, hogy mi fánterem és mi csoda, és azt hiszem, hogy sikerült az elmúlt napokban megfejtenem, hogy miről van szó. A Vajdasági Magyar Újrakezdés azt kommunikálta 1 héttel ezelőtt, hogy akkor ők fognak az előtérbe lépni, a Vajdasági Magyar Plénum hátrébb lép egy lépéssel. Ennek ellenére velem vitaműsorban a Vajdasági Magyar Plénum elnöke jött, nem valaki más. A Vajdasági Magyar Újrakezdésről pedig kiderült, hogy ez egy választási listának az elnevezése lesz a Magyar Nemzeti Tanácsi választásokon. Ennek a koordinátora Rózsa Zsombor, aki egyébként 10 nappal ezelőttig a Vajdasági Magyar Szövetségnek a tagja volt, és együttműködött a Vajdasági Magyar Szövetséggel is, annak tagjaként együttműködött a Magyar Nemzeti Tanáccsal is a rendezvényei megrendezése és a szervezete fenntartása érdekében. Most ő ellenzékiként pozícionálja magát, nincs ezzel semmi gond. A következőt szeretném mondani. Azt követően, hogy én fölkínáltam azt, hogy üljünk egy asztalhoz Surányi Zoltánnal, a Vajdasági Magyar Plénum elnökével, és ő ezt elutasította, feltételekhez kötötte, 2 nappal később az egyik szerbiai ellenzéki párttal ők együttműködési megállapodást kötöttek, ez a zöld baloldali front, hogyha jól fordítom a nevüket magyarra, ez egy ellenzéki parlamenti párt Belgrádban, ismerem a vezetőjüket, képviselőiket, hiszen ott ülünk a parlamentben Belgrádban, tehát ennyit arról, hogy mennyire várható az, hogy valamiféle magyar-magyar szóértésre, együttműködésre sor kerüljön. A Vajdasági Magyar Újrakezdés pedig a magyar nemzeti tanácsi választásokon szeretne elindulni. Ez természetesen egy teljes mértékben legitim elképzelés. Ők úgy fogalmazzák meg a célkitűzéseiket, hogy szeretnének bejutni az MNT-be, tehát szeretnének néhány képviselőt. Nem is igazán fogalmaznak meg olyan célkitűzést, hogy a magyar összefogást legyőzzék, vagy hogy ők irányítsák az MNT-t. Azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy eddig 5 MNT választás volt. Az 5 MNT választás közül 3 alkalommal az ellenzék elindult, 2 alkalommal pedig úgy döntöttek, hogy nem indulnak el. Minden alkalommal, amikor az ellenzék elindult, minden alkalommal bejutottak. Volt olyan mandátum, amikor 4 lista is bejutott a Magyar Nemzeti Tanácsba. Tehát nem a Vajdasági Magyar Szövetségtől függ az, hogy az MNT-ben van ellenzék, hanem attól függ, amit 2 héttel ezelőtt is itt Brasnyó Zoltánnak mondtam, aztán a független ellenzéki sajtó megpróbálta ezt az ellenük megfogalmazott támadásként értelmezni. Én nem a sajtót támadtam, én a Vajdasági Magyar Ellenzéki Szervezetek vezetőit támadtam, amikor azt mondtam, hogy attól függ, hogy ők éppen ráérnek, éppen szeretnék-e a közösséget képviselni, vagy éppen a szakmai előmenetel tartják fontosabbnak. Most úgy tűnik, hogy úgy érzik, hogy teremhet itt némi babér a számukra, és elkívánnak indulni a magyar összefogás ellen az MNT választásokon. Ez szívük joga. Lesz szerbiai választás is a következő hónapokban. Mi, a Vajdasági Magyar Szövetség biztos, hogy önállóan fogunk részt venni ezeken a választásokon. Hát az ellenzékünk meg majd kiderül, hogy részt kívánnak-e venni, és mely szerpártokkal kívánnak részt venni, biztosan nem önállóan, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség részéről mi nyitottak vagyunk arra, hogy minden magyar előjelű szervezettel egy asztalhoz üljünk, és megnézzük, hogy mi az, amiben együtt tudnánk működni.
1: Más téma, itt a beszélgetés végén véglegesítették a Vajdasági Magyar Közösség mesterséges intelligencia stratégiáját 2026 és 33 közötti időszakra vonatkozóan. Melyek azok a kulcsfontosságú területek, ahol a vajdasági magyar ember a leghamarabb fogja érezni a technológia előnyeit?
0: Ez is egy nagyon jó példa arra, hogy mi hogyan próbáljuk a közösség tagjainak az ügyeit intézni. Tehát amíg mások a Vajdasági Magyar Szövetséggel foglalkoznak ellenzéki oldalról, addig mi az emberekkel és az emberek igényeivel foglalkozunk. Kidolgoztuk a gazdaságfejlesztési stratégiánkat 2033-ig. Az új magyarországi kormánytól függ az, hogy ez ügyben fogunk-e majd tudni konkrét eredményeket felmutatni, mint ahogy tudtunk az elmúlt 16 évben a Fidesz kormányzat idején, és kidolgoztunk egy mesterséges intelligencia stratégiát is annak érdekében, hogy ezekre a legújabb, legmodernabb trendekre, az életünket befolyásoló tényezőkre készen álljunk. Ugye itt az oktatás, az egészségügy, a közigazgatás, a gazdaság, a mezőgazdaság, azok a témák, amelyekre vonatkozóan konkrétumok szerepelnek ebben a stratégiában. Volt közvita, hogy a gazdaságfejlesztési tervről is 7 észrevétel érkezett, azokat a szakértők beépítették a dokumentumba, és az elfogadásra került hétfőn, erről is kívánunk majd Magyarország új kormányával tárgyalni, és megint csak kénytelen vagyok megállapítani azt, hogy ahogy a gazdaságfejlesztési tervvel kapcsolatban sem, ezzel kapcsolatban sem az ellenzékünk sem nem tett le az asztalra egy alternatív stratégiát, sem nem írta meg, hogy esetleg mi a rosszabban, amit mi szeretnénk, és ők ezt hogyan kívánnák módosítani. Annyit fűznék még hozzá, hogy taggyűléseket is fogunk tartani a tegnapi naptól, Vajdasági Magyar Szövetség taggyűléseket, hogy az emberekkel beszélgessünk, hogy a problémákat feltérképezzük, megoldásokat kínáljunk. Tehát addig, amíg az ellenzékünk közleményírás formájában velünk foglalkozik, addig mi az emberekkel foglalkozunk, és az emberek számíthatnak ránk a jövőben is, teljesen függetlenül attól, hogy kampány van, vagy pedig nincs kampány.
1: Köszönöm szépen, a stúdióban dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke volt a vendégünk.
0: Köszönöm szépen.
2: Mi interjúk,
3: a vajdasági magyarságot érintő témák,
2: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
3: Mérleg.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Hogy kerül Elvis, az amerikai elnök, egy proféta, pulykák, nyulak és egy híres munkácsi festmény egy színpadra? Kiderül május 5-én kedden 19 óra 30 perckor a Kosztolányi Dezső Színházban. Nézd meg Szegedi Szabó Béla Bill Visszatér című előadását Urbán András rendezésében. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 06554-33-203-as telefonszámon. 06554-33-203.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.
7: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
6: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
7: Miért?
6: Miért ne?

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is. A múlt dallamai,
0: a jelen hírei.
1: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon.
0: A 107,1-en.

lying here next to me.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.
4: A legendák nálunk szólnak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
4: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
4: A lemez
3: forog
4: tovább.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.
4: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Monika a mikrofonnál. A külhoni támogatások, a levélszavazás rendszere, valamint a vajdasági magyar belpolitika is téma volt azon a budapesti találkozón, amelyen Magyar Péter, leendő magyar miniszterelnök, és dr. Pásztor Bálint, a vajdasági magyar szövetség elnöke egyeztetett egymással. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió mai napindító című műsorában elmondta. A találkozó eleinte kifejezetten feszült hangulatban zajlott. Ennek okaként azt említette, hogy a VMS az országgyűlési választási kampányban a Fidesz mellett állt ki, a vajdasági magyar közösség meghatározó politikai erejeként. A beszélgetés azonban a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. Mindkét fél megfogalmazott a másik számára kellemetlen, vitatható álláspontokat, amit a VMS elnöke szerint a későbbi jó együttműködés elengedhetetlen feltételének tartanak. Úgy fogalmazott: először a múltat kell helyre tenni, és utána lehet normális kapcsolatokon alapuló együttműködést építeni. Az első becslések szerint Szerbia gazdasági növekedése meghaladhatja az előrejelzéseket, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő a globális gazdasági kihívásokat, azok Szerbiára gyakorolt hatását, valamint az aktuális makrogazdasági folyamatokat, kilátásokat és kockázatokat tekintette át a Nemzetközi Valutalap szerbiai missziójának képviselőivel, Illükön a misszió vezetőjével, Anett Kjobéval. Az egyeztetés után Vučić elmondta, ismertette a reformok végrehajtásának egyes eredményeit az IMF által támogatott gazdasági program keretében, valamint szó esett új reformcélokra vonatkozó javaslatokról is. Az államfő kiemelte, Szerbia a növekvő globális bizonytalanság ellenére képes megőrizni a kedvező fiskális helyzetet, a magas devizatartalék szintet, valamint megfelelő monetáris politikát folytat. Szerbiában a tanárok mindössze 18%-a elégedett a fizetésével, ami jelentősen elmarad a 39%-os OECD átlagtól, derül ki a Talis 2024 nemzetközi felmérésből. A kutatás rámutatott arra is, hogy a pedagógusok nem csak jövedelmükkel, hanem a munkakörülményekkel és a szakma társadalmi megbecsültségével is elégedetlenek. A pedagógusok kevesebb, mint ötöde érzi úgy, hogy az oktatáspolitikai döntéshozók figyelembe veszik a véleményüket, és még kevesebben gondolják, hogy a társadalom vagy a média megfelelően értékeli munkájukat. Új kinézetet kap a szerb útlevél. A frissített címer és az új színű borító mellett az útlevél belseje művészileg is megújul. Mind a 32 oldal egyedi tervezést kap, amelyeken a szerb kultúra, történelem és hagyomány motívumai kapnak helyet, nyilatkozta Dusan Kozarev. A külügyi főtitkár kiemelte, hogy ez követi a nemzetközi gyakorlatot, az úti okmányok ugyanis a nemzeti örökség tükreiként is szolgálnak. A politikus hangsúlyozta, hogy az új útlevelek korszerű biztonsági elemekkel is rendelkeznek majd, és ezek védelmet nyújtanak a hamisítás és a visszaélések ellen. Kozarev emlékeztetett, hogy a korábbi dizájn még a hivatalos szerb címer megváltoztatás előtti időszakból származik. A szerb útlevél egyébként a globális rangsorban a 37. helyről a 30. helyre lépett előre, és jelenleg 133 országban lehet vele szabadon utazni. Szakmailag nem bizonyult kellően megalapozottnak, ezért nem kapott az idén támogatást a Szegedi Szabadtéri Játékok a Nemzeti Kulturális Alaptól. Botka László Szeged polgármestere a közösségi médiában hozta nyilvánosságra, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok 2026-os jubileumi 95. évad fesztivál programjának megvalósítására nem kapott pénzt az NKA-tól. 80 ezer néző bizalma, több mint 1,1 milliárd forint bevétel egyetlen év alatt, több száz művész és szakember munkája, és ezzel szemben áll egy anonim döntőbizottsági ítélete, írta a politikus. Mint fogalmazott, ez méltánytalan és elfogadhatatlan. Szeged ennek ellenére meg fogja rendezni a szabadtéri játékokat, az ország legnagyobb és legszebb szabadtéri színházi fesztiválját, a város büszkeségét. A közösségi médiában megjelent kommentárok szerint a szabadkai Kosztolányi Dezső Színházat és az Újvidéki Színházat is hasonló indoklással utasították el. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-ára és 9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Tűzszünetet hirdetünk május 5-éről 6-ára virradó éjszaka 0 órától, közölte Zelenszky a Telegram oldalán hétfőn. A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására, írta. Az ukrán vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél. Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette, Ukrajna a megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni.
4: Időjárás.
5: A hét folyamán változékony lesz az idő. A napsütéses időszakokat felhősödés váltja, és helyenként rövid ideig tartó eső vagy zivatar is kialakulhat.
6: Aktuális.
7: Érdekes.
8: Érdekes.
7: Hallgasson bennünket
9: a Régió Rádió hullámain is.
10: A Régió Rádió hullámain is.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Kaszoli Violetta vagyok, és egy új kezdeményezésről fogunk beszélgetni az elkövetkező percekben. Magyar Kanizsán indult ez az új kezdeményezés a közelmúltban. Kísérleti jelleggel játékos szernyelvoktatást vezettek be az iskolai előkészítős csoportokban. Hogy honnan jött az ötlet, hogyan fogadták az érintettek, és milyen tapasztalatok körvonal. Jelleggel játékos szernyelvoktatást vezettek be az iskolai előkészítős csoportokban.

0: Szeretnék az óvoda dolgozói és vezetősége indítani a valamikor nagyon jól működő szerb nyelv tanulását az óvodai csoportokban, és ezzel a kezdeményezéssel, ezzel az ötlettel a Magyar Nemzeti Tanácshoz fordultak, hogy az esetleges résztámogatásról biztosítsuk az intézményt. Ehhez természetesen kell az önkormányzat pozitív hozzáállása is, hiszen önkormányzati alapítású intézményről beszélünk, és egy ilyen közös összefogással, ahol az önkormányzat a dolgozó bérét, a Magyar Nemzeti Tanács pedig esetleges úti költség térítést tud magára vállalni, születhetett meg ez az új program Magyarkanizsán, és nem csak Magyarkanizsán, hanem a községhez tartozó minden településre is eljut ez a program. Fontosnak tartom, amikor a tömbről beszélünk, ahol nagyon keveset hallják a gyermekek a szerb nyelvet, akár otthon, akár az intézményekben, akár az utcán, hogy valahol ezt a hiányt olyan pedagógiai tartalmakkal tudjuk pótolni, ami a gyerekeknek nem egy plusz teher. Mire gondolok? Azzal, hogy az intézményben, tehát az óvodai bentartózkodás ideje alatt szervezzük meg a szerb nyelv oktatását, ezzel talán hozzásegítünk a családoknak abban is, hogy nem a délutáni programból nem kell új helyszínre a gyermeket szállítani, vinni, kísérni, hanem amíg a gyerek a délelőtt folyamán bent tartózkodik az óvoda épületében, ott ugye a rendes foglalkozások mellett heti egy alkalommal sor kerül a szerb nyelv játékos oktatására is. Egy kolléganő az, aki ezt a programot felépítette, és tematikus heti bontásban megjelenik, ugye, különböző témákkal minden településen, minden objektumban. Így minden gyermek, kivéve a bölcsődei korosztályt, így minden csoport legalább egyszer hetente egyszer hozzájut ehhez a foglalkozáshoz. És a 3 hónap alatt a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek nagyon szeretik, nagyon várják az óvónénit, majd amikor a foglalkozásnak vége van, akkor ugyanazt a körjátékot, vagy ugyanazt a mondókát, ugyanazt a versikét sokszor ismételgetik, és már arról is számolnak be a szülők, hogy amikor hazamennek, akkor a szülőknek is ezt már elő tudják adni. Én hiszem azt, hogy ezzel a játékos pedagógiai módszerrel, ahol a kicsi gyermekek ezt könnyedén tudják venni, és nem fáradtak délután, és annyi sok más helyszínre még el kell jutniuk, akár a sport, vagy a néptánc, vagy az angol nyelvtanulásról beszélhetek, hogy talán így, hogy beemeltük a délelőtti foglalkozás sok keretei közé, hogy ezt szinte természetes dolognak veszik, és bizonyítja azt is, hogy csillogó szemekkel várják az óvónénit, és otthon erről beszámolnak a kicsi gyermekek. Talán elérjük azt a célt, hogy a szerb nyelv megszeretése és megismerése a korai gyermekkorban hozzásegít ahhoz, hogy nem fognak későbbiekben ezek a gyermekek olyan ellenállást tanúsítani, vagy olyan idegennek venni a szerb nyelv tanulását, amikor az iskolába érkeznek, és hogyha ott is egy kellő programmal, már pedig a programok olyanok, hogy a tömbben élő magyar gyermekek is tudják úgy tanulni a szerb nyelvet, mint egy idegen nyelvet, és ezt a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt években hosszú-hosszú munka és szakmaiság után elérte, hogy olyan programmal tanuljuk a szerb nyelvet, mint az idegen nyelv, hogy talán, amire befejezik az általános iskolát, nem fog nekik akkora akadályt jelenteni a szerb nyelv használata. Gondolok itt arra, hogy az itthon való tovább tanulás sem lesz nekik olyan akadály, mint amit tapasztaltunk az elmúlt 20-25 évben.
1: Valójában ők akkor kapnak egy olyan alapot már itt az óvodában, amire csak könnyebb lesz az iskolától kezdve építeni.
0: Igen, és

0: Ez nagyon fontos, hiszen a 4-5-6 éves korban, ahogy szoktuk mondani, a gyermekek, mint egy szivacs, úgy szívják be ugye az új tapasztalatot, tudást és tartalmakat, és ekkor, hiszen ezek a gyerekek már, hogyha őszintén beszélgethetünk, akkor mondhatom azt, hogy az angol nyelvet már olyan szinten ismerik, persze a játékok, a foglalkozások és az egyéb tartalmak elérhetősége miatt, mint ahogyan a szerbet nem. Tehát ezt kellene valahogy kiegyenlíteni, hogy a szerb nyelv se legyen idegen a magyar gyermek számára. Talán ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a későbbiekben, amikor az egyetem választása sor kerül, hogy nem fognak megfutamodni az első nehézségek miatt.
1: Ha beválik a program, akkor van-e arra terv, hogy bővítsék más településeken is, vagy községekben bevezessék a szerb nyelv tanulását már az óvodában?
0: Igen, követjük az igényeket. Már jelezték más önkormányzatok is, hogy szükség van. Itt azokra a településekre gondolok, ahol tiszta magyar oktatás folyik, vagy nagyon kevés az a szerb ajkú gyermek, vagy csoport az iskolában, óvodában, ahol igény van arra, hogy megerősítsük a szerb nyelvtanulást korai gyermekkorban, jelezték az önkormányzatok. A Magyar Nemzeti Tanács 3 évvel ezelőtt a meghozott köz- és felsőoktatási stratégiájában ezt a programot beemelte, mint az egyik prioritás, a szerb nyelv korai elsajátítását, és bízunk abban, hogy akár a Vackor óvodában is, ahonnan szintén azt a jelzést kapjuk, Szabadkáról is és Újvidékről is, hogy mennyire fontos lenne heti egy-két alkalommal tanulni játékosan a szerb nyelvet, hogy szükség van erre a programra, és a Magyar Nemzeti Tanács azon fog dolgozni, hogy erre a programra további pénzeszközöket biztosítson, így megsegítse az önkormányzatokat, amely önkormányzatok erre igényt mutatnak.
1: Mit lát, mint szakember? Fontos, hogy az iskolában, az óvodában megfelelő képzést kapjanak a diákok. Na most nálunk itt Szerbiában a szerb nyelv oktatása iskoláktól, tanároktól függően eléggé eltérő, ezt azért talán kijelenthetjük. De ön szerint mennyire fontos az, hogy otthon is a szülők meghatározzák a szerb nyelv tanulásának a fontosságát, és úgy álljonak hozzá?
0: Igen, egyetértek ebben, hogy a család szerepe nagyon-nagyon meghatározó, hiszen hogyha a család elzárkózik attól a lehetőségtől, hogy a kicsi gyermekét esetleg olyan gyermekekkel engedje össze játszani, akár egy sportfoglalkozáson keretein belül, akkor ez nagyon nehezen fog menni. Tehát valahol a szülők is, az a generáció, akik már érzik ennek a nyelv tudásnak a hiányát, hiszen felnőtt egy generáció, amikor valahogy nem közeledtünk egymáshoz, hanem inkább távolodtunk el. Ez valamikor régen nem így volt, hiszen ezekben a többségében magyar lakta településen a szerb és a magyar gyermek együtt tudott játszani, és nem volt kérdés, hogy melyikük fog hamarabb megtanulni a másik nyelvén. Valahogy az elmúlt 30 év megtette azt a problémát, meghozta azt a problémát, hogy inkább eltávolodtunk egymástól, és valahol ennek látom ilyen hiánypótló szerepét, a szerb nyelv korai megszerettetését az óvodákban.
1: Nagyon sok sikert kívánok ehhez az új kezdeményezéshez, és hát reméljük majd, hogy minél több településre eljut majd a jövőben. Kicsit térjünk rá, hogy az oktatás terén jelenleg most milyen aktualitások vannak.
0: Örömmel számolhatok be arról, hogy a múlt hét, tehát az ünnepek előtt befejeződött a 7. osztályos tanulók osztálykirándulási programja, és nagyon szép, dicsérő leveleket, köszönő leveleket kap a Magyar Nemzeti Tanács, hogy egy nagyon jól felépített egynapos programban vehettek részt, ugye Nyugatbácska térség meglátogatásával a 7. tanulók, és öröm számomra azt, hogy a pedagógusok és a gyermekek, a szülők ezt pozitívan fogadják, tudják, hiszen célunk az, hogy minden tanulót valahol egy évben megajándékozzunk, akár egy ilyen szimbolikus programmal, egy egynapos kirándulással. Nagyban zajlik a felvételi felkészítő programja a Magyar Nemzeti Tanácsnak, ugye február végén indult, és egészen június végéig tart. Itt azok a középiskolát végző harmadikos, vagy hát harmadikos tanulók vehetnek részt, akik a jövőben ugye az egyetem választására kerül majd sor itt Szerbiában, és ugyanakkor a mai nappal, tegnapi nappal megindítottuk az Újvidék és a Szabadkai Egyetem látogatási programunkat, amelyre, ha minden jól alakul, akkor május 27-én kerül sor, és ide szintén a harmadikos középiskolásokat fogjuk meghívni, hogy kedvet kapjanak az itthon tanuláshoz, meglátogatják majd az Európa Kollégiumot, Újvidéken az Újvidéki Egyetemvárost, Szabadkán az egyetemeket, a főiskolákat, és talán ezzel is hozzásegítünk ahhoz, hogy ne a külföldi továbbtanulást válasszák.
2: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Felvásárolnak ócskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek, érdeklődni a 061 1999 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet olvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 13:30-14.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ajánlót hallottak.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeztek tegnap Doroszlón. Az eseményt a helyi önkéntes tűzoltótestület kezdeményezte, amelynek keretében főtisztelendő Horváth Ákos, a helyi Szent Imre herceg plébánia kormányzója ünnepi szentmisét mutatott be. A megemlékezés részeként a testület tagjai koszorút helyeztek el a templomkertben álló Szent Flórián szobornál. A doroszlói ünnepségről kolléganőnk Lenner Tíme a készített riportot.
2: Főtisztelendő Horváth Ákossal beszélgetek, ugye Szent Flórián ünnepe van. Úgy fogalmazott prédikációjában, hogy milyen evangéliumi az a szolgálat, amelyet az önkéntes tűzoltók vállalnak. Hogyan értette ezt?
3: Arra értettem ezt a mondatomat, hogy az evangéliumban azt mondja az Úr Jézus, hogy senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért, és igazából a tűzoltók hivatása az nem egy gyaloggalop igazából, mert a tűz az veszélyes, és ők ebbe a veszélybe mennek be azért, hogy bennünket megvédjenek, hogy ezt a tüzet eloltsák, megsemmisítsék, és bennünket biztonságba helyezzenek, tehát igazából az ő szeretetükkel a mi életünket próbálják meg megmenteni. És egy önkéntes tűzoltótestületről van szó itt Doroszlón, akik igazából ezért fizetést nem kapnak, de mégis vállalják sokan a közösségből, hogyha szól a sziréna, ha baj van, ha akár a környező településeken baj van, akkor mennek és segítenek. Erre értettem az evangéliumosságot, hogy ezzel a szeretettel élnek a mai korban is, és nagyon jó, hogy még mindig vannak ilyen emberek, akik így élnek.
2: A belső tűzre is emlékeztet bennünket ez az ünnep, ezt mondta.
3: Azért használtam ezt a kifejezést, mert a tüzet szeretjük csak fizikai valójában megszemélyesíteni, vagy hivatkozni rá, viszont a belső tüzek is sokszor tudnak rombolni. Legyen az akár a harag, legyen az akár a kételj, legyen az akár a bizonytalanság, de úgy mertem fogalmazni, hogy akár egy kimondott szó is, hogy azok is tudnak melegséget adni, mert a tűz is tud melegséget adni, viszont tudnak pusztítani is, ugyanúgy, mint ahogy a tűznek a negatív hatásait is tudjuk érezni. Tehát erre is kell figyelnünk, nem elég csak a fizikai valójában gondolnunk a tűzre, hanem sokkal inkább talán az átvitt értelmeket is megvizsgálni, hogy hogyan is vagyunk mi ezekkel a tüzekkel.
2: Gellér Esztert, a doroszlói önkéntes tűzoltó testület elnökét kérdezem, mit jelent a testület számára Szent Flórián ünnepe?
4: Szent Flórián mit jelent nekünk? Ugye a védőszentünk, ő egy alap bástyát képez az önkéntes tűzoltó testületek életében, mert hiszem azt, hogy bármelyik tűzoltóról is van szó, hogyha azt is mondja, hogy ő nem vallásos, valamilyen szinten ott van a hit benne, aminek az alapját Szent Flórián képezi.
2: Az ő példája. Minden évben megünneplitek ezt az ünnepet, és a Gyertya Szentelő Boldogasszony ünnepét, tehát mélyen kötődik a vallásossághoz, a kereszténységhez ez a nagymúltú testület.
4: Igen, ugye Gyertya Szentelő Boldogasszonya összeköthető a megalakulásunknak az évfordulója, illetve a dátuma, úgyhogy erről is minden évben megemlékezünk, illetve a Szent Flórián védőszentünk ünnepe, ami minden évben a napján, május 4-én ünnepelünk meg, és elmaradhatatlan időpontja az éves naptárunknak.
2: Mik most a következő teendők, mik a tervek itt most tavasszal, nyáron a testületben?
4: Lassan most már ugye, igaz az aratás még nincs itt, de az előkészületek már megindulnak, úgyhogy lassan elkezdjük az arató cséplőgépeknek az átnézését, a tűzvédelmi készülékek átnézését, illetve elkezdjük fölhívni a figyelmet arra, intenzívebben fölhívni a figyelmet arra, hogy tilos a nyílt téren való gyújtogatás, illetve az egyéb ilyen kártétele a természetnek.
2: Van-e most valami újítás az épületen, a tűzoltó otthonon?
4: Igen, nagy szerencsénkre és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-nek hála, illetve Magyarország kormányának az év elején sikerült kicserélnünk a nyílászárók nagy részét, így az emelet és a torony teljesen új nyílászárókat kapott. Ez mellett az idei évben várható még egy nagy kapacitású légkondicionálógép beszerelése, ami szintén ugye a hőgazdálkodásnak lesz nagy segítsége.
2: A Szent Misét és a koszorúzást a plébánia Klem Valéria vezette énekkarának közreműködése tette még ünnepélyesebbé.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Híradó.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A híradó főbb témái. Feszült kezdés, nyílt párbeszéd dr. Pásztor Bálint a Magyar Péterrel történt találkozóról. Gyorsabb és olcsóbb euró utalások, Szerbia csatlakozott a SEPA rendszerhez. Szerbia családon belüli erőszak elleni fellépés új szakaszára készül. A Nasarados közleménye szerint minden gyermeket elhelyeznek az épület felújítása alatt. Autó nélkül az érettségi bárra, és az ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, mondom a részleteket. A mindenkori magyar kormánnyal kapcsolatban soha nem fogalmaztak meg ellenzéki álláspontot. Ez így természetes, ez most is így van, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában. A VMS elnöke kiemelte, nagyon jónak tartja, hogy Magyar Péter még a miniszterelnöki történő megválasztását megelőzően egyeztetett a határon túli magyar szervezetek vezetőivel. A politikus a várható szerbiai választásokról, az ellenzéki magyar pártok részvételéről is beszélt a műsorban. Lajko Anett összeállítása.
10: Megmarad a magyar állampolgárság, a szavazati jog és minden támogatás a külhoni magyarok számára. Erről biztosította dr. Pásztor Bálintot Magyar Péter a budapesti egyeztetés során. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte, Magyarország leendő miniszterelnökével folytatott beszélgetés a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. A VMS elnöke úgy fogalmazott, hogy először a múltat kell helyre tenni, és utána lehet normális kapcsolatokon alapuló együttműködést építeni.
11: Ez nem arról szól, hogy kikit szeret és kikit támogat, és a politika eleve nem erről szól, tehát szeretni otthon kell, nem a politikában. A politika az arról szól, hogy a közösség bennünket megbízott az elmúlt 30 évben minden alkalommal, azzal, hogy intézzük a közösségnek az ügyeit, ehhez normális kapcsolatokat kell fenntartani Magyarország mindenkori kormányával.
10: A pártelnök elmondta, a budapesti találkozón Magyar Péter kijelentette, hogy a Magyar Nemzeti Tanács által alapított sajtóba az ellenzéket be kell engedni.
11: Mondtam, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem szokott média szerkesztés politikával foglalkozni, de majd az alapítónak, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének el fogom mondani, hogy ez az elvárás, úgyhogy én beszéltem is Fremond Árpáddal, Fremond Árpád az MNT elnöke beszélt is már az MNT alapításában működő sajtónak a vezetőivel. Én azt gondolom, hogy hallhatták a polgárok, hogy mindenféle ellenzéki közleményét beolvasásra kerül, megjelentetésre kerül magyar szóban is mindenhol. Én nem gondolom, hogy ez bármi változást fog hozni a vajdasági magyar közéleten belül, de hát hogyha ez az igény, akkor rendben van.
10: A Vajdasági Magyar Újrakezdés megalakulása és a Vajdasági Magyar Plénum Nemzeti Tanácsi Választásokon való indulásáról dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy ugyanazok az emberek a tagjai, akik az elmúlt 10 évben is folyamatosan a Vajdasági Magyar Szövetséggel szemben pozícionálták magukat. Szerinte az ő politizálásuk attól függ, hogy éppen ráérnek-e, szeretnék-e a közösséget képviselni, vagy az adott időszakban a szakmai előmenetel tartják fontosabbnak.
11: Most úgy tűnik, hogy úgy érzik, hogy teremhet itt némi babér a számukra, és elkívánnak indulni a magyar összefogás ellen az MNT választásokon. Ez szívük joga. Lesz szerbiai választás is a következő hónapokban. Mi, a Vajdasági Magyar Szövetség biztos, hogy önállóan fogunk részt venni ezeken a választásokon. Hát az ellenzékünk meg majd kiderül, hogy részt kívánnak-e venni, és mely szerpártokkal kívánnak részt venni, biztosan nem önállóan. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség részéről mi nyitottak vagyunk arra, hogy minden magyar előjelű szervezettel egy asztalhoz üljünk, és megnézzük, hogy mi az, amiben együtt tudnánk működni.
10: Míg másokkal, Vajdasági Magyar Szövetséggel foglalkoznak ellenzéki oldalról, addig a VMS az emberekkel és az emberek igényeivel, nyilatkozta a politikus. Ennek érdekében dolgozták ki a második Vajdasági Magyar Közösség terület és gazdaságfejlesztési stratégiáját, valamint a Vajdasági Magyar Közösség mesterséges intelligencia stratégiáját is, hangsúlyozta a VMS elnöke.
9: Az első becslések szerint Szerbia gazdasági növekedése meghaladhatja az előrejelzéseket, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő a globális gazdasági kihívásokat, azok Szerbiára gyakorolt hatását, valamint az aktuális makrogazdasági folyamatokat, kilátásokat és kockázatokat tekintette át a Nemzetközi Valuta Lap szerbiai missziójának képviselőivel, élükön a misszió vezetőjével, Anett Kjobéval. Az egyeztetés után Vučić elmondta, ismertette a reformok végrehajtásának egyes eredményeit az IMF által támogatott gazdasági program keretében, valamint szó esett új reformcélokra vonatkozó javaslatokról is. Az államfő kiemelte, Szerbia a növekvő globális bizonytalanság ellenére képes megőrizni a kedvező fiskális helyzetet, a magas devizatartalék szintet, valamint megfelelő monetáris politikát folytat. Május 16-a körül zárulhat le a szerbiai kőolajipari vállalat, azaz a NIS többségi orosz tulajdonosa és a MOL, a magyar MOL csoport közötti tárgyalás. Az egyeztetés megfelelő ütemben halad, nyilatkozta Dubravka Djedovic Handanovic a szerbiai RTV-nek. A bányászati és energiaügyi miniszter kiemelte, az említett dátumig véglegesítik a részvényes jogokról és kötelezettségekről szóló megállapodást. Ebben a folyamatban Szerbia is aktívan részt vesz, mint jövőbeli potenciális részvényes, hangsúlyozta a politikus. A megállapodás véglegesítését követően az információkat megosztják az Amerikai Egyesült Államokkal is, mivel az üzlet létrejöttéhez amerikai jóváhagyásra is szükség van. Djedovic Handanovic elmondta, a NIS kulcsfontosságú energetikai infrastruktúra Szerbia számára, a jelenlegi válságos időszak pedig rávilágított arra, mennyire kiszolgáltatottak a saját finomítóval nem rendelkező országok. A tárgyalások egyik fő kérdése miatt pedig az, hogy a MOL kötelezettséget vállal-e egy meghatározott éves feldolgozási szint fenntartására a finomítóban, emelte ki a miniszter. Mától Szerbiában is elérhetővé vált az euróban történő átutalás a SEPA rendszeren belül, ami gyorsabb és kedvezőbb pénzmozgást tesz lehetővé az Európai Unió és más tagországok irányába. Az egységes eurófizetési övezethez való csatlakozással csökkenhetnek a nemzetközi átutalások költségei, és a pénz a korábbi többnapos átfutási idő helyett akár egy munkanapon belül megérkezhet. A rendszer első szakaszában az eurós átutalási szolgáltatás indul el. A változás a vállalatok számára egyszerűbb és gyorsabb nemzetközi kifizetéseket tesz lehetővé, míg a lakosság esetében az euróban történő pénzküldés és fogadás válik hatékonyabbá, beleértve a külföldről érkező utalásokat is. A becslések szerint a SEPA bevezetése évente 50-60 millió euró megtakarítást eredményezhet országos szinten. Szerbia azon első 10 tagállam közé tartozott, akik ratifikálták és lehetővé tették az isztambuli egyezmény hatályba lépését. Április végén az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének plenáris ülésén Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa is felszólalt a témában. A Szabadkai Magyar Rádiónak ezzel kapcsolatban kifejtette, felszólalása újra a figyelem középpontjába állította a családon belüli erőszak kérdését, az isztambuli egyezmény végrehajtását és a szerbiai jogszabályok módosításának sürgességét.
3: Szerbia azon első 10 tagállam közé tartozott, akik ratifikálták és lehetővé tették az isztambuli egyezmény hatályba lépését. Felszólalásomban elsősorban arra fókuszáltam, hogy nem elég maga az egyezmény, a dokumentum, hanem a tagállamoknak a saját törvényeiket is azzal kell összhangba hozni. Szerbia ezt megtette, tehát mi meghoztunk egy családon belüli erőszak megfékezéséről szóló törvényt, de annak az elmúlt, hát lassan 10 éves alkalmazása bebizonyította, hogy nem ideális. Úgyhogy az elkövetkező hetekben, hónapokban elsősorban a kormány dolgozik ezen, aztán soha nem tudjuk megjósolni, hogy mikor lesz parlamenti választás Szerbiában, de én remélem, hogy még ebben a mandátumban módosítani fogjuk ezt a törvényt ahhoz, hogy hatékonyabb legyen az alkalmazása.
9: Több épületben is kárt okozott a tegnapi éjszakai nyugat-bácskai földrengés. A Richter skála szerint 4,1-es erőségű rezgés epicentruma Bezdán környékén volt, ezt követően pedig még 2 gyengébb földrengés észleltek a térségben. Monostorszegen megrongálódott több lakóház, valamint a Szent Péter és Pál római katolikus templom, melynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. A helyszínek kiérkezett az építésügyi felügyelőség, hogy felmérje az épület állapotát. A településen több házon, még az újabb építésűeken is megrepettek a falak. A földrengés epicentrumánál Bezdánban az éjszaka erősengésre ébredtek a lakosok. Az ott élő munkatársunk beszámolója szerint a mennydörgésre emlékeztető moraj mellett a családi házukban megmozdultak az ágyak, arra riadtak fel. Közleményt adott ki a Nashradoszt iskoláskor előtti intézmény a sok pontatlan információ miatt, amelyek nyugtalanságot keltettek a szülők körében. Ebben kiemelik, minden gyermek ellátása biztosított lesz a Sumica óvoda felújításának ideje alatt. Hangsúlyozzák, hogy nem igaz az az állítás, hogy a Sumica intézményben 800 gyermek tartózkodik. A valós szám 391 gyermek, ami az objektum maximális kapacitása. Az épület felújítása június 28-án kezdődik, és ezzel egy időben megkezdi működését a Mandarin óvoda is, amely 350 férőhelyen rendelkezik. A munkálatok várhatóan legkésőbb 2026 végéig befejeződnek, és azok lezárását követően az intézmény kapacitása 120 férőhellyel bővülkezik. A munkálatok várhatóan legkésőbb 2026 végéig befejeződnek,

0: befejező szakasza zajlik, és az összes folyamatban lévő és tervezett munkálat befejezése után az intézmény kapacitása jelentősen növekedni fog. A korábbi 3500 gyermekről 2027 végére mintegy 5000-re. Autó nélkül az érettségi bára, ezzel a címmel tartottak előadást Magyar Kanizsán a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ diákjainak. A cél, hogy a gyerekeket arra ösztönözzék, ne üljenek gépjárműbe alkoholfogyasztás után. Fejős Ornella tudósít.
1: Közel 50 végzős diák vett részt az interaktív előadáson. A középiskola számára kiemelten fontos ez a program, hiszen pont ez az a korosztály, amelyet leginkább érint a téma. Papdi István, a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ tanulója.
2: Egy minimális alkohol is nagy problémákat tud okozni, ellensúlyvesztés, és akkor megbír billenni az ember, és károkat tud tenni bárkiben. Szóval szerintem nem kellene semmilyen mennyiségű, semmilyen fajta alkoholt fogyasztani.
1: A program a Községi Közlekedésbiztonsági Bizottság és a Szerb Közlekedésbiztonsági Ügynökség közös akciója, amelyet már 5. alkalommal tartanak meg. Vajtai Balázs, a Községi Közlekedésbiztonsági Bizottság koordinátora.
3: Sok újdonságot szoktak hallani, mindig jelentkeznek, nagyon interaktív szokott lenni. Tudnak kipróbálni az úgynevezett részleges szemüveget, amit föltesznek, hogy úgy néz ki, mint egy síszemüveg, és az torzítja a képet, abban kell bizonyos feladatokat végrehajtaniuk, és ez nagyon érdekes nekik. És nyilván az eredetentő példa az mindig szokott, tehát mindig hüledezést vált ki a gyerekeből, amikor az adott előadó elmondja a saját történetét.
1: A szervezők ezekre az akciókra olyan előadókat is meghívnak, akik sajnos ilyen vagy ehhez hasonló okokból már részesei voltak egy-egy balesetnek, ami maradandó sérülést okozott számukra. Ezáltal a fiatalok első kézből értesülhetnek arról, hogy milyen következményekkel járhat az ittas vezetés.
0: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-ára és 9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Tűzszünetet hirdetünk május 5-éről 6-ára virradó éjszaka 0 órától, közölte Zelenszkij a Telegram oldalán hétfő. A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására, írta. Az ukrán vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél. Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette, Ukrajna megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni. A pontos idő 16 óra 15 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Útfelújítás Magyar Kanizsán, szerbiai zene és balettiskolák fesztiválja 68. alkalommal Szabadkán, és sportnapot tartott az MTTK. Jönnek a részletek. Hamarosan megújul a magyar kanizsai Lika utca. A beruházás folyamatát és a terveket ismertették az érintettekkel a városházán. Az utcabeli lakosok megtekinthették, hogy valójában milyen fejlesztések valósulnak meg. Bővebb tájékoztatást kaptak a LEAD programról, amely által létrejött a projekt. Ez pedig a Szerb Köztársaság, a Világbank és a Francia Fejlesztési Ügynökséggel karöltve valósul majd meg. Az utcában történő beruházásokról a lakosok is véleményt alkolhatnak, ugyanis egy panaszládát is kihelyeznek majd az utcában, és emellett az önkormányzat weboldalán is be lehet majd nyújtani az észrevételeket. Dávid József, programkoordinátor.
4: Pontosítva, szélesebb lesz majd az úttest, illetve új burkolatot kap, mind a két oldalon az utcának fel lesznek újítva a járdák, illetve ahol nincs járda, ott újat fogunk kiépíteni. Lesznek utcabútorok elhelyezve, kerékpártároló szemetesek, padok, illetve a zöld felület is megújul, számos új fát fogunk ültetni. Jelenleg a prezentáció után a következő lépésünk az lesz, hogy aláírjuk majd a támogatási szerződést. A támogatási szerződés után fog majd megvalósulni a közbeszerzési eljárás, és utána kezdődhetne majd csak a kivitelezés.
0: A Szabadkai Zeneiskola ad otthont idén a 68. Szerbiai Zene és Balettiskolák Fesztiváljának, amelyet május 7-e és 13-a között tartanak meg. Az eseményt immár negyedik alkalommal.

0: alkalommal rendezik meg az intézmény falai között. Korábban 1995-ben, valamint 1968-ban az iskola fennállásának 100. évfordulója alkalmából volt házigazda Szabadka. A rangos fesztivált a szerbiai zene- és balettiskolák közössége szervezi, és szerepel az Oktatási Minisztérium hivatalos naptárában is. A versenyprogram mellett 3 különleges koncerttel is készülnek a szervezők. Május 8-án 20 órától jazzestet tartanak a zeneiskola udvarában, május 12-én 19 órától a végzős diákok koncertje lesz a Városháza dísztermében, május 13-án 19 órától pedig gála koncert zárja a fesztivált a Szabadkai Zsinagógában. Minden koncert ingyenesen látogatható. Radetics Ádám, a zsűri helyettes titkára.
1: Nagy öröm számunkra, hogy idén is nagyon sok fiatal művészt láthatunk itt nálunk, hiszen 63 zeneiskola jelentkezett erre a fesztiválra egész Szerbiából, beleértve Koszovó és Metohija intézményeit is, így várhatóan több mint 1000 diák és tanár fordul meg az iskolánkban és a városban. A fesztivál maga versenyjellegű, de nyitott a közönség számára is. Ezen a megmérettetésen szólisták, kamaraegyüttesek, énekkarok és zenekarok fognak versenyezni. Ezeket több tagú zsűri fogja pontozni.
0: Sport. A labdarúgás, a röplabda és a sakk izgalmas mérkőzései jellemezték a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar hallgatói önkormányzatának idei sportnapját. A versenyek mellett azonban a közösségi élmény és az együtt töltött idő is hangsúlyos szerepet kapott. Egyetemisták és középiskolások közösen sportoltak, ismerkedtek és kapcsolódtak ki. Rózsa Krisztina riportja.
2: A sportnap közös bemelegítéssel kezdődött, amely jó hangulatban mozgatta meg a résztvevőket és ráhangolta őket a nap további programjaira. Egyebek között Szabadkáról és Újvidékről is érkeztek egyetemisták és középiskolások. Radák Teofil, a Szabadkai Iván Szerit Műszaki Iskola diákja, csapatával fociztak a sportnapon.
3: Mi mindenhol jól tudjuk érezni magunkat, teljesen függetlenül helytől vagy időtől, de így összejön egy kis csapat, el vagyunk nagyon szépen, és eljátszogatunk.
4: Csapat az mennyire összeszokott?
3: Egész jól. Megvan a magunk hangja, mindenki tudja, hol a helye, és így eljátszunk.
2: Idén több újdonsággal is készültek a szervezők. A sportprogramok mellett közös zumbázásra és egészségügyi mérésekre is lehetőség volt. Görög Hanna, állatorvostan hallgató nem először vesz részt a sportnapon, és idén is szívesen tért vissza. Ezúttal is röplabda csapatával érkezett.
5: Összehozza az embereket, kicsit mindenki kimozdul a komfortzónájából, olyan is eljöhet, aki esetleg nem sportoló, de attól még jól szórakozhat itt, szóval szerintem mi nagyon szeretjük ezeket a napokat, és minden évben igyekszünk eljönni.
2: A szervezők egész napos programmal készültek, amely délelőtti és délutáni sporttevékenységeket is magában foglalt. Krizsán Szabrina, a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói önkormányzatának elnöke.
6: Idén is van egy kis mottunk, hogy semmi kifogás, nulla kifogás, sportolni fogunk, és az a cél, hogy egy kicsit kimozdítsuk a hétköznapból a hallgatókat, és mindenki már nagyon várta, reggel korán már itt volt, mindenki regisztráltak, úgyhogy az a cél, hogy mindenki egy kicsit megmozduljon, kimozduljon, és jó hangulatban táljon ez a mai nap.
7: Miket lehet itt ma sportolni?
6: Lehet röplabdázni és focizni, ami a csapatsportágokat illeti, illetve egyéni sportokban van sakk, és majd az este folyamán még dárc is megrendezésre kerül általunk.
2: A résztvevők nem csak élményekkel, hanem értékes nyereményekkel is gazdagodtak. Kupák mellett fesztiváljegyeket, bérleteket és vásárlási utalványokat is hazavihettek a legjobbak.
0: A pontos idő 16 óra 21 perc, híradót hallottak.
8: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, és gyenge nyugati szél fúj. A hét folyamán változékony lesz az idő. A napsütéses időszakokat felhősödés váltja, és helyenként rövid ideig tartó eső vagy zivatar is kialakulhat, különösen pénteken és szombaton. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszonthallásra!
9: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
8: tartson velünk a folytatásban is!

0: körhinta.
1: Pörögjenek velünk a 107,1 MHz-en.
0: Hétköznaponként 16 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban. Körhinta.
2: Köszöntöm a hallgatókat, újra forog a körhinta itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán egészen 20 óráig. Ma május 5-én köszöntök minden Györgyi, Viola, Irén, Judit és Erna nevű hallgatót, illetve a születésnaposoknak is örömteli napot és jó egészséget kívánok. Örülök, hogy rádiónk hullámhosszát választották, technikus társammal így igyekszünk önöknek elhozni a legjobb zeneszámokat, amelyek feldobják a délutánt és ritmust adnak a nap hátralévő részének. Minden, ami fontos, az terítékre kerül itt a délutáni órákban. Lesznek érdekességek, közérdekű információk, aktuális hírek, és természetesen jó programokat is figyelmükbe ajánlok. És ez még nem minden, ami a műsort illeti, 18 óra után muzsikál a mozi Orosz Ildikó szerkesztésében, népszerű filmekből ismert rockdalokat hoz önöknek. Érdemes követ ki a műsort. Emellett pedig fontos még kihangsúlyoznom azt is, hogy ha van bármilyen megjegyzésük, hozzászólások a műsorhoz, vagy rendelkeznek út- és határhelyzet információval, írják meg nekünk SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. A műszaki munkatárs Váradi Valentin, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallják. Kezdjük a körhintát Marót Vikivel.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a hét napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várakban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élje át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70. 063 848 30 70.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Reklámot hallottak.
0: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.
2: 16 óra 47 a pontos idő. A körhinta első óráját zárjuk. Hamarosan érkezem rövid hírekkel kerekórán, utána pedig folytatjuk a műsort, de addig is elárulom, hogy rádiunk hullámhosszán útközben is érdemes itt maradni, hiszen rövid út és határhelyzeti információval érkezem önökhöz, akik Magyarországról Szerbia felé utaznak. Nos, a legtöbb helyen nem kell sokat várakozni, átlagosan 10 percet, viszont a Röszke-Horgos közúti határátkelő helyen az araszoló kocsisor hossza, mondhatni hosszú, és a Border Watcher applikáció szerint körülbelül 1 óra a várakozási idő, és ugyanez vonatkozik a másik oldalra is, tehát a Horgos 2, Röszke 2, azaz a Röszke-Horgos közúti határátkelő helyre, viszont ott egy picit kevesebb az idő, 40 perc a várakozási idő. Ami pedig az utakat illeti, nos, Kelebián a templom környékén számíthatunk rendőri ellenőrzésre, így hát vezessünk óvatosan, körültekintően, a közlekedési szabályokat betartva.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentetett be, miután Oroszország május 8-ára és 9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. A tűzszünetet hirdetünk május 5-éről 6-ára virradó éjszaka 0 órától, közönte Zelenszkij a Telegram oldalán hétfőn. A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására, írta. Az ukrán vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél. Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette, hogy Ukrajna a megadott időponttól kezdve szisztematikusan fog cselekedni. A külhoni támogatások, a levélszavazás rendszere, valamint a vajdasági magyar belpolitika is téma volt azon a budapesti találkozón, amelyen Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök és dr. Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke egyeztetett egymással. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádióban elmondta, a találkozó eleinte kifejezetten feszült hangulatban zajlott. Ennek okaként azt említette, hogy a VMS az országgyűlési választási kampányban a Fidesz mellett állt ki, a vajdasági magyar közösség meghatározó politikai erejeként. A beszélgetés azonban a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. Mindkét fél megfogalmazott a másik számára kellemetlen, vitatható álláspontokat, amit a VMS elnöke szerint a későbbi jó együttműködés elengedhetetlen feltételének tartanak. Úgy fogalmazott, először a múltat kell helyretenni, és utána lehet normális kapcsolatokon alapuló együttműködést építeni. Megrongálódott a Szent Péter és Pál római katolikus templom és több lakóház is Monostorszegen az éjszakai földrengés következtében. A Richter skála szerint 4,1-es erősségű rengés epicentruma Bezdán környékén volt, ezt követően pedig még két gyengébb földrengést is észleltek a térségben. Jelentős károk keletkeztek a monostorszegi templom mennyezetén, ahonnan nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Az ott élő munkatársunk beszámolója szerint a mennydörgésre emlékeztető moraj mellett a családi házukban megmozdultak az ágyak, arra riadtak fel. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. Az előttünk álló éjszakán felhős lesz felettünk az ég, de csapadék nem várható. A hőmérséklet 9 és 12 fok között alakul majd Vajdaságban. Szerdán a több órás napsütés mellett elsősorban megnövekedhet a gomoly felhőzet, élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Délután 26 fok valószínű.
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
6: Társadalmi célú felhívás.
2: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
7: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.

az Omega együttes szólt az imént, most pedig az irodalom szárnyán folytatódik a körhinta, ugyanis a mai nap, pontosabban május 5-e az irodalom kedvelők számára is különleges dátum, hiszen több meghatározó szerző születésnapjához kapcsolódik. Például ezen a napon született 1265-ben Dante Alighieri, az olasz irodalom egyik legnagyobb alakja, akinek nevéhez az isteni színjáték fűződik, és ugyancsak május 5-én látta meg a napvilágot 1909-ben Radnóti Miklós, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője, valamint ma lenne 90 éves Lázár Ervin is, akinek Mikka Makka, Dömdödöm és számos más mesefigurája generációk gyermekkorát tette varázslatosabbá. Hát három különböző korszak, három meghatározó alkotó, lehet, hogy ez nem véletlen. Az irodalom és a zene pedig most ezúttal összeér. Következzen Radnóti Miklós egyik különleges verse, a Bájoló, amelyet Szabó Balázs bandája zenésített meg.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
7: Falunap és templombúcsú Tordán május 15-e és 17-e között. Főzőverseny, horgászverseny és fergeteges bulik. Kirakodóvásár, vidámpark és gyermekprogramok az egész családnak. Emellett énekesek, zenekarok fellépésével várunk mindenkit. Idén május 16-án szombaton a 3+2 együttes ad ingyenes, szabadtéri nagykoncertet este 9-től a sportközpontban. Fellépnek még Gut Emilia, Erős Tilla és az Intercity zenekar. Májusban minden út Tordára vezet.
8: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.
9: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
6: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
9: Vissza a 80-as évekbe.

0: Ajánló következik.
1: Holnap Bálint Csaba számít a hallgatók figyelmére a napindítóban, többi között beszámol majd az Erasmus programról, és jövünk a vajdasági vágta részleteivel.
2: A Mozaikban pedig Vágó Kriszta számít figyelmükre, és két kollégánk közös produkcióját mutatják be, de szó lesz a Szabadkai Népszínház májusi programjairól is.
1: 107,1 MHz szerdán is.
3: Ajánlót hallottak.

0: Csak még egy kör!
1: Körhinta! Pörögjenek velünk!
2: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. Nos, a hét folyamán változékony lesz az idő, a napsütéses időszakokat felhősödés váltja, és helyenként rövid ideig tartó eső vagy zivatar is kialakulhat, különösen pénteken és szombaton, de ne szaladjunk ennyire előre, ami a holnapot illeti. Nos, megnövekedhet a gomoly felhőzet, de több órás napsütésre is számíthatunk. Délután 26 fok is várható, az orvos meteorológusok szerint pedig holnap legnagyobb szerencsénkre nem várható fronthatás. Továbbra is meleg, de már labilisabb, nedvesebb levegő érkezik fölénk. A meleg frontra érzékenyeknél pedig előfordulhat migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, mellkasi és gyulladásos panaszok, valamint egy kicsit fáradékonyabbak is lehetünk, de jó hír, hogy a napos időszakok jó hatással lesznek a hangulatunkra, közérzetünkre. 17 óra 41 perc van, és ez idő tájt, mindig a Pannon RTV műsorát ismertetem a hallgatókkal, nos ez most sem lesz másképp. Nézzük, mi minden lesz látható a TV képernyőjén a nap hátralévő részében. Jelenleg híradó megy a tévében, de 18 óra 10 perctől közügyek hírháttér műsor, majd 19 óra után egy magazin műsor a vajdasági hétköznapokról, a vidékünk műsor látható, utána Kalamár is, majd 19 óra 30 perctől Szubjektív, melynek vendége Nyilas Mihály, jogász, korábbi igazságügyi államtitkár, aki kitüntetést kapott, mégpedig pontosabban a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét. Erről is beszélgetnek vele a műsorban. 20 órától pedig híradó, majd utána 20 óra 40-től egy magyar ismeretterjesztő film lesz látható, melynek címe Noé bárkáján a 40 éves Hortobágyi Nemzeti Park, utána pedig a Kincses Ládánk című műsorban bemutatják Csonopja települést 21 óra 25 perctől. Végül pedig közügyek, hírháttér műsorunk ismétlése és híradó ismétlés lesz látható a TV képernyőjén. A rádióban pedig most kerek órán hamarosan rövid hírekkel érkezem, utána pedig muzsikál a mozi Orosz Ildikó szerkesztésében. Népszerű filmekből ismert rockdalokat hoz önöknek. Érdemes követni a műsort, maradjanak velünk!

0: társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnéd tudni, hogyan vívták meg a történelem legnagyobb jogi csatáit az Amazonasnál? Vagy hogy mi zajlik egy profi sportoló fejében a sérülés után? Akkor május 9-én itt a helyed! Az NCC középiskolás programja a Zentai Gimnáziumban nyílt KP szombatot tart, ahol a történelem, a jog és a pszichológia legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk. Legyél 8-os vagy középiskolás, nálunk a helyed, ha fontos neked a tudás és az új barátságok. Szabadkáról szervezett buszt indítunk, hogy megkönnyítsük az eljutást. De ne feledd, a helyek gyorsan telnek. Regisztrálj május 7-e délig a szabadka@mcc.hu e-mail címen. Találkozzunk május 9-én 10 órakor a Zentai Gimnáziumban. Érkezz jóként, távozz kiválóként!
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Megpróbálkozott néhány kan. Volt hozsollana, mint tanispan.
1: Dob, mendög, légy egy egyszer légyot.
0: De kihagyjuk inkább a képes cicot. Nálunk rossz helyen barátok. Itt bele fog törni a bicskátok. S nem kell ide vitamin,
1: mert nem ne fel.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Május 5-től Szerbiában is elérhetővé vált az euróban történő átutalás a SEPA rendszeren belül, ami gyorsabb és kedvezőbb pénzmozgást tesz lehetővé az Európai Unió és más tagországok irányába. Az egységes eurófizetési övezethez, azaz a SEPA-hoz való csatlakozással csökkenhetnek a nemzetközi átutalások költségei, és a pénz a korábbi többnapos átfutási idő helyett akár egy munkanapon belül megérkezhet. A rendszer első szakaszában az eurós átutalás szolgáltatás indul el. A változás a vállalatok számára egyszerűbb és gyorsabb nemzetközi kifizetéseket tesz lehetővé, míg a lakosság esetében az euróban történő pénzküldés és fogadás válik hatékonyabbá, beleértve a külföldről érkező utalásokat is. A becslések szerint a SEPA bevezetése évente 50-60 millió euró megtakarítást eredményezhet országos szinten. Új kinézetet kap a szerb útlevél. A frissített címer és az új színű borító mellett az útlevél belseje művészileg is megújul, mind a 32 oldal egyedi tervezést kap, amelyeken a szerb kultúra, történelem és hagyomány motívumai kapnak helyet, nyilatkozta Dusan Kozarev. A külügyi főtitkár kiemelte, hogy ezt követi a nemzetközi gyakorlatot, az úti okmányok ugyanis a nemzetközi örökség tükreiként is szolgálnak. A politikus hangsúlyozta, hogy az új útlevelek korszerűbb biztonsági elemekkel is rendelkeznek majd, és ezek védelmet nyújtanak a hamisítás és a visszaélések ellen. Kozarev emlékeztetett, hogy a korábbi dizájn még a hivatalos szerb címer megváltoztatása előtti időszakból származik. A szerb útlevél egyébként a globális rangsorban a 37. helyről a 30. helyre lépett, előre, és jelenleg 133 országban lehet vele szabadon utazni. Feszültségek és rendőri beavatkozás közepette végül harmadik szavazási körben sikerült megválasztani a Kulai Községi Képviselőtestület elnökét, Velibor Milojičićot, a Szerb Haladó Párt jelöltjét. A választásokon a Szerb Haladó Párt és koalíciós partnerei, többek között a Vajdasági Magyar Szövetség 19 mandátumot szereztek, míg az ellenzéki Kula Község fiataljainak hangja lista 18 képviselőt ad. Megrongálódott a Szent Péter és Pál római katolikus templom és több lakóház is Monostorszegen az éjszakai földrengés következtében. A Richter skála szerint 4,1-es erősségű rengés epicentruma Bezdán környékén volt, ezt követően pedig még két gyengébb földrengést is észleltek a térségben. Jelentős károk keletkeztek a monostorszegi templom mennyezetén, ahonnan nagyobb vakolatdarabok hullottak le. A környéken élő munkatársunk beszámolója szerint a mennydörgésre emlékeztető moraj mellett a családi házukban megmozdultak az ágyak, arra riadtak fel. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. Az előttünk álló éjszakán felhős lesz felettünk az ég, de csapadék nem várható. A hőmérséklet 9 és 12 fok között alakul majd Vajdaságban. Szerdán több órás napsütés mellett erősebben megnövekedett a gomoly felhőzet. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Délután 26 fok valószínű.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonertv.com.
5: A főhős ellovagol a messzeségbe.
6: A repülő csészeaj leszáll.
5: Valaki fegyvert ránt.
6: Más pedig szerelmesen ölel.
5: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
6: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en. Filmzenei műsorunkban ismert rockdalokat hallhatnak népszerű filmekből. Garantált a jó hangulat. Tartsanak velem, ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
5: Muzsikál a mozi.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Survivor, Eye of the Tiger című dala elsőként az 1982-es Rocky 3 című filmben hangzott el. Sylvester Stallone eredetileg más dalt választott, de nem kapott rá engedélyt. Ezután kereste meg a Survivor zenekart, hogy írjon egy számot a filmhez. A dal azonnal világsláger lett, hetekig vezette a toplistákat, és a mai napig ez az egyik legismertebb rockos, edzőtermi motivációs zene.

A Bad to the Bone című dal először az 1983-as Christine című filmben hangzott el. John Carpenter Stephen King adaptációjában a szám rögtön a film elején felcsendül, miközben a vörös autó legördül a gyártósorról. Ez a zene az 1991-es Terminátor 2 az Ítélet napja című filmben is benne van. Arnold Schwarzenegger erre a dalra távozott a frissen szerzett bőrszerkóban a motoros kocsmából. Azóta a száma menőség és a rossz fiúk végleges himnusza.

Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad.

0: légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja.
1: Az egyik legikonikusabb rokkos filmkezdés az 1969-es Szelíd motorosokhoz, az Easy Riderhez kötődik. A dal címe Born to be Wild.

A Tito and Tarantula After Dark című dala először az 1996-os Alkonyattól Pirkadatig című filmben hangzott el. Az egyik legemlékezetesebb jelenethez kötődik. Ez a szám szól a bárban, amikor Salma Hayek előadja híres kígyós táncát. A Tito and Tarantula tagjai maguk is szerepelnek a filmben. Ők alakítják a bár vámpír házi zenekarát.

Ha már a Tito and Tarantulánál tartottunk, a zenekar egy másik száma, a Strange Face of Love is filmes betétdal, az 1995-ös Desperado című filmben hallható. Ebben az együttes frontembere Tito Lareva is feltűnik egy kisebb szerepben. Ő volt az egyik gangster a bárban.

Az 1990-ben bemutatott a Vadnyugat fiai, azaz a Young Guns 2 című film mérföldkő volt Jon Bon Jovi karrierjében, hiszen a teljes soundtracket ő írta. A Blaze of Glory című dalért Golden Globe-díjat kapott, és Oscarra is jelölték.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. A 2008-as Vasemberben Tony Stark belépője elválaszthatatlan az AC/DC számától, Back in Black a dal címe.

A Deep Purple Hush című felvétele szól a 2019-es Volt egyszer egy Hollywoodban, amikor Rick Dalton és Cliff Booth a 60-as évek végén autóznak, ez a klasszikus hard rock szól a rádióból.

Bár a 2009-es Becstelen brigantik a második világháború idején játszódik, Quentin Tarantino betette David Bowie 80-as évekbeli rockdalát, amikor Shoshana a bosszúra készülődik. Zseniális hatást kelt.

A You Talk Too Much a Szupercsapat 2010-es moziváltozatában csendül fel. Megitt a 107,1 MHz-en, majd a Queen dalával búcsúzunk. Ez volt a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: 19 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
11: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Új kinézetet kap a szerb útlevél. A frissített címer és az új színű borító mellett az útlevél belseje művészileg is megújul, mind a 32 oldal egyedi tervezést kap, amelyeken a szerb kultúra, a történelem és hagyomány motívumai kapnak helyet. Nyilatkozta Dusan Kozarev. A külügyi főtitkár hangsúlyozta, hogy az új útlevelek korszerűbb biztonsági elemekkel is rendelkeznek majd, és ezek védelmet nyújtanak a hamisítás és a visszaélések ellen. Kozarev emlékeztetett, hogy a korábbi dizájn még a hivatalos szerb címer megváltoztatása előtti időszakból származik. A szerb útlevél egyébként a globális rangsorban a 37. helyről a 30. helyre lépett előre, és jelenleg 133 országba lehet vele szabadon utazni. Május 5-től Szerbiában is elérhetővé vált az euróban történő átutalás a SEPA rendszeren belül, ami gyorsabb és kedvezőbb pénzmozgást tesz lehetővé az Európai Unió és más tagországok irányába. Az egységes eurófizetési övezethez a SEPA-hoz való csatlakozással csökkenhetnek a nemzetközi átutalások költségei, és a pénz a korábbi többnapos átfutási idő helyett akár egy munkanapon belül megérkezhet. A rendszer első szakaszában az eurós átutalási szolgáltatás indul el. A változás a vállalatok számára egyszerűbb és gyorsabb nemzetközi kifizetéseket tesz lehetővé, míg a lakosság esetében az euróban történő pénzküldés és fogadás válik hatékonyabbá, beleértve a külföldről érkező utalásokat is. Becslések szerint a SEPA bevezetése évente 50-60 millió euró megtakarítást eredményezhet országos szinten. Feszültségek és rendőri beavatkozás közepette végül a harmadik szavazási körben sikerült megválasztani a Kulai Községi Képviselőtestület elnökét, Velibor Milojičićot, a szerb haladópárt jelöltjét. A választásokon a szerb haladópárt és koalíciós partnerei többek között a Vajdasági Magyar Szövetség 19 mandátumot szereztek, míg az ellenzéki Kulai Községi Fiataljainak Hangja lista 18 képviselőt ad. A külhoni támogatások, a levélszavazás rendszere, valamint a vajdasági magyar belpolitika is téma volt azon a budapesti találkozón, amelyen Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök és dr. Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke egyeztetett egymással. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádióban elmondta, a találkozó eleinte kifejezetten feszült hangulatban zajlott. Ennek okaként azt említette, hogy a VMS az országgyűlési választási kampányban a Fidesz mellett állt ki, a vajdasági magyar közösség meghatározó politikai erejeként. A beszélgetés azonban a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. Mindkét fél megfogalmazott a másik számára kellemetlen, vitatható álláspontokat, amit a VMS elnöke szerint a későbbi jó együttműködés elengedhetetlen feltételének tartanak. Úgy fogalmazott, először a múltat kell helyre tenni, és utána lehet normális kapcsolatokon alapuló együttműködést építeni. Megrongálódott a Szent Péter és Pál római katolikus templom és több lakóház is Monostorszegen az éjszakai földrengés következtében. A Richter skála szerint 4,1-es erősségű rengés epicentruma Bezdán környékén volt, ezt követően pedig még két gyengébb földrengést is észleltek a térségben. Jelentős károk keletkeztek a monostorszegi templom mennyezetén, ahonnan nagyobb vakolatdarabok hullottak le. A környéken élő munkatársunk beszámolója szerint a mennydörgésre emlékeztető moraj mellett a családi házukban megmozdultak az ágyak, arra riadtak fel. Végül pedig az időjárás. Az előttünk álló éjszakán felhős lesz felettünk az ég, de csapadék nem várható. A hőmérséklet 9 és 12 fok között alakul majd Vajdaságban. Szerdán a több órás napsütés mellett elsősorban megnövekedhet a gomoly felhőzet. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Délután 26 fok valószínű.
8: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: magyar sláger a 90-es évekből.
1: Itt az SMR-ben.

0: Öregenek velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Körhinta.
2: Jobbnál jobb zenék szólnak. Itt a 107,1-en és beléptünk a körhinta utolsó órájába. Jó, hogy bennünket hallgatnak továbbra is. Művészetkedvelők, figyelem, a Szabadkai Kortárs Galériába invitálom önöket, ahol a Kevesebb birtoklás, több gondolkodás című kiállítás kísérő programjaként holnap, szerdán 19 órától beszélgetést tartanak Pesti Attilával a Szabadkai Kortárs Galériában. A tárlat a szabadkai építész gyűjteményéből nyújt válogatást, aminek során a közönség betekintést nyerhet abba a sajátos szemléletmódba, amely egy építész a műalkotások gyűjtéséhez és rendszerezéséhez viszonyul. A beszélgetést Kucor Tamara, a Kortárs Galéria kurátora fogja vezetni. Aki teheti, vegyen részt az eseményen.
3: We're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of fear.

0: valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Könnyed témák, retro slágerek, 16 és 20 óra között.
1: A körhinta forog tovább.
2: Közérdekű információ következik. Ma Palicson zajlott a tavaszi nagytakarítási akció, és holnap is ott folytatódik, tehát holnap május 6-án a nagyméretű hulladékgyűjtőket Palicson a következő helyeken teszik ki. A Magyar László téren, a Márko Oreskovics utca és a Pionírfasor találkozásánál, a Bár utca és a Kanizsai út kereszteződésében, a Bohíny és a Trogír utca találkozásánál, a Ludasi utca és a Horgosi út sarkán, az 50-es és 51-es új utca kereszteződésében, valamint a Vikkent telepen a buszfordulóban. Mivel az akció két napig tart, a konténerek egész éjszaka a helyszíneken maradnak, és holnap délután 5 órától kezdődik a konténergyűjtés.

0: Búcsúzik a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár. Osonhat az ősz. Tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Holnap Bálint Csaba számít a hallgatók figyelmére a napindítóban, többi között beszámol majd az Erasmus programról, és jövünk a vajdasági vágta részleteivel.
2: A Mozaikban pedig Vágó Kriszta számít figyelmükre, és két kollégánk közös produkcióját mutatják be, de szó lesz a Szabadkai Népszínház májusi programjairól is.
1: 107,1 MHz szerdán is.
3: Ajánlót hallottak.

0: Örögjenek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta. Kedves hallgatóink, a körhinta most leáll egy kis időre, ennyi fért mai műsorunkba, de holnap folytatjuk, és ma még maradjanak a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, hiszen a következő órában retro rock zeneszámok színesítik az estét, azaz rock klasszik lesz hallható itt rádiónk hullámhosszán. Holnap délelőtt a napindító csapatával ébredhetnek, Kaszoli Violetta és Bálint Csaba már 6 órától várja önöket, a Mozaikban pedig Vágó Kriszta lesz itt önökkel. Tartsanak velünk holnap is. Mára pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédics Szuzanna, az adásvezető technikus Váradi Valentin volt, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek további kellemes rádiózást és szép estét. Találkozunk még!

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Tömegkarambol volt Belgrádnál. A Batajnicai elkerülőnél történt szerencsétlenségben 9-en sérültek meg, 2 személy állapota súlyos. A szerbiai RTV információi szerint a baleset valamivel 16 óra után történt az autópályán az elkerülő után Újvidék felé. A sérülteket a sürgősségi központba szállították. Feszültségek és rendőri beavatkozás közepette végül a harmadik szavazási körben sikerült megválasztani a Kulai Községi Képviselőtestület elnökét, Velibor Milojičićot, a szerb haladópárt jelöltjét. A választásokon a szerb haladópárt és koalíciós partnerei, többek között a Vajdasági Magyar Szövetség 19 mandátumot szereztek, míg az ellenzéki Kula Község fiataljainak hangja lista 18 képviselőt ad. Új kinézetet kap a szerb útlevél. A frissített címer és az új színű borító mellett az útlevél belseje művészileg is megújul, mind a 32 oldal egyedi tervezést kap, amelyeken a szerb kultúra, történelem és hagyomány motívumai kapnak helyet, nyilatkozta Dusan Kozarev. A külügyi főtitkár hangsúlyozta, hogy az új útlevelek korszerűbb biztonsági elemekkel is rendelkeznek majd, és ezek védelmet nyújtanak a hamisítás és a visszaélések ellen. Kozarev emlékeztetett, hogy a korábbi dizájn még a hivatalos szerb címer megváltoztatása előtti időszakból származik. A szerb útlevél egyébként a globális rangsorban a 37. helyről a 30. helyre lépett előre, és jelenleg 133 országba lehet vele szabadon utazni. A külhoni támogatások, a levélszavazás rendszere, valamint a vajdasági magyar belpolitika is téma volt azon a budapesti találkozón, amelyen Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök és dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke egyeztetett egymással. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádióban elmondta, a találkozó eleinte kifejezetten feszült hangulatban zajlott. Ennek okaként azt említette, hogy a VMS az országgyűlési választási kampányban a Fidesz mellett állt ki, a vajdasági magyar közösség meghatározó politikai erejeként. A beszélgetés azonban a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. Mindkét fél megfogalmazott a másik számára kellemetlen, vitatható álláspontokat, amit a VMS elnöke szerint a későbbi jó együttműködés elengedhetetlen feltételének tartanak. Úgy fogalmazott, először a múltat kell helyretenni, és utána lehet normális kapcsolatokon alapuló együttműködést építeni. Megrongálódott a Szent Péter és Pál római katolikus templom és több lakóház is Monostorszegen az éjszakai földrengés következtében. A Richter skála szerint 4,1-es erősségű rengés epicentruma Bezdán környékén volt, ezt követően pedig még 2 gyengébb földrengést is észleltek a térségben. Jelentős károk keletkeztek a monostorszegi templom mennyezetén, ahonnan nagyobb vakolatdarabok hullottak le. A környéken élő munkatársunk beszámolója szerint a mennydörgésre emlékeztető moraj mellett a családi házokban megmozdultak az ágyak, arra riadtak fel. Végül pedig az időjárás. Az előttünk álló éjszakán felhős lesz felettünk az ég, de csapadék nem várható. A hőmérséklet 9 és 12 fok között alakul majd Vajdaságban. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, élénk erős lesz a délnyugati szél. Délután 26 fok valószínű.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
4: Jól van, emberek, óra indul.
5: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
4: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
6: Minden kedden 20 és 21 óra között rock klasszik.
4: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
7: Ez már David Munc, Velszi énekes-gitáros, a roots rock és rockabilly mestere, ikonikus slágere, az I Hear You Knocking.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as és 90-es évek
2: legnagyobb rockslágereivel.
3: Hey! 1977-ben alakult Angliában a süket leopárd, azaz eredeti nevén a Def Leopard, amit később Def Leopardra változtatott a rockbanda.

0: minden kedden Rock Klasszik.
1: A Fonográf együttes 1973 szilveszterén alakult az Illés együttes és a Tolcsvai trió tagjaiból. Ők voltak a 70-es évek magyar country rock szupercsapata az 1984-es feloszlásokig.

0: Milyen beteg iskola ez?
1: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Van kérdés a tananyagról?
3: Rock klasszik.
0: Igen! Ki tudja, miről szól a rock? Na, figyú!
4: A Hobo Blues Band, a magyar blues rock meghatározó csapata 1978-ban alakult. Az alapító tagok Földes László Hobo és Póka Egon mellett az évek során olyan zenészek is tagok voltak, mint Tátrai Tibor és Deák Bill Gyula.

0: 20 és 21 óra között.
1: Klasszik. A Corvinát Soltész Rezső alapította 1966-ban. Az 1970-es évek közepére tehető, amikor a korai beat stílustól elmozdultak a keményebb hangzás felé. Ebben szerepe volt Szigeti Ferencnek, a későbbi Kartágó alapítójának, aki markáns gitárjátékával új irányt adott a zenekarnak.

A Taurus EX együttes rendkívül rövid ideig, mindössze 1972 és 1973 között működött aktívan, és csak két kislemezt adtak ki. Tagjai Radics Béla gitáros, Somlajos basszusgitáros, Balázs Fecó billentyűs, Brunner Győző dobos voltak.

A Cream egy brit blues-rock szupercsapat volt, amely 1966 és 1968 között működött. Tagjai Eric Clapton gitáros, Jack Bruce basszusgitáros és Ginger Baker dobos voltak.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora. Lesz rock.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ez az Ausztrál Easy Beats együttes.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az amerikai Doobie Brothers 1970-ben biker rockkal indultak, majd Michael McDonald érkezésével szólos, pop-rock stílusban lettek világsztárok és Grammy-díjasok.

A Szabadkai Magyar Rádióban most muzsikáljon az 1977-ben alakult V-motorok. Demjén Ferenc vezetésével 1988-ig gyártották az olyan slágereket, mint a most következő.

0: csak keményen. Rockzene szól a rádióból. SMR 107,1.
1: Ez a Rudolf Schenker gitáros által 1965-ben Hannoverben alapított Scorpions. A német hard rock, heavy metal zenekar arca és frontembere 1969 óta Klaus Meine éneke.

0: ASMR.
1: Rock a jóból.
2: Már Zúz is a Mötley Crüe, a glam metal fenegyerek bandája, amit 1981-ben Nikki Sixx basszusgitáros és Tommy Lee dobos alapított Los Angelesben.

0: 107,1.
1: ASMR.
2: A Kingdom Come 1987-ben alakult német-amerikai hard rock zenekar. Debütáló albumuk és a korai Led Zeppelinre emlékeztető stílusuk világsiker lett.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
2: Mi szeretjük a retro zenéket.
3: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
2: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő. Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 20 éves?

0: 22 óra múlt, jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. Ha álmatlanság gyötri,
1: esti koktél,
0: éjszakai babjoknak,
1: üdítő zenei turmix,
0: esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Light is on.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak
1: a rockzene örök slágerei
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: a 70-es, 80-as
1: évek diszkós slágerei.
2: Retro diszkós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ex-jú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ex-jú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
2: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

Action Shuffle!

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.
2: SMS.